0: ez a Rádió Edit, csak igazi mai sláger. Megy a Rádió Edit, pedig ontják magukból a jobbnál jobb dalokat. Ma például Kuki fog bemutatni egyet, 6 óra után a kívánság műsorba érkezik egy picivel, és megmutatja, hogy mi a vaddi új dal. Hát a címet szerintem már elárulhatom én is, Fire. Ezt fogjuk meghallgatni. Most viszont egy olyan dal, amit hát egy olyan 3 héttel ezelőtt mutattunk be, egy másik Rádió Edit DJ-től, Regálilitől. Az újdonság a Hear Me, ez jön már is.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez

Rádió 1 csak igazi mai sláger, meg köztük pedig Rayön Minelli után. A két előadóban pedig közös, hogy mind a ketten nagyon sok előadónak írtak dalokat, úgyhogy sokszor nem is tudjuk, hogy ők vannak az adott felvétel mögött. Ray esetében például Beyoncé, Charlie XCX vagy éppen Ellie Goulding is ott van a partnerek között, akikkel már dolgozott és akiknek írt dalt. Ez meg a saját igazi mai slágere. A nagy kedvenc, Where is my husband, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Mely a napokban pedig egy nagyon fontos infót bejelentettünk. 2026-ban a Rádió 1 ott lesz a Szegedi Ifjúsági Napokon is. A nyarat is együtt zárjuk, nem csak együtt kezdtük, és addig is persze rengeteg helyen fogunk bulizni, folyamatosan itt vagyunk, és hozzuk a jobbnál jobb hangulatot, a jobbnál jobb partikat, és tényleg minden fesztiválon, ami komolyan vehető fesztivál, azon meg lehet bennünket találni. Én pedig most hozok egy újabb nagy kedvencet, Sam Feld érkezik már is hozzá Linnel, ez a Heart Like Mine itt a Rádió 1.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután ébren tart.
1: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a következő órában is óriási kedvenceket hozok, kell lesz, 3 óra fáradtak vagyunk, tudom. Na de, olyan nagy kedvencek, mint Bibi Rex és a New Religion, vagy éppen Alex Kedzsi és a Bambolé, azért szerintem picit dobnak a hangulaton. Meg ez a nagy kedvenc is az óra elején, Accent, Sarah Michelle Miller és a Don't Leave. Pár perc és ezzel folytatom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkáról.

0: Soknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket, az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmeneti végtagbénulás sem elképzelhetetlen. Fontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében 4-szer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok, és enyhülhet a betegség.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy, már 3 óra is elmúlt, halad ez az éjszakát, nem mondom azt, hogy repül, de azért haladunk szépen előre. Az igazi mai slágerek között pedig ebben az órában sem lesz felesleges duma, nem sokára érkezik Dua Lipa és Bibi Rexa is, most viszont Nagy Bogi és Dess, Jó leszek újra című dalának egy spéci remixe DJ Metzger Vikitől.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ezt a dalt is Kuki készítette, és azt is, amit ma délután 6 óra után egy picivel bemutatunk, mert hogy érkezik Kuki a kívánság műsorba és hozza a vadi új dalát, hát imádni fogjuk ezt, szerintem már nyugodtan mondhatom róla. Baby Rexelli a folytatás a Faithless dallal, New Religion, ez jön a rádió egyen.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1-et hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6 onnan, náhogy megint Balázsék, addig viszont olyan nagy kedvenceket hozok, mint Taylor Swift és Opel Light, Joel Corey és Stay a Little Longer, vagy mindjárt az óra elején Tóth Abigail Accent és a Sugar Daddy. Pár perc és ezzel folytatom a Rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egy német startup új módszerrel gyűjt adatot a háztartási robotok fejlesztéséhez. Ingyenes takarítást kínál New Yorkban, cserébe a munkát testkamerával rögzítik. A Shift nevű szolgáltatás lényege, hogy a lakók díjmentesen foglalhatnak takarítást, a takarítók elvégzik a munkát, közben pedig videó készül arról, hogyan zajlik egy valódi lakásban a rendrakás, törlés, porszívózás vagy épp a konyha takarítás. A vállalat szerint a felvételeket nem reklám célra használják, hanem mesterséges intelligencia és háztartási robotok betanításához. A felvételeket anonimizálják, a személyes adatokat, arcokat, neveket így nem rögzítik. A feldolgozott anyagokat ezután AI és robotikai tréning adatként hasznosítják. A takarítók nem is a Shift alkalmazottai, hanem független takarítók, akiket partnereken keresztül vonnak be. A megoldás azért is érdekes, mert megmutatja, hogy mire van a robotikának most a legnagyobb szüksége, valós környezetben rögzített hétköznapi emberi mozdulatokra. A tárgyak egy lakásban mindig máshol vannak, a poharak, cipők, játékok, kábelek nem szabványos rendben helyezkednek el. Egy robotnak éppen ezért nem elég felismernie a tárgyat, meg kell tanulnia azt is, hogyan nyúljon érte, mit mozdíthat el, mit kell kerülnie, és milyen sorrendben kell dolgoznia. A Shift modellje adatüzlet, a felhasználóid nem pénzzel, hanem az adataival fizet. Hasonló logikára egyébként több más területen is van példa. Az önvezető autók fejlesztésénél a közúti kamera felvételek, illetve valós vezetési helyzetek adtak tanulási alapot a különböző rendszereknek. A humanoid robotokat fejlesztő cégek pedig szintén nagy mennyiségű, valós környezeti és mozgás adatot gyűjtöttek be, hogy a robotok ne csak videókon, hanem hétköznapi helyzetekben is tudjanak működni. Az Amazon raktári robotjai ipari környezetben tanulják, hogyan lehet árukat mozgatni, rendszerezni, sőt azt

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

anyával is dolgozott. Na, viszont én sem állok le, folyamatosan hozom a jobbá jobb dalokat, bár ezeket nem én írom, nem én éneklem, mondjuk ez mindenkinek nagy báznia, hanem a folyadásban például Taylor Swift, aki a legújabb kedvencével érkezik már is. Ez az Opel Light, amit indítok itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát!

0: fiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Let's get down to business.

Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és ma is lesz játék, itt a Rádió 1-en Sopron Fest, páros belépőket lehet nyerni, mert ahogy ígértük, a legmenőbb fesztiválokra mi visszük el a hallgatóinkat, és a mai napon is jó sok esély lesz erre, már Attisnál is, és aztán a Kívánság műsorban is lehet nyerni. Az igazi mai slágerek pedig megállás nélkül szólnak, nálunk mindjárt 3-4-5 lesz, szóval most egy igazi újdonságnak szerintem pont itt a helye. Joel Corey-t választottam a Galantis-szal, ez a Stay a Little Longer, itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Évadzáró gálát tartott a Jókai Színház, Mezőhegyesen túráztak a gyaloglóklubok. A következő napokban érdemes lesz az Eget kémlelni. Köszöntöm Önöket! Jönnek a hírek Török Mónikától a Rádió 1-en. Hagyományos évadzáró és díjkiosztó gálával búcsúztatta az évadot a Békés Csabai Jókai Színház. Közösségi oldalukon számoltak be róla, hogy a teátrum előtti téren rendezett eseményen a közönség részleteket hallhatott az idei és a következő évad előadásaiból, miközben együtt ünnepelhette a társulat sikereit. A gála egyik legfontosabb pillanata a díjak átadása volt. A színház saját elismerését, a Gálfi gyűrűt idén Liszti Melinda színésznő kapta. Külön köszöntötték Felkai Esztert is, aki már 60 éve tagja a társulatnak. Az Orosházi Kórház egészségfejlesztési irodájának mezőhegyesi gyalogtúráján több mint 40-en vettek részt, olvasható a beol.hu-n. Az Orosházi és a Tótkomlósi gyaloglóklub tagjai egy 7 kilométeres útvonalat teljesítettek, amely során bejárták a Ménes udvar területét és a Fekete-tónál is megpihentek. A kirándulás résztvevői ellátogattak a mezőhegyesi helytörténeti gyűjteménybe is. Ez volt az idei harmadik közös vonattal szervezett túrájuk. Tapasztalataik szerint egyre nagyobb az érdeklődés a közösségi programok iránt. Érdemes lesz kémlelni az Eget a következő napokban, különleges együttállást figyelhetünk meg kedden és szerdán napnyugta után a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig a vékony holdcsarló is csatlakozik, mondta rádiónknak Fogtár Zoltán, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
3: A bolygókat, illetve a holdat szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség, viszont a Jupiter és a Vénusz rendkívül fényesek. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig, ugye a nyugati horizont felé kell tekinteni, ez azt jelenti, hogy ezek az objektumok éppen lenyugvóban vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket. Nagyon fontos, hogy kitakarásmentes nyugati horizontra van szükségünk.
2: Az időjárásról. Ma túlnyomó részt borult marad az ég, de rövidebb időszakokra nap is kisüthet, főként a késő délutáni óráktól. A nyugati szél mérsékelt marad, számottevő csapadék nem várható, de futó záporok, zivatarok még kialakulhatnak. Békés Csabán ma maximum 23 fok lesz. Az este folyamán 15, míg hajnalban 12 fok valószínű. És éjszaka már kiderül majd az ég. Köszönöm a figyelmüket!
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár négyszeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen

0: Az 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, és hát jó munkát, aki már elkezdte, 5 óra után 10 perccel, június 15-e van, hát ez már június közepe. És mindjárt itt a napforduló. Na, mindegy. Szóval, június 15-e van, Julánis Vidnév nap, ez pedig az igazi mai sláger. Szemfeltől nagy kedvenc, nagy lendület így reggel, a Heart Like Mine, amit indítok.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathass.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ma pedig újra játék nálunk, 10 órától a Sopron Fest-re lehet páros belépőket nyerni, figyelni kell, hogy mikor indítja a műsorvezető a játékot, tizedikként csörögni, a többit pedig szerintem tudjuk, a számunk 06-20-311-111, ha még véletlen nincs elmentve valakinél, akkor szerintem írja be a telefon, mert úgy azért könnyebb bezsebelni a tizedik pozíciót. Ez már is a Prayer in Seat,

0: Ez a Rádió Edit csak igazi mai sláger megy. Eső lesz, 22-23 fok lesz, de a hét második felében egyre több napsütés is lesz, és szerintem ez a fontos. Kamrád, Be Mine a hírek után ez jön, aztán a Balázsék Best on 6-tól pedig startol a műsor. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió Eggyel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egy német startup új módszerrel gyűjt adatot a háztartási robotok fejlesztéséhez, ingyenes takarítást kínál New Yorkban, cserébe a munkát testkamerával rögzítik. A Shift nevű szolgáltatás lényege, hogy a lakók díjmentesen foglalhatnak takarítást, a takarítók elvégzik a munkát, közben pedig videó készül arról, hogyan zajlik egy valódi lakásban a rendrakás, törlés, porszívózás, vagy épp a konyha takarítás. A vállalat szerint a felvételeket nem reklám célra használják, hanem mesterséges intelligencia és háztartási robotok betanításához. A felvételeket anonimizálják, a személyes adatokat, arcokat, neveket így nem rögzítik. A feldolgozott anyagokat ezután AI és robotikai tréning adatként hasznosítják. A takarítók nem is a Shift alkalmazottai, hanem független takarítók, akiket partnereken keresztül vonnak be. A megoldás azért is érdekes, mert megmutatja, hogy mire van a robotikának most a legnagyobb szüksége, valós környezetben rögzített hétköznapi emberi mozdulatokra. A tárgyak egy lakásban mindig máshol vannak, a poharak, cipők, játékok, kábelek nem szabványos rendben helyezkednek el. Egy robotnak éppen ezért nem elég felismernie a tárgyat, meg kell tanulnia azt is, hogyan nyúljon érte, mit mozdíthat el, mit kell kerülnie, és milyen sorrendben kell dolgoznia. A Shift modellje adatüzlet, a felhasználó így nem pénzzel, hanem az adataival fizet. Hasonló logikára egyébként több más területen is van példa. Az önvezető autók fejlesztésénél a közúti kamera felvételek, illetve valós vezetési helyzetek adtak tanulási alapot a különböző rendszereknek. A humanoid robotokat fejlesztő cégek pedig szintén nagy mennyiségű, valós környezeti és mozgás adatot gyűjtöttek be, hogy a robotok ne csak videókon, hanem hétköznapi helyzetekben is tudjanak működni. Az Amazon raktári robotjai ipari környezetben tanulják, hogyan lehet árukat mozgatni, rendszerezni, sőt azt is, hogyan lehet emberek mellett dolgozni.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: urai! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Van forró vizet, Zsül? Tudsz forralni? Forralni?
2: De nagyon forrót?
1: Ki akarok próbálni valamit?
2: A hangyákra?
1: Kísérletet, tessék?
2: Hangyákra?
1: Nem, egy kísérletet akarok kipróbálni. Benne vagy?
2: Mehetünk,
1: csináljuk?
2: Ha forró víz van benne, az engem mindig érdekelt.
1: Eszter, benne vagy, úgyhogy Feri, kipróbáljuk?
3: Nem az van, hogy szerintem ezt ki kell próbálni.
1: Egy bögrényi forró vizet hozzá, léci.
3: Zsül, tudja, hogy miért hozzá?
1: Ne, fogalma nincsen
2: egyébként. Nem, de az a baj, hogy nekem hozzá, tudod? Tehát, hogy innentől kezdve azért
3: én izgulok. Ebben más nem csak azért nézem. Ezt tetszik, ez így jó lesz.
1: Ma olvastam egy cikket, kíváncsi vagyok, hogy ez valódi, vagy csak itt megint egy ilyen pereskedés van légitársaságokkal szemben. Ül a pasi az ülésem. Ugye? És azt mondja, hogy soha többet nem lesz a régi a pénisze, mert leforrázták kávéval.
2: Elég!
1: A repülőgépen.
2: Nem kell a víz, Zsül! Gyere vissza!
1: Gyere ide, Zsül! Hozd a vízforralót! Ülsz a széken.
3: Micsoda?
1: Ülsz a széken, és valahogy az ölébe esett a kocsi, amin a kávét szolgálták fel, a vízforraló, ami forró kávé volt, és leforrázták a nadrágján keresztül a 41 évesnek, a férfinak a péniszét. Tavaly decemberben a Virgin Atlantic járatán Las Vegasból tartott Heathrow-ra, és az ölébe ömlött a forró kávé.
2: Tehát égési sérülések.
1: Farmeron keresztül. Nadrágon keresztül.
2: Persze.
3: Attól függ, hogy ki csinálta a kávét, mert nagyon sokfajta kávétársaság van, és van, ahol tényleg nagyon forró. De szerintem de ez most ilyen reptéri kávé, nem?
1: Ez,
3: nem,
1: reptéri
2: ez
1: kávé...
2: már a repülőgépen volt.
3: Repülőgépen. Nem.
1: Igen, ez a repülőgépen igen, történt,
2: és ott
1: persze.
2: És ugye nagyon forrónak kell lenni, mert mire végigérsz, akkor kihűlne, tehát még az utolsónak is ihatatlanul forró. A farmer nadrágos sztori meg azért veszélyes, mert hogy még tovább melegíti a felületet a farmer nadrág.
1: Az nem védi meg?
2: Hát nem, másodperc a tálcát.
1: Előtte volt a tálca, ott volt a pohár, hozták a kávét, beleöntötték a poharába, de nem vitték el a tálcát, ezért a pohár beleesett az ölébe, és a forró kávé az a ágyékára esett, elviselhetetlen fájdalmat érzett, nem sietett a gép a segítségére, a személyzet 20 percbe telt, míg valaki hozott neki hideg vizet a megégett, felhólyagosodott testre hűtéshez, és az, hogy ott ültem a csuromvizes széken, hoztak égés elleni krémet, és bekenték a péniszemet, illetve bekötözték. Wow! Azért ez milyen odaadott csuhárdeszek. Fájdalomcsillapítót és pizsomát adtak neki. És
3: pizsomát?
1: Pizsomát átöltöztették, és aztán a repülőtéren orvosi ellátást kap, de nem történt meg, semmit nem foglalkoztak vele, azt mondta, hogy egész életére ott marad a nyom.
2: Hát az látszik, az égett bőr, azt figyelj.
1: Az megmarad?
2: Hát ha át kell ültetni például a bőrt, mert olyan is van, akkor megmarad az, hogy körbe, ahol
3: de
2: ugye
3: de akkor miért tudja visszaszívni magába?
1: A kávét?
3: Nem, a péniszét. Tehát, hogy ezt úgy kell kitalálni. De az egész pénisz biznisz rosszul van kitalálva. Azt kell csinálni, úgy kell csinálni, mint a teknősnek a nyakát. Hogyha veszélyben érzi magát, akkor teljesen eltűnjön. Nem csak az a golyók, hanem a pénisz.
1: Akkor visszamegy, igen, mint a teknősnek a feje.
3: Igen, ezt fel kell jelenteni a teremtőnek, hogy ezt rosszul találta ki. Igen. De nem lenne vicces, hogy egyszerűen...
1: Igen, veszély van abban a pillanatban, mint a teknősnek a feje behúzódik a páncélba, és eltűnik.
3: Igen, nem most kapjátok.
2: Az a baj, hogy nálunk ugye a hideg vízre húzódik vissza. Ez meg forró volt. Lehet, hogy még így ki is nyúlt a kis kuki.
3: Nehezen tudom elképzelni, hogy erre így azt mondom, hogy
1: nagyon durva, mert azt mondja a csávó, hogy kihatással van az eset az egész életére, emiatt fel kellett adniuk párjával a gyermekvállalási tervüket. Ez létezik.
3: Hát olyan érzékeny marad utána, tud ilyen vathús nőni rá, meg ilyenek.
1: Ne csináld, nem lehet többet gyereket, mert leforrázták a péniszedet
2: egy
1: kávéval.
2: Nem, hogy nem lehet gyereket, hát nem tud kufircolni többet.
3: Mert tud, a súrgódást nagyon fáj neki a
1: húk. Most éreztem meg, hogy ez mi. Ha Niki Lauda füle eszembe jut, akkor kicsit látom a férfit magam előtt.
2: Ugyanaz, csak lent.
1: Atya úr is.
3: De nem lehet ezt kicserélni, ezt a bőrt valamire, egy sárpelynek a tokájára?
2: De az átültetés is fáj. Meg
3: hát de
2: után,
3: csak kicsit,
2: de nem lesz
3: ki kell
2: olyan.
3: Bírni, de utána már jó lesz. De
1: azt írja Virgin Atlantic, figyeld, elnézést kérünk a férfitől, amit a fedélzeten át kellett élnie, és ígérjük, a légútas kísérőket kiképezzük az italok biztonságos kiszolgálására.
2: Jó fejek.
3: Ezek kívül kapnak 600 kilométert légi.
1: Igen. Nyilván egy 5 évig elhúzódó per, és aztán a végén nem tudom hány százezer dollár kártérítés. De mit érsz vele egyébként, ha
2: egyébként nem működik
3: elég
2: a
3: elég fontos dolgot vettek el tőle. Igen.
1: Igen. Nektek van olyan sérülésetek, ami gyerekkorból idézhető? Tehát ránézel és tudod, hogy hol történt, mi történt, milyen kinek a nagypapája, milyen cseresznyefán voltál föl, hogy varták össze, és hol voltál, és milyen táborban, és milyen nagymamában. Mindenki mondhat egy ilyet, tessék. Te mondtál valamit a vaginádról.
3: Epeműtét, 2010.
2: Az már egy gyerekkor.
1: Túlzabáltam. Neked mit van? Látható?
2: De neki csak lelkisérüléseim vannak.
3: Nekem főleg lelkisérüléseim vannak.
1: Nem mondtad, hogy egy forró csörögefánk nem okozott egyszer valamit.
3: A belső sérülés. Csak belül lehet látni. Az arcon látszik, hogy itt van egy, hogy a macska lecsúszott a radiátorról, ami alatt feküdtem.
1: Gyerekkorban?
3: Nem, ez is tavaly volt.
1: Ez tavaly volt. Nincs egy gyerekkori horzsolásod, egy bámésod, egy sebed?
3: De. Nekem töréseim voltak. Az a baj, hogy töréseim volt. Mindenemet eltörtem. Volt, hogy négy lábujjamat eltört egy üveglap, ami ráesett. Tehát leválasztott.
1: És azóta ilyen kalapácsújjaid vannak?
3: Addig is azok voltak.
1: Papucsba úgy néz ki, mint a kapaszkodnál?
3: Igen, én kapaszkodó súlyai vannak.
1: Abszolút. Téged nem lehet fölökni.
3: Neked nagyon hosszú lábujjai vannak. Igen.
1: Bárki neked vagy nem tud fölökni, mindig kapaszkodnak a lábujjaid.
3: Erkélyről még visszafogok rajta.
1: Olyan, mint a denevér.
3: Igen, igen.
1: Lóksz érted az erkélyről, de nem esel le.
3: Igen, könyökömet is eltörtem, aztán ugye térdemet is be kellett gipszelni, aztán volt. Tehát én nekem ilyenek voltak inkább.
2: Az meg nem látszik.
1: Jó, neked mi van a gyerekkorból, tessék?
2: Tessék, mai napig látszik, itt ez a kör. Megvan?
1: Igen, az új begyeden mutatod a körmöd alatt.
2: A körmöm alatt, ugye az igen? Első új begynél, a mai napig érzéketlen a dolog, mert anyukám úgy gondolt, hogy jó ötlet lesz oda dobni felém a nagykést, már nem azért, hogy megöljön, hanem hogy krumplit kell pucolni.
1: És dobta a nagykést.
2: Én meg alányultam, tudod, de csak így, hát nem úgy dobta, mint ahogy azt elképzeljük, hanem így csúsztatta az asztalon, én meg oda nyúltam, és így... Ezt levitte, visszahajtottuk, rákötöztük. Azóta érdéketlen itt.
1: És ott nem is ment. Oda most beleszúrhatnék egy körzőt?
2: Menj, hozz egy körzőt, Gyula!
1: Tényleg full érzékeny?
2: Full.
3: Menj, csukba aztán, és add neked, és mondd meg, hogy mikor kapja be.
2: Jó, mikor nyalogatjátok már. Tessék.
1: De ez nem jó. Én szeretem ezeket a gyerekkörülését. Ránézel a testedre, és tudod, hogy nagymamámmal voltam itt, a nagypapámmal ezért elesett a létráról, ott álltam alatta. Ezek ilyen szeretemsebb helyek, nem? Hogy így van egy emléket hozzá.
3: Igen, vannak ilyen nagy horzsolásai, azok vannak, de azok mind ilyen tanyázásokból, van biciklizés próbálkozás. Illetve nekem azért áll így az ujjam, nem tudom, látszik-e, mert kosárlabdával, nem, focilabdával kosárlabdáztunk, és akkor út belenyúltam.
2: Végre normálisan helyre tették.
1: Kiegyenesedett a kis ujjad.
3: Igen.
2: Középiskola kollégiumból van a két, a nagy lábúja meg a mellette lévő között két ilyen folt, mert éjszaka gyufát tettek közé, és meggyújtották. A mai napig ott van. Nagyon szerettem.
3: Ezt apámmal is csinálták, amúgy
1: ez
3: akkor
1: minden normális laktanyában, kollégiumban ezt csinálják, igen. Zsül, mit van gyerekkorban? Ott...
2: Herpes.
4: Nekem
1: csak azért rögünk, mert behozott Laci egy pikádot. Behozott egy pikádot.
2: Na mesélj, Gyula, ne, hova szúrjuk?
1: Nem beszélek vele többet, ha nem szúrod bele váratlan a Feri újvegyébe, ugye, amikor nem figyel. Csak én... Nein!
3: Nem tudom, melyik új az? De melyik az a középső?
1: Tényleg érzéketlen?
2: Itt, igen.
1: Szad már bele akkor gyorsan.
3: De egy gyors vércukot nézzük.
2: De várjál, ha bőrén átmegy, azért ott már érzékeny.
1: Mint a Bud Spencer filmen.
3: Nein! Tehát késztől csak így
1: üzőt. Szúrd meg. De Laci is milyen készség, és azonnal behozza a pikádot. Nézd meg, azonnal fia hülyeségre, azzal vehet, hogy kisétált, és behozott egy pikádot.
3: Fájdalom, azt szeretem, jövök.
1: Ugye, Zsül, mit van? Tessék?
4: Nekem gyerekkoromban eltörött a bal csuklómnál, és rosszul föltöztetett, ez egy kicsit fölfelé áll itt a végén.
2: Tényleg van benne.
1: Van egy ilyen kis dolga
2: kezelő.
4: Ez egy kicsit fölfelé.
1: Nagyon durva.
4: A szemöldököm még az egyik.
1: Az a nagyapád, az nem az csak az Gárbölgyics. Az egy kicsit Gárbölgyics.
4: Ott kővel dobtak mennyit, hogy az ő az volt.
1: Semmi köze hozzá, csak Gárbölgyics a szemöldököd egy picit. Ezek ilyen jó sérülések, én ezeket szeretem.
3: Na mondjad nekem, mit van.
1: Nekem fűrészelés, akadályverseny, gyerekkor, vizesfa, megfogod a fát, és ahogy fűrészelsz, el kell fűrészelni, szakadó esőbe fűrészeltetnek gyerekeket. Az a feladat. Milyen hülyék ezek? Lenyúlsz jobb kézzel, megtámasztod a fát, ballal tolsz egyet a fűrészen, és abban a pillanatban csontig vágod úgy a kezedet, hogy három öltés itt van, látod, ott van összeöltve. Úgy kinyílt, mint az Alienbe, tudod, amikor így kijön az, ami az arcodra ugrik, így szétnyílt a kezem, láttad a csontot. Anna, mit van?
5: Van egy vágás, egy ilyen kis fehér, nagyon kis semminek tűnik, de ez egy húsvágóbárd.
1: Húsvágóbárd,
5: rozsdás ráadásul. Föl volt akasztva, képzeld el, egy konyhaszekrény oldalára, egy százas szögre. Ugye a bárdban van egy lyuk, a húsvágóbárd, akkor ott föl lehessen akasztani.
1: Igen.
5: Meg így lehajoltam. Leálltam, és a fejemmel levertem, és ahogy esett, ráesett a kezemre, és majdnem levágta a kezemet.
1: Ne csináld, de neki ilyen súlya van.
5: Csontig ment, csuromerő vér volt minden. Hát gyerekkoriból rengeteg síbalesetem volt, ugye sieltünk a Mátrába, hát a lábam az viszonylag rossz állapotban van. Az egy kis térkép, a kis emlékeim birodalma.
1: De hogy megmarad? Mennyi gyerekkori emléket felejtesz el, nem? De a sérülés az akkor olyan trauma, hogy arra tudod, ránézel a karodra, a lábad, és tudod, hogy az hol,
3: a
1: kivel, mikor.
3: Szoktam sokat gondolni, mert kapott egy motort, és ez egy rózsaszínű cross motor volt, ami fiúként egy elég durva bevállás volt, de nagyon tetszett neki, és akkor megkapta ezt a motort, és nem hajtotta vissza a támasztóját. és megakadt a kerítésbe, hogy elhasolt vele. És, de várjál, és semmi olyan nem lett, de hogy felállt, beletérrelt a visszapillantó tüdőbe. És az összes bele, tehát amit el tudsz képzelni, az beleállt a térdébe, tudod, ezek az apró szilánkok, tudod, így hát szerintem ez így nem lesz jó, és akkor utána összevarták neki, meg kiszedegették be azért, de az, figyelj, azt soha nem fogom elfelejteni, mint egy sűn úgy nézett ki a térde.
1: Nem volt igazán jó gyerekkorod, ha nem ültél esztékába, ha nem vartak rajtad valamit, ha nem tört el valami, ha nem horzsoltad csontig, tehát valahogy ez természetesen is volt.
2: Anyád senki nem cirkuszolt rajta.
1: Jó, oké, na a kis betadén, jó van, mennyi, aztán ezért csinál tovább.
3: Nekem az volt, ez a ilyen családi legendáriumban, hogy nem tudom, 4-5 éves lehettem, és vérzett a mellbimbóm, képzeljétek el. Vérzett a mellbimbóm. Nem, ugye elmondom, hogy mi volt a sztori, és az a lényeg, hogy anyám jött, hogy mi történt, atya úristen, miért van? És én pontosan tudtam, mi történt, hogy a szijámi típusú macskánkat abuzáltam, aki hát magamhoz öleltem, meg elstartolt, és pont így megkarmolt egy a mellbimbóma, de az nem hagyott ilyen külső remnyomot, csak így elkezdett ott vérezni. És anyám azt hitte, hogy ez valami, tudod, ilyen halálos ítélet, tehát végig bementünk a kórházba, én végig egy büdös szót nem mertem szólni. Ott ültünk, hogy 8 órán keresztül a folyosón. Igen, és akkor mondták, hogy na, akkor veszünk egy kis vért, akkor így oda sziszek, csak a macska karmol. De akkor 8 órája ott ültünk, tudod. Így azért, tehát amikor tétje lett a dolog, akkor voltam, hogy amúgy jól esik ez a kis kettesben töltött idő, édesanyám, majd itt a hűvös folyosón.
1: Gyerek idő.
3: Igen, de akkor anyám fejében minden végigment, hogy figyelj, ez valami nagyon ritka rák, ilyen véres mellbimbók, és a többi, és a többi.
1: Három éves korom a szomszédlányal fát vágtunk baltával. Én fogtam a fát, innen puszilag Szandi. Három éves korban, gondolod, de mi lett abból? A bal lábfejemen egy balta a vágási ég van, a kilógó érre játszottam 15 évesen Jani Zalából. Szemmel felakasztottam magam a bicikli szerelő kampóra.
3: Ó, ne!
1: Olyan volt a szemgolyóm, mint a piros biliárd golyó. De hogy minden gyerek mellett ott van egy védőangyal, nem? De mondd meg, hogy olyanokat élsz túl, amit elvileg nem szabadna, de valahogy megmenekülsz.
3: Az unokahúgom jött le a lépcsőn, és az egyik válfa ugyanígy beállt így a szemébe. Tehát a válfának az a kampója, beakadt a szemébe, hogy hogy csináltam, majd nem senki.
1: De hogy elesett, és megbotlott, és beleakadt a kampó?
3: Ott megkapaszkodott benne, a rajta fel volt akasztva egy a korlátra, megkapaszkodott benne, és valahogy így lett egy ilyen lendülete, hogy így elakadt a kapni, és felakasztott így a szemébe.
1: Jézus, és nem folyt ki a szeme.
3: Semmilyen nem lett, de...
1: Több tetanuszt kaptam, mint amennyi kólát hittem. Tényleg, és akkor itt a tetanusz az megvan.
2: Bizony.
1: Segben nagyon fáj, izomba bele, bam, mindenre tetanusz. Mindenre tetanusz.
3: A legfontosabbat felejtettem elmesélni, a fogaimat. Bocsánat, nem kivehető, de gyerek fogaim vannak, kicsit az ománcon látszik, hogy nem olyan szépek. Ez azért van, mert 2 évesen 2 marék legóval leindultam a lépcsőn. Tehát mind a két kezemben volt 2 marék legó, és van egy csiga lépcső a házunkba.
2: És a legót pedig nem engedjük el.
3: Ezt nem engedjük el, úgyhogy a második lépcsőn ugye rosszul léptem, és legurultam a lépcsőn, ráharaptam a lépcsőfokra, visszatolta a felső fogsoromat. És elájultam. Kérdeztem, hogy nem tudom, hogy elvittetek a kórházba, azt mondja, nem kellett, jobban lettél.
1: Elmúlt a beszédhibán. Azóta tökéletes. Azóta szóval tökéletesen artikulálsz.
3: Milyen hadarok, akkor ennyi idő volt elmondani a doktornak, hogy mi történt vele.
1: Figyeljetek, a múlt héten még kiköpött egy legoldarabot.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
8: Spórolj az Euronix nyárjár zuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
9: komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
10: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
11: Ha sportfogadás, akkor vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónusz adunk az első befizetésed mellé 100.000 forintig.
12: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a vegas.hu-n.
13: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
14: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
15: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Reklámot hallottak.
8: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nehézségeket okozott az asszály Csabai könyvbörze jótékony céllal. Megkezdődött a Szarvasi Vízi Színház nyári évada. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Jönnek a részletek. Az elmúlt napokban érkezett csapadéknak örülnek a gazdálkodók, igaz a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. Az asszály nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is megviseli, veszélyeztetve ezzel az állattartást, hangsúlyozta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke.
2: Minden csepp csapadéknak nagyon örül a mezőgazdaság, mindegyik ágazata, nem csak a növénytermesztési és a kertészeti kultúrákban, hanem az állattartás tekintetében a legelőre alapozott tartástechnológiánál elengedhetetlen a csapadék. Szeretnénk többet kapni, de sajnos csak a felső rétegben van ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőrzünk. És sajnos vannak olyan területei az országnak, ahol az állatok takarmányozása veszélybe kerül.
1: Megtartották a 9. Csabai könyvbörzét Békés Csabán, írja a beol.hu. A Békés megyei könyvtár előtt rendezett eseményen 50 árus kínálta megunt vagy feleslegessé vált könyveit új gazdáknak. A kötetek mellett társasjátékok, gyerekjátékok, DVD-k, újságok és bakelit lemezek közül is válogathattak a látogatók. A civil kezdeményezéssel életre hívott rendezvény jótékony célt is szolgált. Adományokat gyűjtöttek a körösladányi Sipos-Robi gyógykezelésére és műtétjére, a sütivásár bevétele pedig a Békés Csabai Fiatalok programjait támogatja. Elindult a Szarvasi Vízi Színház idei nyári program sorozata, amely augusztus 24-ig várja a közönséget, tudatta a behír.hu. A nyár során több mint 60 előadást láthatnak a nézők. Musicalek, vígjátékok, bohózatok, krimi komédiák, operettek és családi programok is szerepelnek a kínálatban. Idén először az Erkel Színház is csatlakozik a fellépők sorához, míg a Békés Csaba Jókai Színház 3 előadással lesz jelen Szarvason. A Cervinus Fesztivál 15. nyári évada szintén a program sorozat része, a szezont pedig hagyományosan díjátadó gála zárja majd. Az időjárásról. Ma túlnyomó részt borult marad az ég, de rövidebb időszakokra a nap is kisüthet, főként a késő délutáni óráktól. A nyugati szél mérsékelt marad, számottevő csapadék nem várható, de futó záporok, zivatarok még kialakulhatnak. Békés Csabán ma maximum 23 fok lesz, az este folyamán 15, míg hajnal

uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket! A mosolygós, serbógyilkos Rázskó Eszter! A

0: egy ország issza! Biztos nem találták ki, hogy kiről van szó! De igen, bizony, ő lesz az Sebestyén Balázs!
1: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
2: Na már itt is vagyunk, jó reggelt! Kívánunk mindenkinek, hello, drága hallgatók! Hello. Itt vagyunk, jó reggelt! Hello Eszter, jó reggelt! Hello.
3: Jó reggelt kívánok!
2: Feri, jó reggelt! Kívánunk mindenkinek egy hosszú, remélhetőleg nagyon tartalmas hétvége után sűrű gomoly felhő közepette. Legalábbis ott a hátatok mögött valami készülődik.
4: Ma már derüljön,
2: meg igen, ma derüljön, meg fontos, hogy ma ne essen, úgyhogy ma ne legyen eső.
4: Jönnek a 30 fokok gyerekek, itt igen. Az igazi nyár.
2: Bizony.
4: Elasztotta a hétvégénket az eső, de az is jó volt, mi örültünk a tóparton neki.
3: De lefiz?
2: Esett?
3: Semmi
2: nem lett.
4: De esett egyébként tegnap, de hát tudod, ez a kicsit esik, nem esik, ez pont semmire nem volt elég.
3: Tehát ez olyan, mint amikor ezzel lesz fel filmekben, így eltűnik így a repedésekben, ez az a néhány cseppes.
4: És akkor tudod, így a föld feküdt, és azt mondta, hogy és már nem is láttad, kész.
2: Igen, hát ez azért sokkal több kellene, hogy legyen.
3: Ez olyan, mint én másnaposan, amikor csak pálinkát ittem előző este, és az első pohár üzet megiszom.
2: Igen.
3: És még semmi sem történik.
2: Felszívod a pálinkát, így van. Jó hétvége volt mindenkinek, nagy pihenés, több
4: igen.
2: Nap, két nap.
4: Két nap, sok
2: három nap, négy nap.
4: Hát nekünk is három nap volt, ugye csütörtökön elbúcsúztunk egymástól. Én kim voltam a Metallica koncerten, gyerekek. Hát figyeljetek.
3: A pokolgép koncertre gondolsz?
4: A pokolgép dalra gondolok. Azt egyébként nagyon büszke vagyok magamra, mert hithű rockerek se ismerték fel. Ugye a Metallica mindig játszik
2: igen, egy
4: az adott országnak egy-egy dalát, és akkor ketten ezt megtanulják.
3: De hogy nem Beatrice?
4: Nem értem. Lehet, hogy szó.
2: Miért nem?
3: Vagy Edda. 8 óra szórakozás.
2: Vagy Edda. Igen.
4: Igen, annáljuk az keményebb zenéket szeretik, és akkor mindig a múltkor ugye tankcsapdát játszottak, és most meg pokolgépet játszottak, rettetesen rosszul.
2: Rosszul?
4: Hát figyelj, nyilván megtanulták, az elején van egy ilyen jellegzetes gitárriff, az tök jó. Lement, és akkor utána itt a basszusgitáros énekel általában magyarul, aki nem tud magyarul, ugye? Tehát a totális metál, azt így nagyon kellett. A metál szót még értetted, a totálist azt már sem ennyire.
2: Ez fel volt-e kiírva valahova? Vagy...
4: Kottából játszották, persze, kihoztak két izé kottálvány, mindenki.
3: Kihoznátok a pokolgép kottámat? Köszönöm szépen.
4: Igen, és már érkezünk is, tessék. Úgyhogy nem az volt azért az est fénypontja, de egy ilyen aranyos gesztus, ez mindig a befogadó ország felé, hogy játszanak egy-egy dalt, a csütörtökén ez volt, és akkor a szombati meg a Quimby dalát játszották el. És, de hát egyébként gyerekek...
3: Azért az egy nagyon metálos zene.
2: Az nem
4: az
2: nagyon.
4: Nem, az egyébként érdekes volt, hogy az meg nem egy metálos dal, de valamiért azt választották. Gondolom, ilyenkor valaki súg neki.
3: De mi volt? Autószáltat?
2: Hát igen.
3: Vagy mi volt, valami dallamos? Gondolom, hát dallamos.
4: Hát dallamosabb minden esetben.
2: Valószínűleg elmondják kapunk. Nekik, hogy mi az, ami népszerű vagy, és akkor gyorsan ja. Két riff erejéig azt ott megtanulgatják. Ja.
4: De nagyon érdekes volt az egész. Kör alakú színpad volt, mi bejutottunk ide a kígyófészekbe, így hívják, a nagy rajongók közé, és hát figyelj, technikailag olyan megoldások voltak benne, amit így nem is tudsz igazán hova tenni, de ami tök jellemző volt, hogy nem akarták a showval elvinni a zenéről a izét, vagy csak takarékoskodtak, de mondjuk szerintem egy Rót koncerten több ilyen láng csóva van, mint a Metallicán volt. Az utolsó egy vagy két dalban emelték ezt be, és inkább tehát egyrészt a zenével vitték el, tök jó volt a látvány, négy hatalmas torony volt, ahol ment a kivetítő, és ez a körszínpad, figyelj, jöttek fel a dobszerkók, a Lars Ulrich az állandóan így vándorolt, és a többiek is, volt fönt 16 darab ének mikrofon. Én ilyet még nem láttam, kifelé és befelé is, és a csávók folyamatosan mentek, és bárhol énekelt a faszé, az mindenütt ugyanolyan jó volt.
2: Aha.
4: És akkor így a stadion közepén volt ez a nagy körszínpad, és bárhova tudott menni rajta, és a közönség minden részének próbált adni. És ami a legszebb volt, hogy annyira látszott rajtuk, hogy ezt így még mindig nem hiszik el. Ez 83-ban jelent meg, azt hiszem, az első lemezük, érted? 83.
2: Azért az nem most volt.
4: Ki se tudod számolni, és ott van 68 ezer ember, érted, miattad, és azt láttad a Hetfielden, hogy így körbenézni, és azt mondja, hogy magából,
2: igen.
4: Úristen.
2: Kemény, el, kemény képeket láttam én is róla, igen.
3: Most nézegetem, és amikor ugye Quimbit mondott, hogy Quimbit játszottak, akkor lehet, hogy egy Fish számot játszottak, és nem tudják eldönteni, hogy melyik volt. Tehát az, hogy... Az
2: igen,
3: kemény,
2: ez Fish vagy Quimbi.
4: Igen, a Fish föl is lőtte ugye rögtön a zászlót. Igen,
2: a Quimbi fura lenne, tehát inkább Fish, nem a Quimbi fura lenne, a Quimbit választanának. Ez nem annyira rockdal.
4: A leírások szerint ez egy Quimbi dal volt, aha, de a Fish együttes is azt gondolta az elején, hogy ez,
3: igen,
4: ez
3: de itt közben a cikket is frissítették, ami szerint tényleg a Fishnek volt a dala. És most akkor az hogy fogjuk kiderülteni?
4: De várj, és akkor a Quimbi...
3: Nem lehet meghallgatni? Nincs
2: de majd megkeressük, és akkor meghallgatjuk.
3: De eldöntjük, a hallgatóink majd a vasfülükkel eldöntik.
2: Igen, megnézzük, és akkor meghallgatjuk.
4: Meg milyen ügyesek voltak, hogy egyszerre két zenekarnak okozta körömöt. Ugye, a Fishnek hát, és a
3: amúgy ez egy, is. Ez egy ilyen Audi... hogy nem tudom, audiovizuális, nem, csak audio, ez egy audio Rorschach teszt, tehát ez az a dal, amit ha belehallasz. Tehát az is lehet, hogy Zoltán Erika volt.
4: Igen, csak ő nem posztolt, hogy én végre igen, én vagyok.
3: Hogy a kordgyűjtő a reptér.
2: Azt hogy a basszgitáros lenyilatkozta, hogy senki nem súg, hanem ő mindig komolyan belássa magát az adott ország zenéjébe, és úgy választanak.
4: De na.
2: Az milyen jó ez arc, komoly. Nem? Milyen jó arcok ez egyébként, komoly. Hogy ő nem a basszgitáros. Bassgitáros.
4: Nagyon.
2: Bassgitáros végig
4: hallgatgatja. Én azt gondoltam, valaki megmondta neki. Vagy nézett egy ízét, egy 1986-os, nem tudom, ilyen bravótó díját adást, ahol
2: metál kategóriában kinyert. Lehet, hogy belehallgatgat egyébként, igen.
3: Lehet, hogy ráírt valakire MyVip-en, hogy ajánljon neki valamit.
2: Igen. A végén bemondta, hogy Quimbi. Úgyhogy lehet, hogy Quimbi volt. Na jó van, szóval jó volt ez a lényeg.
4: Nagyon, meg jó volt, hogy itt voltak 3 napig, de ezek 3 éve turnén vannak, gyerekek.
3: Beszéljük inkább az árulásról, ami történt a hétvégén.
4: Melyikről?
3: Hát, amit az Anna követett el.
2: Mit követett el?
3: Ott ül az áruló, ott ül. Nézd, ez az.
2: Mit csinál? Mi volt?
3: Na, hova kirándult a hétvégén?
2: Nem tudom, gyerekek.
3: Melyik várost választott a barátnőjével, hogy felfedezze Anna gyönyörűségét.
5: Szevasztok!
2: Hol voltál?
5: Nyíregyháza.
2: Nyíregyháza desztináció.
5: De persze. Hát minden évben elutazunk a barátnőmmel egy barátnős hétvégén.
3: Igen, csak sivat meg kutyát, de vigyorogjál.
4: Hogy szép hely van.
5: Gyönyörű Nyíregyháza.
2: Mind desztináció?
5: Ezt meg nem. Igen, mind desztináció. Elmentünk élek szépen az állatparkba.
2: A szép. Megnézni.
5: Na
2: a szép.
5: Ennyi. Sóstól gyönyörű. Komoly, és így tovább. És nagyon-nagyon jól éreztük
3: az
5: magunkat.
3: Az igazat mondjad, Anna, ne itt a marketinget mondjad. Az igazat mondjad el, légy szíves.
5: Mit mondjak igazságban?
3: Az igazság. Anna, oda jött hozzám Szerda környék, hogy jön Nyíregyházára a hétvégén, hát milyen csodálatos. Ezt mondom, hát Anna, hát a legjobb kor, hát pont bográcsozni fogunk pénteken, hát hát az van, hogy én a kis barátnőm, én nem érek rá bográcsozni veletek, mert nekünk saját programunk van. Nekünk itt innerünk.
2: Csak nem a Barbizonba kötöttetek ki.
3: Semmi. Szombat este fektetéskor csörög a telefonom egy telefonszám.
2: Ne csinálj részeget. Ne csinálj, tényleg.
3: Csörög a telefonom. Hát sajnos nem tudom fel, ugye éppen altattam, és amikor ezt csak lehetem, csőz! Anna vagyok, itt vagyunk a Mekibe, nagyon benyomtunk.
5: Hát kellene egy felszívja.
3: És ilyen különböző képeket látok, ahogy Anna a szifonpresszóban mulat.
2: Nem hiszem
3: a szifonban.
5: Jó volt.
2: Nem itt ittunk, nem ott ittunk, vagy nem az ott a valami, oda jöttünk.
3: Önmagától megtalálta, igen, a főtéren, igen, a szifon. Magától oda talált. Én nem is ajánlottam neki, magától megtalálta.
2: És rácsörögtél az összeret.
5: És nem is emlékszem.
2: Itt vagyunk a szifonban.
4: Két kapatos milf érted a Nyíregyházi éjszakában.
2: Nagyon megindultak.
3: Ja, és mondta nekik, hogy menjenek ki vasárnap reggel a KGST piacra, amit nem tudott értelmezni árában az állapotában, de végül kimentetek? Mi lett?
5: Nem mentünk ki. Aj, úgysem, nem mentünk ki, de ki kellett volna. Nagyon jó hely, nagyon éltük. Nagyon jó idő volt. Eszter még írt pénteken, hogy hát készüljünk, mert azért hűvös van. De aztán szombatra megjött a jó idő.
2: És benyomtatok ott a szifonba? Hát ott ittunk mi is párat, az egy ikonikus igen, hely.
3: Hát abban neve szerintem már elmondja azt, hogy ez csak egy jó hely tud lenni, nem?
2: Igen, hát egybe a kitelepülés után ültünk be picit, igen, kicsit piálni. Igen. Onnan indult a road moving a Barbizonba.
3: Na igen, és aztán mondta, küldött nekem képeket fiatal fiúkról, ahogy a McDonald'son ott kárálnak.
5: 18 és 20, hát 16 és 20 között volt az átlag korosztály. Ezt egy picikét romoltam a barátnőm, amikor bementünk, de hát valami muszáj volt, hogy főszívja a dolgokat.
3: De hogy mennyire igazi Nyíregyházi már, Anna, nem, hogy elmegy a szifonba, és a végén a Mekiben köt ki. Tehát Nyíregyházi, ez a kettő lehetőséged van.
2: Micsoda görbe este.
5: És rám írt az Eszter, tök cuki volt, azt írta, hogy igazi Nyíregyházi lettél. Igazi Nyíregyi vagy. És ott
4: a szifon és Meki.
5: Szifon és Meki.
3: Ennyit tud. Ennyit, de annyi, hogy ha Bújtasi Mekihez mentél volna, akkor egy fokkal azért előkelőbb lett volna, mert ott szokta bolyongani a részegek a túl körül, de mindegy, a főtér is megteszi szerintem.
4: Jó, és a kulturális élvezetek, hát gondolom, ugye nagy számban voltak azok is, Szifonba.
5: Szifonba is volt.
3: Mondd el, hogy minek van most a fosztos bújbóka, hogy mi van, ami most... Valami átvette a hatalmat a hotel felett, mi az a bogár?
5: Kim volt egy cetli, valamilyen, nem is tudom, rögtön mondom a nevét, egy ilyen fekete bogár, és írták a hotelbe, hogy elnézést kérnek, most ilyen rajzás van, és hát akármennyire figyelnek meg egyebek, hogy hát nem tudnak mit tenni. Egyel nem találkoztunk, olyan cuki volt, hogy oda tették így a cetli, de egyetlen egyel nem.
3: Ez Nyíregyháza annyit tesz, hogy simán csak csótányok vannak, és akkor igen, így próbálták...
2: Ez a fura rajzás van, egész évben rajzanak, a tűzhely mögött vannak, nagyon nem, gyorsak.
3: Főleg éjszaka rajzanak.
2: Éjszaka rajzanak, igen, csébetűvel kezdődnek. Csibetűvel kezdődik a nevük.
3: Mi is ennek a neve? Mondom. Gabona Futrinka.
2: Ezt leírták a hotelbe, hogy rajzik ez a bogár?
5: Hát, hogy ott van, nézd meg, ki volt téve cetti, hogy
2: megőrülsz,
5: nem kell megijedni, nem bántanak, nem ártalmasak, de hogy jönnek a Gabona Futrinkák, előfordul, hogy nem kell megijedni.
2: Ne félj, nem foglak bántani, van a bogár feliratom.
5: De egyébként olyan cuki, hogy ezt így
3: kitették. Látod, így kezdődik a migránsokat.
2: Látod, ez a Nyíregyháza, ez már nem az a Nyíregyháza, mint tudunk fel. Már bogarasak, és már kirakják a hotelbe, hogy bogár van, érted? Tehát,
3: így van.
2: Bocsánat, penészes az ágynemű, kétnapos a zsömle, elnézést kérünk.
3: Egy királypiton szabadult be.
2: Érezik meg jól magukat.
5: Nagyon jó volt, gyönyörű volt, az állatkert, hát az valami felfoghatatlanul klassz, nagyon régen láttam, vagy 11 néhány évvel ezelőtt, nagyon sokat változott, nagyon sokat fejlődött, szóval.
3: Ugye, azt mondnak, hogy hol ittatok a Szifonon kívül?
4: Mindenhol szerintem,
5: hát
4: hogy
5: ismerem. Hát a tónál is, ott bogra, ott ettünk egy nagyon finom halászlevet, ott volt egy kiülős hely, te biztos, hogy tudod, van egy gyönyörű szökőkút, ahol még zenék is vannak.
3: Igen,
5: ott,
3: igen,
5: Donál, ott,
3: igen.
5: Van, ott van egy ilyen kiülős, és ott ettünk halászlevet.
4: Uh-huh. Na, ami fontosabb, hogy aztán a Mekibe oda beálltatok, mintha autóval lennétek a McDrive-ba részeget.
3: Akárki írta ezt, nagyon igazán, mert ez a teljes kultúra része, hogy egy embert ugye dezignálunk, hogy nem ihat, és utána pedig őt kényszerítjük a sajtburgerek beszerzésére. Ez mindig, és utána pedig ott állunk, mert van mellette egy benzinkút, és mindenki ott áll dűlöngél, vagy próbálják csendben már, tudod, egész este ilyen hangos voltál, és azért, csak ezt megeszem, és minden rendben lesz. És soha nem segít, de figyelj, az arra kéne, hogy tényleg egy ilyen dokumentumfilmet készíteni, hogy ott tényleg keringenek a gyerekek, vagy hát tínédzserek ott a Meki körül. Hát,
5: azok tényleg tínédzserek. Nagyon jó.
2: Hát meg a Görbe hétvége. Nem gondoltam volna, a Görbe hétvége Nyíregyházán.
5: Történt.
2: A Nyíregyházi road movie. Igen, a presszóval és a McDonald's-szal.
3: De szóval, hogy tudja ezt megtenni az emberek, hogy automatikusan oda mész be? Tehát bárhol bemehetnél, mert volt a gondűzősöröző, ott a pikoló, egy csomó minden van.
2: Szerintem azért az ott a főtéren van, nem? És annak jó a lokációja, vagy azon a téren. Van egy szép sétáló utca tér, és oda úgy kedved van beülni egyébként, igen.
3: Jegeske. Rengeteg jó helyek vannak még, ahol ott megkísérhettek volna téged, de nem kellett.
2: De túlélted a Nyíregyházi éjszakát.
5: Persze.
2: Komolyabb, mint Brooklyn.
5: Hát nagyon jó, mentünk egy kört éjjel, megnéztük a nagy templomot kivilágítva, hát nagyon szép volt.
4: Na most mivel Anna mindenre nem emlékszik, ahogy elmondta, a nyíregyházi lakosokat kérjük, hogy élménybe számoljon az, aki találkozott Annával.
2: Két, mint a buba, két kacsa, tudod, vagy két liba.
4: Liba mindenki.
2: Énekelgettek.
3: Figyelj, amúgy annál felszabadultabbat, mint amilyen Anna részegen, azt szerintem nagyon kevés ember tudja. Tehát, hogy az
5: tényleg... Jaj, hogy ezt mondod, köszönöm. Ez megtisztelő, ha
3: te mondod. Ilyen musical szereplő lehetnél. Tudjátok, mindig van ez a vicces mellékszál, ami így megtörténik, és tényleg nem, hogy teljes átalakulás, tehát fullos metamorfózis, és semennyi szégyenérzet, tehát nulla.
5: Ugye a szigeten, Maldivon, ami ott történt, ott is marad, ugye?
2: Hát volt, hogy haza kellett menned a vacsoráról.
5: Laci,
2: nem mi küldtünk el, önként úgy döntötted, hogy hát hazamész a vacsorára.
5: Én vállalhatatlan vagyok, úgyhogy a viszontlátásra.
2: Igen, egy ponton mondtad, hogy te inkább hazamész a vacsorára.
5: Gyakorlatilag egy istencsillagos Benjaron étterembe ültünk, ugye, amíg
3: igen, és azt kiabáltad, hogy mindenek ugyanolyan íze van.
5: És a Laci ebben megerősített a forgó. Laci azt mondta, hogy igazad van. Ezzel elindult.
3: És aztán hazatámoljogtak.
2: Hát az óriási volt.
3: Hát ha valakire érdemes költeni részeget, akkor az Anna szerintem.
2: A legjobb vacsora, érted, lerészegettek már az előételnél, azt elsétáltak haza. Ott ültünk, érted.
3: Csak jöttek a kaják, amiket rendeltek maguknak, emlékeztek, hogy jöttek, mindenféle ilyen puharák.
5: Feri tekintetére emlékszem, ő ült a bal kezemnél, és hát, hogy rendelte nagyon elegáns italokat, Sauvignon Blanc, és minden, és figyelj, minden, tehát egy idő után már nem.
2: Már mindegy volt.
4: Ez minden mindegy volt, ez neked 5 percig tartott, csak emlékeztetlek, mert 5 perc alatt picsáztad el magad teljesen.
5: Ez így láttam a tekintetét.
4: Olyan meleg volt.
3: Én még majdnem szoktam arra gondolni, amikor Anna azt mondta, hogy hát srácok, nagyon elfáradtam. Emlékeztek az, hogy nagyon álltak, és egy pérdés van szükséges. És aztán pedig, és látom, hogy feszít, érted, mint Póka Lucernásban. Érted a medencének a szélén, ilyen Time of Her Life, tudod, ilyen, ne szóljatok hozzám, egy mozisztár vagy. Az nem Anna?
2: Igen, megtaláltuk a medencénél.
3: Az óriási volt.
2: Na jó vagy, gyerekek. Közben megyünk, jó? Fél hét van, Zsülci integet, úgyhogy majd még mesélünk. Jövünk mindjárt, lehet kezdjük közben játékra jelentkezni. Megindítjuk ezt a kis hétfőt, úgyhogy itt vagyunk mindjárt a hírek után.
1: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Na, mi lesz a mai program?
9: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
8: Vagyis
9: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
8: És ha rock'n'roll, akkor...
9: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
10: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
11: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
12: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
13: Június 13 és 19 között.
12: Ez az!
13: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
14: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
16: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Reklámot hallottak.
17: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Könnyebben lehet eljutni vonattal a Balatonhoz, számítanak a víradókra, halászlés, badételek Dánfokon. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Június 20-ától életbe lép a MÁV balatoni főszezoni menetrendje. A magyar tenger felé évente már több millióan utaznak vonattal, ezért idén is kiemelt figyelmet kap a térség. A vasúti változtatások a gyorsabb és kiszámíthatóbb eljutást szolgálják a nyári csúcsidőszakban. Tájékoztatta rádiónkat Váci Viktor, a MÁV csoport szóvivője.
2: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között, több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegy váltása, kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
1: Elindul a közvetlen Békés Csaba Balaton vonat, a Csabai tekergő is, amely hétvégenként és ünnepnapokon átszállás nélkül szállítja az utasokat a Balaton északi partjáig. Ezen a héten is várják a véradókat Békés vármegye több településén. A beol.hu összeállításából kiderül, hogy az intézeti helyszínek, így a Békés Csabai területi vérellátóintézet, az orvosház és a gyulai transzfúziós osztályok mellett kihelyezett véradásokon is lehet segíteni. Többek között kedden a békési Békés Baptista imaházban, szerdán a mezőkovácsházai művelődési házban, a Békés Szent Andrási idősek klubjában és a Szarvasi Tescóban is lehet vért adni. A vér mesterségesen nem állítható elő, ezért szükséges a készletek folyamatos pótlása. Megtartották a 7. Békés vármegyei vadász és horgásznapot Békés-Dánfokon, számolt be a beol.hu. A program részeként 30 csapat indult a körösvölgyi halászlés halételkészítő versenyen, míg a vadásznapon 22 csapat főzött vadételeket. A hagyományos fogások mellett különlegességek is készültek, köztük halikrából édesség és szarvashúsból hamburger. A rendezvényen látványhaltelepítést is tartottak, a vadásznapi program végén pedig több szakmai elismerést adtak át. Az időjárásról. Ma túlnyomó részt borult marad az ég, de rövidebb időszakokra a nap is kisüthet, főként a késő délutáni óráktól. A nyugati szél mérsékelt marad, számottevő csapadék nem várható, de futó záporok, zivatarok még kialakulhatnak. Békés Csabán ma maximum 23 fok lesz, az este folyamán 15, míg hajnalban 12 fok valószínű. És éjszaka már kiderül majd az ég. Köszönöm a figyelmüket!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Tessék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 3-7 lesz, pontosan 1 perc múlva. Hello! Belló, drága hallgatók, és hétfő van, elkezdjük. 7 óra után majd beszélünk a UFC gáláról. Írjatok eredményeket, hogy mi van, gyerekek, hogy állnak a meccsek, ha valaki nézi, esetleg fent van, vagy van élő előfizetése. Nagyon kíváncsi vagyok itten. Ki vagyok képezve itt a gyerekek által, hogy kit kell figyelni, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi. De egyre nem találom sehol, csak a UFC-nek a fizetős oldalán oda, meg egyre nem tudok belloggolni, úgyhogy nem kértem el itten a belépőket, úgyhogy nem látjuk. Nem látjuk egyelőre, ez hajnali, a Fehérház kertjében zajlik, mert felállítottak oda felállított a Trump egy ketrecet. Nem normális, imádom az egész történetet, óriási.
2: Mi lenne, ha egyszer életedben így hivatalosan regisztrálnál és fizetnél valamiért?
1: Én megcsinálnám. Mondd meg mennyi, ha valaki fél, nekem nincs erőm se, energiám ezt végigülni, de hogy egészen elképesztő, amit a Trump csinál. Tehát, hogy a Fehérház kertjében külön erre az alkalomra felállított egy óriás emelvényt, több ezer meghívott jelenlétében ketrecharc gálát rendeznek a Fehérház kertjében. Óriási egyébként. Óriási. Hihetetlen, nagyjából ilyen 18 milliárd forint a büdzséje, és ez a karom, ez egy 28 méter magas, 47 méter széles, 600 tonnás acél szerkezet, tehát be a képet, Zsula, amit fölhúztak a Fehérház kertjébe, azért, mert a csávó szereti a UFC gálát, és ott vannak a legnagyobb nevek, és bunyóznak, ez az Amerika születése is egyébként, meg a Trump születésnapja, tehát a kettőt valahogy megpróbálják összehozni.
2: Vett magának egy apróságot.
1: Vett magának egy apróságot, igen.
3: Amerika tulajdonképpen akkor született, amikor Trump.
1: Igen.
2: Elnök úr, minek örülne születésnapjára UFC gálának?
1: Nagyon szeretem.
3: Én szeretném tudni, hogy a Fehérháznak a biztonsági főnöke hogy érzi magát ebben a helyzetben, ahogy 5 millió ember jön, megy kifelé, befele.
1: Ja, fia, azt mondták, hogy különleges nemzetbiztonsági eseménynek hívják. A drogkereső kutyáktól, a bombakereső kutyáig, a mesterlövészekig mindenki ott van, mert hogy annyira veszélyesnek tartják ezt a dolgot, hogy az, ami elképesztő. UFC 250-es gála, így van, ez a 250 éves Amerika tulajdonképpen, és a Fehérház gyepszőnyegén lapul most ez a Karom nevezetű építmény, amit aztán lebontanak, és viszik el, 5000 ülőhelyjel, meghívásos alapon érkeznek, és elképesztő, hát hogy is mondjam, csak felhajtás, ráadásul nagy nevek. Szóval na, ott a Fehérház mögött, és ott van ez a Karom nevezetű, hát hihetetlen emelvény, és rengeteg ember, rengeteg meghívott, így néz ki. Elképesztő.
2: És egyébként... az Oválics irodából az elnök úr rálát, vagy neki ki kell menni a nép közé,
1: hát az elnök úr kint lesz. Ez elnök úr az kint lesz természetesen a Dana White-tal. Ugye a Dana White az, aki az egésznek a hát tulajdonképpen tulajdonosa és jó barátja a Trumpnak, meg a Trump kampány támogatója. Az a kopasz csávó, mindig őt látod a sajtótájékoztatón beállni a két nagyon összeverekedni akaró UFC harcos közé. Ő a Dana White. Vágjátok a UFC-t valamennyire?
2: Emberek ütik egymást.
1: Igen.
2: Körülbelül ennyi.
3: Szerintem meg vagy. Igen.
2: Én szerintem tudom, hogy miről szól.
1: Igen. Van azért a Justin Gaethje, a Charles Oliveira, a Top úrja, tehát hogy azért nagy nevek vannak ott.
2: Top úrja, nagyon szeretem.
1: Ő egy grúz származású spanyol csávó egyébként, brutál, 65 kiló pehelysúlyban van. Én a gyerekek miatt tudom ennyire.
2: Látom, benne vagy.
1: Nagyon-nagyon tudom, igen. Tehát, hogy a Makachev testvérek, az iszlám, meg a Makachev, meg a Topuria, a Charles Oliveira, ezeket hát a Benny vágja, nagyon. Meg most már a kicsi is, úgyhogy ki vagyok képezve.
2: A Makachev?
1: Nem, a Makachev nagyon nagy.
3: Ez a UFC gál, az jól sikerült, mert most írják, hogy megszületett az Irán-Amerikai Egyesség.
1: Na látod, az is hétvégén megszületett, elvileg igen.
3: Most írják, hogy 8 percet, tehát Hormuzi szorost fel fogják oldani.
1: Hát Trump mondta, hogy győzött Amerika, bocsánat, Irán megposztolta, hogy legyőztük Amerikát. Csak a szokásos. Egyébként tényleg.
3: Legyen mindenki boldog.
1: Igen. Az szakadó olajárat és megnyitó Hormuzi szorost jelent, úgyhogy, ja. Ja. Na mindegy, ha valakinek van már eredménye, gyerekek, akkor küldjétek, hogy mit csinált a Pereira, az nagyon érdekel, meg én nagyon szeretem az Oliveirát, a Charles Oliveirát, hogy ő mit csinált, jó? Úgyhogy ezek érdekelnek, leginkább meg a Top úrjának a meccse is, ha már az lement. Bugyós Pityő és Izgága Jani is állítólag bunyózik rajta.
3: Jaj, de szeretem.
1: Bunyos Pityu, izgága, Jani, állítólag lesz a főmeccs. Na mit üsz be? Látom, hogy valamit nagyon üsz.
2: Keresem ezt a Charles Aureliát.
1: Charles Oliveria, te hülye. Nézd meg, hogy néz ki. Charles Oliveria. Nézd meg, hogy néz ki. Zsenik egyébként. De Justin Gatlin is megnézheted, az Alex Pereirát is megnézheted. Azért ők jó arcok, meg nagy nevek. Tényleg nagy neveket sikerült összehozni. Úgyhogy csak nem tudom élőben nézni, nagyon kíváncsi lennék. De majd a Benny úgyis elmondja, hogy minek mi lett a pontos eredménye, meg highlightsokban megnézzük. Pereira kikapott. Aha.
2: Ó, szegény, pedig ilyen nagyon bíztunk benne. Eszter még rám is csörgött a hétvégén, hogy Pereirával mi van. Á, mondom, szerintem nagyon jó lesz.
3: Pereira bucira. Én hívtam a hétvégén.
1: Igen?
3: Igen, te nem egy bogrács felett veri, és ezt te tudod, hogy ez működik, hogy ez most akkor hogy van ez?
1: Igen, a Borics Ádámot felhívjuk majd hét után, és akkor egy kicsit rá nézzünk erre a történetre, úgyhogy őt hívjuk a UFC-vel kapcsolatban, itt többen külditek a tippet, gyerekeket köszönjük, de meg vagyunk, hát
3: ezt már csütörtökön tudtuk, hogy így lesz.
1: Igen, Borics Ádámmal beszélgetünk majd erről, meg magáról a gáláról, és hát mit szólsz hozzá Hamiltonhoz, mit szólsz csak egy fél mondatra?
2: Beérett, hát ezt mondtam nektek hetek, ugye, mert itt múlt héten is mondtátok, hogy jaj, mert a Ferrari szar. Na, ki érte meg? Hello, bello! Ott van.
1: Talán az első?
2: Ez az első győzelme.
1: Behúzta.
2: Nagyon sokat behúzta. Kellett várni erre.
1: Komolyan mondom, örültem. Én nem látod. Néztem, meg nem nézek formányat, meg nem volt időm most hétvégén tévézni, de hogy így, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon örültem. Mondom, jó van azért a csávó, legalább egyszer fölállt a dobogó tetejére. Ugye megnyerte a tököm tudja melyik futamot.
2: Barcelona.
1: Barcelonát megnyerte. Úgyhogy az öreg azért csak odaért, pirosban tud először.
2: Tud még vezetni. Jó autóval könnyű. Hát
1: azért ez is nagy dolog, ja.
3: Tudja is tudja. Hát ez nagyon izgalmas.
1: Na, hogy állsz akkor?
3: De izgalmas.
1: Hogy állsz a kifli vásárlásra?
3: Én annyit tudok.
1: A dagasztógéppel.
3: Jó, megrendelted? Érzem az iróniát.
1: Nem, csak kérdezem, hogy most mikor lesz már kiflit?
3: Születben megmertem kérdezni Rákóczi Ferenctől, hogy érdemes-e a drágábbik dagasztógépet venni, vagy teljesen jó lesz az olcsóbbik, és azt mondta, hogy attól, hogy mit szeretnél csinálni, ekkor felsóhajtott Balázs, és rám nézett.
1: De úriember voltam.
3: Egy videószócsaszol, csak a szemeim közé nézett, és annyit mondtam neki, jó?
1: Kussolsz.
3: Lehet, hogy csak 3 napig fogom használni, az életem 3 napja lett.
1: Még egy éve felüvöltettem, hogy minek, nehogy megvedd, de most várjunk a kis kifliket, a kis hókifliket.
3: Láttam a hétvégén, ahogy egy pék megosztott, egy nagyon Szabi a pék pontosabban megosztott egy nagyon jó kifli receptet, és neki volt ilyen dagasztógép, és azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy nem is működne a dagasztógép nélkül a kifli.
2: Ezért kell egy dagasztógép. Igen. Azért szerettem, mikor ilyeneket vásároltok, mert ezt én féláron mindig át tudom venni.
1: A háztartási
2: új.
1: Igen, amit megvettünk, és egyszer bekapcsoltuk. Aztán a tisztításnál rájöttük ezt a szart. Hány gyümölcsturmix, gyümölcsprés, a levet és a
3: nem
1: rostot.
3: Nem vagy az anyám!
1: Külön válogató, a levet és a rostot és a héjat külön válogató mixer rohadt konyhapultokban.
3: A slow juicerre gondolsz, amit nagyon nagy elánna vettem, és még óvszesen fejtegette a férjem, hogy ennek a motornak a teljesítménye sokkal jobb, mert az olyan magvas gyümölcsök volt, ugye? Igen, erre
1: igen, és az első mosogatásnál jössz rá, hogy soha többet nem akarok céklalevet csinálni a gyereknek, inkább megveszem a boltba, de hogy az még egyszer összeszerelni, meg elmosni, meg összerakni lehet.
2: Van még ez a gép, mert azt is átveszem.
3: Megvan, és nagyszerű fagyit is lehet csinálni, fagyasztott gyümölcsökből.
2: Mennyi fagyit csináltál az elmúlt években?
3: Semmi között nincs hozzá! Emlékeztek rám, amikor régen voltak expók, és mindig ott mutatták be ezeket a gépeket.
1: Figyelj, és mindenkinek csorgott a nyála, megvetted, és tényleg soha többet nem használtad.
3: Nem
1: működött, soha többet nem tudtad, hogy összerakni.
3: Amúgy szerintem egyetlen egy gépet csináltak, ami jó volt, azt kivitték az expó, és a többi az nem ugyanaz a gép volt.
1: Jó, szerettem a hókiflit lekvárral, mákkal, porcukorral, balacklekvárral, szilva lekvárral.
3: A ingadozó cukorral.
1: Szeretem a soskiflit, szeretem a vajas kiflit.
3: De most miért? Azért, mert egy lány megkívánja, hogy legyen neki egy mentaszínű, vagy esetleg kristálykék színű, vagy piros.
2: Nagyon fontos, hogy vegyél hozzá plusz feltétet, a húsdarálót is vedd meg hozzá, az is nagyon jó.
3: Húsdaráló feltétet.
2: Meg vegyél hozzá
3: tésztanyújtót.
2: Jó, meg vegyél tésztanyújtót is, mert úgy kompletten jobban át tudom venni. Ja, és a legnagyobb méretet vedd.
1: Szeretem a leveles tésztát, szeretem a hajtogató tésztát, szeretem a rétes tésztát, szeretem a linzer tésztát, szeretem a sót, a köményet, a cukrot. A porcukrot mindent szeretek rajta.
3: A gombócukrot. De hogy felisztem az előbb, hogy felisztem az MS, hogy az XLS-re van szükséges, valás csak egy mondat. Az XLS!
1: Hát akkor már figyelj, ha már megveszed, oda kell pirítani. Akkor már nem szabad szórakozni.
2: A Döme megcsinálta Szabi a pékli kifliét. Oda néz, hogy
3: nézze, milyen szép. És van, Döme, van neked hozzá az, milyen színű dagasztógépet vettél? A menta, vagy a kristálykék? És hogy milyenek a kiflik? Igen, szóval ez amúgy Szabi a Péknek a hibája. Tehát erre úgy Szabi a Pék, fogd vissza magad. Nem kellnek az ilyen tartalmak, amik befolyásolják az embernek a pénzköltését. És amúgy nyaralni sem megyek sehova, úgyhogy akkor most nem vettek magamnak egy dagasztógépet?
1: Ne, kell venni.
2: Meg, amire az ember vágyakozik és érzi, hogy könnyűvé teszi az életét, azt vegye meg.
1: Ne kell venni. Bocsánat, csak közben itt van a játékosunk, meg elmaradt egy SMS csak a 4 nap, 19 óra, 44 perc, igen, csak hogy a világ helyre álljon. Nyári szünet, gyerekek, 200 valamennyiről indultunk, és 4 nap, 19 óra itt tartunk. Te jó Isten, halló, jó reggelt!
4: Halló, jó reggelt, sziasztok!
1: Jó reggelt, mi a helyzet? Honnan hívtál minket? És Teofil.
4: Teofil, igen, Teofilnak hívnak. Jelen pillanatban Egerből hívlak titeket, épp terepjáróba ültem, és mennem kell fel a Szőlőhegyre.
1: Hát igen, azért egy T betűt elcsérünk egy P betűre, azért egész más a kicsengése nevednek. Oké, szóval, hogy mész Szőlőhegyre?
4: Igen, a Szőlőhegyen vagyok fenn, mert... Mármint oda indultam, és most megálltam a út közben, hogy a játékra jelentkeztem, és nagyon aranyosak vagytak, és bekerültem. Jégkármentesítéssel foglalkozik a cégünk, és amikor riasztást kapunk, akkor nekünk fel kell menni, és akkor ilyen ezüstszulfid rakétákat lövünk ki, hogy megmaradjon a jó öreg bor nektek az Egri Bikamér, amit majd a nyerek nagyon szeretnék küldeni nektek ajándékba egy pár üveggel az a csöpet csapatnak majd.
1: Aha, jó. Hogy, oké, okay. Szóval, hogy várj, mi történt? Tehát föllősz rakétákat, amikor jégesőt mondanak a szőlő, fele szól a gazda, fie, felém jégeső tart, te kimész, föllövöd ezeket
4: most még cucukat. Nincs játék, ugye, Bali? Ugye, meg az még nem játék. Nincs,
1: csak légy szükség, kérlek, csak válaszolj a kérdéseink.
4: Jó, válaszolok. Tehát az a lényeg, hogy van egy applikáció, van egy tablet, és azon kapunk riasztást, akkor a terepjáróval ki kell azonnal menni a hegytetőre, a legmagasabb csúcsára, és akkor megvan adva a koordináták, GPS, és rakétákat kell bizonyos magassággal fellőni.
1: Milyen magasra megy ez a rakéta? Milyen magasra
4: megy? Hát figyelj, ami erre kell, az is be van állítva. 1500 méter, 2000 méter, 2500 méter.
1: 2500 méterre fellőttük egy rakétát, és akkor ott nem lesz jégeső.
4: Hát ott úgy van, hogy ezüstszulfidot felrobban, és akkor ezüstszulfid szétmegy, és a nagy jégszemeket, tudod, ami van ilyen kétszemké, azt így szétbomlaszta, és akkor apró kis ilyen kis, mint a hóesés
2: eljön. Haver, esőt nem tudsz csinálni? Mert megveszünk
4: de, a Velence. De gondolkodtam rajta, hogy arra terelem Velence és a Balaton fele.
2: Oda, ez aha. Pont ez a két hely kéne. Puff, egy-egy rakettal.
4: Így van.
1: Na jó van, kivel játszanál?
4: Ferivel játszolik.
2: Ám, legyen.
1: Jól van.
3: Szegusztok.
1: Jól van, figyelj, Teofil, indítjuk az órát, akkor 3-2-1, tessék.
2: Bort is csinálsz, Teofil?
4: Bort? Fogalmam nincs a bor készítéshez. Ezt más csinálja.
2: Most is mész jégesőt mentesíteni? Veszély van? Megjött a figyelmeztetés?
4: Jelen pillanatban csak járőrözök, egyébként riasztást csak akkor kapunk, amikor veszély van. Én viszont kérdeznék tőled,
2: tessék.
4: Ha nem baj, az, hogy mikor fogtál legutóbb halat a Velencei tóba?
2: Kimaradt nekem a horgászat.
4: De miért?
2: Hát, távol áll de tőlem.
4: Van petabotod? Peri, van petabotod, őszintén.
2: Van, kéred, neked adjam.
4: Felesleges, mert a horgászat kívül áll tőlem.
2: Aha, kihagytad te is.
4: Hát hogyne, persze, hogy jó, hogy hát nem ezzel foglalkozom.
1: Nem ezzel, pedig már nem lett volna sok. Untam. Nem ezzel, azt mondtad, nem ezzel. Igen, meg ha nem baj, az is volt, ha nem baj, azt is kimondtad, hogy nem baj. Sok minden volt itt, sok nem volt.
3: Igen, egy kicsit kicsekkoltunk az elején.
1: Igen, én megmondom őszintén.
2: Az a baj, hogy még én is.
1: A csipet csapatnál.
4: Igen, hallottam különben, igen.
1: Igen, Teofil, ne haragudj, én a csipet csapatnál kicsekkoltam. Tehát ha valaki azt mondja, hogy csipet csapat, én ott a papillapra elmondtam a szemkotaktus.
3: Nem mondta ki, hogy
4: tudom, a parasztokat kell mondani, mamut. Valami
1: ilyesmi. Micsoda? Mit kell mondani? Vagy mi?
4: Hát azt mondtad, hogy miért nem mondjál, hogy szevasztok parasztok például.
1: Ezt most nem értem, de közben ki is hagy a vonal. Várjál, Teofi, megmutatjuk, mit nyertél, mert azért ez a tiéd közben.
5: Gratulálunk! Csak... Az önnyereménye egy két éjszakás pihenés két fő részére félpanzióval a Lifestyle Hotel Mátra jó volt.
1: A minden jó!
3: Pihenés, Teofi!
4: Áj, de jó, köszönjük szépen, a párommal nagyon jó lesz, köszönjük.
3: Na, de itt egy olyan embernek hangzol, mint aki szereti a Hahóta magazint, ez igaz?
4: Nem.
3: Jó, azért így fogunk emlékezni rád.
1: Igen, mi? Eszter hozott egy 88-as? Vagy
3: nem,
1: milyen?
3: Ez egy új kiadás.
1: Új, ez még létezik, ez Hahóta, Hahóta magazin, ez volt a 80-as években. Nagyon jó kis magazin volt. Teofil, küldjük az ajándékodat, és pihenjetek egyet, érezd jól magad. Köszi játékot.
4: Nagyon szépen köszönjük.
1: Ciao.
4: Sziasztok, szép napot nektek,
1: üdv,
4: sziasztok.
1: Ciao, sziasztok. Nem, én a csipet csapatnál ki.
2: Olyan Teofilos
1: volt. Jó, aranyos volt.
3: Őt születésekor elkaszálták, tehát hogy az van, hogy nem tehet róla, de ez van.
1: De ez milyen durva, hogy így befolyásolják az időjárás, gyerekek. És akkor érted?
2: Na, és akkor chemtrail.
1: És
2: mi?
1: Akkor, értem, ha a chemtrailről beszélsz, akkor meg alulsisakos, hogy ezek meg ízé ionokat lőnek fel 3000 méterre, aztán kézzel szétroncsolják a természetet.
3: Látom,
1: meg a
3: jégeset. Látom, hogy fekszel egy öregek otthonában, és mondod, Teofil!
1: Teofil! Add a pisztoly, Teofil!
3: Lüci, Teofil!
1: De milyen durva, nem?
2: Nagyon komoly, igen.
1: Belelövünk, jön a jégeső, és akkor belelőnek a szőlőgazdák a levegőben.
3: Az a durva, neked nincs egy gomb a pultodon, ahol megnyomsz, és ugyanilyet tudnál csinálni.
1: Egyébként milyen menő
2: lenne? Az a baj, hogyha ő nyomná, akkor jégeső jönne.
1: Jégesőt csinálnék, igen. Milyen hatóanyaga lett, meg mit okozhat, ez is érdekes. Na jól van, oké, megyünk, és akkor Borics Ádámmal beszélgetünk egy kicsit, felhívjuk, hogy mi a helyzet Amerikában, a UFC gálán, meg egyáltalán kicsit körbejárjuk ezt a rendezvényt, azért ez meglehetősen ritka, hogy...
2: Kicsit mehetünk reggelizni, ráérünk.
1: Én elbeszélgetek az Ádámmal, van most fél órátok, jó?
3: Ádám, hogy szereted, hogyha egy tördellő húgnak, vagy milyen jó érzés, hogy felkészülök addig kérdésekkel és témákkal?
1: UFC 250 gyerekek, a Fehérház kertjében egészen beteg rendezvény, erről beszélgetünk mindjárt Ádámmal rögtön a hírek után.
0: És akkor egy rövid szünet, Anna Julika Sülike Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden King jégkrém 25% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
9: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi ételkínálatát és koktélcsodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
10: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
11: Buongiorno!
12: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
13: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
14: Hoppá! Szerintem ez piros lap!
15: Dehogy! Szerintem semmi nem volt!
16: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő góljackpotból is! Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzás Bavit szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
17: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Reklámot hallottak.

0: készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Masterful Glass.
1: Szőnyegtisztítás, Digbuild Kft. Kárpittisztítás, Digbuild Kft. Szőnyegtisztítás, Digbuild Kft. Kárpittisztítás, Digbuild Kft.
2: Melegfront UV figyelmeztetés hátán. A nyári melegben igazán nagy kincs egy jó légkondi. Szuper hírünk van ezzel kapcsolatban, ugyanis plazmaadással most akár te is nyerhetsz egyet. Ha nem csak a Plazma Centerben szeretnéd élvezni a hűs, légkondicionált levegőt, teljesíts 8 plazmaadást július 31-éig, hogy részt vehess az augusztusi sorsoláson, és tiéd lehessen egy vadonatúj klíma beszereléssel együtt. A részletekért irány a plazmacenter.hu.
3: Jó reggelt, szomszéd! Miért bosszankodik?
4: Mert ez a kocsi megint nem indul. Pedig már az Isten pénzét ráköltötte.
3: Miért nem vesz másikat?
4: Új autóra nincs pénzem. Használtból meg nem akarok még egy zsákba macskát.
3: De szomszéd, nem hallott még a Dustfelt autóról? Ők már 25 éve garanciát vállalnak az autóikra.
5: Most a 25 éves évforduló alkalmából akár 125 ezer forint extra kedvezmény a készleten lévő használt autókra június 25-éig. Ne maradjon le! Automobil Körös Kft. Békés Csaba, Szarvasi út 74.
6: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben.

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
2: 1! Reklámot hallottak.
1: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Évadzáró gálát tartott a Jókai Színház, Mezőhegyesen túráztak a gyaloglóklubok. A következő napokban érdemes lesz az Eget kémlelni. Köszöntöm Önöket! Jönnek a hírek Török Mónikától a Rádió 1-en. Hagyományos évadzáró és díjkiosztó gálával búcsúztatta az évadot a Békés Csabai Jókai Színház. Közösségi oldalukon számoltak be róla, hogy a teátrum előtti téren rendezett eseményen a közönség részleteket hallhatott az idei és a következő évad előadásaiból, miközben együtt ünnepelhette a társulat sikereit. A gála egyik legfontosabb pillanata a díjak átadása volt. A színház saját elismerését, a Gálfi gyűrűt idén Liszti Melinda színésznő kapta. Külön köszöntötték Felkai Esztert is, aki már 60 éve tagja a társulatnak. Az Orosházi Kórház egészségfejlesztési irodájának mezőhegyesi gyalogtúráján több mint 40-en vettek részt, olvasható a beol.hu-n. Az Orosházi és a Tótkomlósi gyaloglóklub tagjai egy 7 kilométeres útvonalat teljesítettek, amely során bejárták a Ménes udvar területét és a Fekete-tónál is megpihentek. A kirándulás résztvevői ellátogattak a mezőhegyesi helytörténeti gyűjteménybe is. Ez volt az idei harmadik közös vonattal szervezett túrájuk. Tapasztalataik szerint egyre nagyobb az érdeklődés a közösségi programok iránt. Érdemes lesz kémlelni az Eget a következő napokban, különleges együttállást figyelhetünk meg kedden és szerdán napnyugta után a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig a vékony holdcsarló is csatlakozik, mondta rádiónknak Fogtár Zoltán, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
4: A bolygókat, illetve a holdat szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség, viszont a Jupiter és a Vénusz rendkívül fényesek. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig, ugye a nyugati horizont felé kell tekinteni, ez azt jelenti, hogy ezek az objektumok éppen lenyugvóban vannak, tehát egész éjszaka nem lehet láthatjuk őket. Nagyon fontos, hogy kitakarásmentes nyugati horizontra van szükségünk.
3: Az időjárásról. Ma túlnyomó részt borult marad az ég, de rövidebb időszakokra nap is kisüthet, főként a késő délutáni órák.

0: hidegtől. A nyugati szél mérsékelt maradt, számottevő csapadék nem várható, de futó záporok, zivatarok még kialakulhatnak. Békés Csabán ma maximum 23 fok lesz. Az este folyamán 15, míg hajnalban 12 fok valószínű. És éjszaka már kiderül majd az ég. Köszönöm a figyelmüket!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Ezt így! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk, pontosan 12 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók, úgyhogy már is folytatjuk, vagy kezdjük, mit csinálunk, kezdjük? Kezdjük a hetet tulajdonképpen. Ugye elindítjuk, hétfő van, kiesett a péntek, egy kicsit rápihentünk így a forgatásokra, és újult erővel itt vagyunk,
2: milyen
1: gyerekek.
2: Milyen volt aludni rendesen?
1: Hú, figyelj, nagyon jó. Én azért át a csütörtökön azért azt lehetett érezni, hogy hát, hogy is mondjam, nem villogtam. Tehát, hogy nagyon elfogytam, de kellett a péntek. Kellett a péntek, csütörtökön túléltem. Túléltem két támasztómmal, Ferivel és Ulival, Varolyobról támogattak.
3: Fogtuk, de a menekülést választotta. Igen. Az előre menekülést, tudod.
1: Hadarok, sietek, legyünk rajta túl, mondd a témát, mondjad, olvasd a
3: sebes.
1: Legyen tíz óra, nagyon elfáradtam.
2: Brother from other mother, ezt szoktak erre oldani. Én is felel ezt a stratégiát.
1: Abszolút, ja. Na, szóval gyerekek, ugye hát lehet, hogy elhangzanak most UFC eredmények, aki este akarja majd visszanézni, aki highlightsokat figyel, aki szereti a bunyót és szereti a ketrecharcot, az csak azért legyen óvatos, mert nem sokára felhívjuk Borics Ádám MMA harcost, és ugye most éppen Magyarországon tartózkodik, ez ritka, óriási, ami történik valójában, nagyon szeretem ezt a rendezvényt. Trump nem kisebb dologra vállalkozott, mint hogy a saját kertjében, kvázi a Fejérház kertjében, hát még felhúzta ugye egy 63 millió dolláros karom nevezetű 600 tonnás emelvényt.
2: Ez egy kis 60 pusztája neki.
1: Egy kis 60 pusztája lett, több ezer meghívottal fölépítetett Washingtonban, a Fehérházban egy karom nevezetű óriási UFC oktogont, és tulajdonképpen a kertjéből nézi a 28 méter magas, 47 méter széles 600 tonnás acélszerkezetem. Íme a karom.
3: Szép.
1: A UFC gálát, amit ugye egyrészt a Freedom 250 a neve, mert hogy 250 éves Amerika, de közben Trump meg 80 éves, tehát egy kicsit a szülinapja is.
3: Vett magának egy apróságot a csávó, a legjobb egyébként, jó, hogy ugye közel 5000-en férnek el itt a karom alatt, ide nem lehetett jegyet venni, és akkor mondta Trump, hogy ő kér 1000-et.
1: Igen.
3: Az 5000 jegyből 1000-et ő maga küldött.
1: Teljesen tipikus. Ő mondta, neki annyira tetszik a karom, hogy megtartanám. Mondta, hogy ez nem így van, nem tartjuk meg, ezt nem lehet megtartani. Ez megy Hollandiába utána egy fesztiválra, ahol szétszerelik és újra fölállítják. Valahol legyártották egyébként, ezt egy belga cég gyártotta, átszállították az óceánon, ott fölépítették, elbontják, és visszaviszik Hollandiába egy fesztiválra. Felfoghatatlanul durvá jól néz ki ez az egész. Ilyet a Fehérház kertje még nem látott. Mennyire megalomán a csávó? Mennyire?
2: Nem olyan, mint hogy egy stadiont építeni a kerted végében, de azért elmegy.
1: Én nem csodálom, hogy ők jól kijöttek.
2: Nem megy, de kis vasút vinni a stadionhoz a kerted végében, egy faluba, ahova születtek.
1: Igen. Összes szerint megvenni a Fehérházat, megvenni a karont, és ott lakna. A egészen elképesztő logisztikával. Ugye a szabadtéri helyszínek eleve nem nagyon jellemzőek azért a UFC gálára. Talán Abu Dhabiban volt egy rendezvény, ahol ők szabadtéren csinálták, de ők azért ezt mindig szeretik megcsinálni beltéren. Tehát a UFC nem nagyon engedi azért szabadtérre a bunyósait, és ez egy óriási dolog egyébként, hogy ebben most belementek. De hát szenzációsan néz ki a történet. És...
2: De miért az ovális irodában verekednek?
1: Egyébként tényleg.
3: Ott is kevesebben férnek be nézőként.
2: Stream.
1: Ugye nagyon szereti UFC gálát, többször bukkan fel UFC gálán, nagyon jó van a Dana White-tal, aki ez az egészet a tulajdonosa, és szervezi,
3: támogatta, is
1: a támogatta a kampányt, jóban vannak, tehát hogy Dana White az nagyon, nagyon erősen Trump és republikánus rajongó, és ugye Trump is sokat segített a UFC-n egyébként, meg amikor a UFC-nek helyszín problémái voltak, akkor a Trump fölajánlotta a Trump Taj Mahalt, és ott rendeztek egy UFC gálát. Tehát ők egészen össze vannak fonódva a Dana White-tal egyébként. És hát nagy neveket sikerült ugye hozni a bunyóra, nagy meccsek vannak, ennek egy része már le is zajlott, és ott ülnek, és a Fehérház kertjében ünneplik Amerika 250. évfordulóját. Hát
3: van stílus. Na,
1: felcsút kettő, gyerekek, ahogy Eszter mondja. Felcsút kettő. Ugye, tényleg zseniális.
2: Nagyon, nagyon durva. Mondjuk az nem annyira, mert ez ugye csak egy szezon.
1: Ezt elbontják. Ez egy szezon, ez igen. Ott marad.
2: Igen, igen, ott marad. Igen.
1: Igen. Ja, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit mond Borics Ádám, MMA harcos, ugye hívjuk. Ő most Magyarországon van, mert hogy, hát nem tudom, mert biztos be lehet mondani, hogy gyermeket várnak, és a párja minden órás, ezért van ő Magyarországon. Úgyhogy mindjárt meg is kérdezzük, hogy mi a helyzet. Hello Ádám, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggel.
1: Jó reggel. Na, örülünk, hogy itt vagy. Kislányt vártok, ez igaz a hír, tényleg? Gratulálunk.
4: Igen, igen, köszönöm szépen.
2: Ez eddig titok volt, ha kérdezem meg.
4: Van, igen, igen.
1: Na, ez az Balázs!
2: Alig hallgatnak minket.
1: Éreztem, volt egy rossz érzésem, hogy kimondtam, de nekem ide van írva a castingba, tehát, hogy Juliska ezt beírta.
4: Semmi gond, de hát most már nem kell posztolnom az Instagramon, szóval.
1: Jó, bocsánat, ha én valami ott lőttem, mert volt egy rossz érzésem, de mondom a castingon.
4: Semmi gond, semmi gond.
2: Boldog napja, mekkora víz volt. Na jó, igen, van, igen, hát igen. Majdnem.
1: Na, mi a helyzet, Ádám? Mi a helyzet?
4: Hát, most lett vége. Most lett vége. Ebben a pillanatban, ugye én hajnaloztam ez miatt egy kicsit, de kicsit a hatás alatt vagyok, ez elképesztő, ez tényleg, hogy ezt létrehozták, és hogy az ember már ide jutott, hogyha valaki 10 évvel ezelőtt nekem azt mondja, hogy a Fehérház gálájában fognak, vagy kertjében fognak gálát rendezni, akkor biztos, hogy nem hiszem, mert 10 év még New Yorkban nem volt engedélyezve az MMA. 20 évet be akarták tiltani Amerikába az egész sportot, és ideig jutott, hogy a világ egyik legnagyobb sporteseménye lett, ez elképesztő.
1: Elképesztő, ugye ez a Karom nevezetű építmény, erről mi is beszéltünk, ezt fölépítik, majd elbontják és elviszik egy másik fesztiválra. És hát azért nem is akármilyen gála ez, hát tényleg nagy nevek érkeznek, nem? Tehát a Charles Oliveira, a Topuria, Justin Gaethje, tehát azért itt tényleg nagy nevek vannak.
4: Igen, nagy nevek, és mind a 7 meccs idő előtt lett vége. Lett meglepetés is, most a főmérkőzésen Justin Gaethje lett a bajnok, tehát amerikai bajnok lett, senki se számított erre.
3: Megvan véve, akkor amerikai a bajnok.
4: Ez biztos, hogy nem. Ez elképesztő őszinte bunyó volt, és nem a technikásabb harcos nyert, hanem aki keményebb volt, jobban akarta, tényleg az készett, ügyileg a Topuria sokkal-sokkal technikásabb harcos, de a másik egyszerűen csak nagyobb szíve volt, jobban akarta. Biztos, hogy hatalmas tudingot adott neki az, hogy Amerikában a 250. függetlenség évfordulóján bunyózzon, képviselje a hazáját, és sikerült neki.
1: Ugye ők a Dana White-tal nagyon jobban vannak a Trump, ugye? Tehát, hogy sokszor kisegítette UFC-t, jobban vannak barátok, közben a Trump bevásárolta magát a részvényeket.
4: Ebben a TKO, így van, igen, hogy a UFC-nek, a TKO Groupnak, az anyavállalatnak a tulajdonában van, ami a WWE-nek is, és ugye ezt tudjuk, hogy Donald Trump a WWE-ben is szerepelt korábban, és pont ezért perelték is ezt a rendezvényt, hogy Fehérháznak nem az lenne a szerepe, hogy termeljen valami nyereséget Trump részvényeinek, és ezért perelték is ezt az eseményt, de elutasították. És Trump és Dana White barátsága tényleg nagyon régóta fent áll, és ugye ez az esemény Trump születésnapját, a 250. évfordulót Amerikának, és szerintem a barátságukat is megünnepelték ezzel.
3: De volt torta behozatal 2 meccs között? 80 gyertyával, elnök úr,
4: elnök úrnak volt egy nagy bevonulása, ami biztosan nagyon-nagyon fog menni a világba. És ugye emlékszünk a Trump kampánya alatt is, hogy Trump nagyon sok UFC rendezvényen volt ott, és ezt is használta a kampányhoz.
1: Igen, igen, meg a Dana White ugye nagyon sokszor támogatta őt, meg pontosan. Kisegítette, meg pénzelte a kampányt, tehát ők tényleg nagyon-nagyon jóban vannak. Mit csinálta, most akkor egy kicsit eredmények jönnek, tehát aki ezt vissza akarja nézni, az legyen óvatos, jó? Mit csinálta a Pereira, ő győzött, vagy vele mi volt? Én nem tudom nézni az
4: abban. Most néztem, igen, Pereira, hát leütötték a második menetben. Ugye, de. Hát igazából...
1: Ő súlyt váltott, ő följebb ment, most följebb indult, fél nehéz súlyban, vagy középben?
4: Nem, most nehéz súlyban. Pereira, ugye azt tudni kell, hogy azt hiszem 37 évesen érkezett a UFC-be, ő egy kickbox legenda volt, és középsúlyban, azaz 84 kg-ban kezdte, ott bajnok lett, aztán elvesztette, aztán visszanyerte, szóval felment 93 kilóban.
1: Följebb lépett, igen.
4: Igen, és most meg nehézségben ő lett volna az első, aki három súlycsoport bajnoka lett volna, de sajnos nem sikerült neki.
1: Kicsit nagyobb lett az arc azért, akkor két súlycsoportot ugorva, az már azért nem menne ki akkor.
4: Egy kicsi kappa a hájmas volt oldalt.
1: Te akkor technikailag nézed a bunyót azért? Vagy van neked
4: egyértelműen,
1: valami?
4: Persze. Hát, én nekem érdekesség, hogy én aki Justin Gaethje-vel, aki most megnyert, én sparringoltam is, és nem olyan jó edzésen, tehát nem olyan technikás, de tényleg akkora szíve van, annyira kemény, ez a legnagyobb skillsetje, hogy most ezzel megvert a, talán szerintem mondhatni a valahol legtechnikásabb harcost, aki a UFC ketrecébe lépett, mert Ilia Topuria tényleg az új generációs MMA harcos, aki mindent nagyon magas szinten tud, és mégis a másik harcos nyert, aki egy öregebb generáció, aki nem olyan képzett, és mégis ő nyert. Ez a szív győzelm szerintem.
2: Az a kérdésem van, hogy ilyenkor a bevételből jut azért az amerikai állampolgároknak szerinted, vagy ez itt teljes mértékben egy magánrendezvény?
4: Ez sajnos teljes mértékben magánrendezvény, de nem tudom, hogy mennyibe kerülhetett ezt a gálát felépíteni, de tényleg az, hogy külsőleg, külső helyszínen rendezték, ez nagyon nem szokásos volt, 45 perces késés is, sokan jelezték, hogy eső lesz, és pont is volt, egy kicsi vihar, ezért várniuk kellett egy picit. Szóval ez nagyon nagy meló lehetett.
3: De előtte ahogy volt egy közlemény egyébként, hogy nem jut az amerikai állampolgároknak, de nem az adófizetői pénzekből rendezték.
4: Nem, egyértelműen a UFC rendezte.
1: Tehát, igen, legyőbb a Trump ezt mondja, hogy az egész a UFC állja, ugye ők előfizetésben vannak talán a Paramonttal, ott árulják a jegyeket, ott tudsz te előfizetéses alapon megnézni. Tehát, hogy megveszed ezt tulajdonképpen a közvetítést.
4: Igen, olyan, mint a Netflix, hogy fel kell iratkozni. Arról is volt szó, amúgy, hogy a Netflix-el szerződik, de végül Paramount Network-el szerződött a UFC.
1: Igen, azt mondja, hogy olyan 60-80 millió dollár a büdzséje ennek a sztorinak. 18-20 Babó milliárd forintból rendezik ezt.
2: Babó, ez semmi. Ez semmi. Ebben egy Fási Ádám kocet nem jön ki.
1: Adjad már itt is, mert már azért 18 milliárd teljesen értelmetlen dologra, úgyhogy ahhoz képest nem egy akkora összeg, 60-80 millió dollár.
2: De lehet, hogy a posták a füvet?
1: Hát egyébként igen.
4: Hát sokan ez miatt is panaszkodtak, hogy a Fehérház kertje nem erre való, de szerintem elképesztő volt, amit
2: a magnóliák?
1: Figyelj, a csávó mennyire el van borulva, de tényleg, hogy ezt megengedi a fejleszt, tényleg, igen. És hogy Trump is keres magánra a dolgon, mert hogy ő meg részvényeket vásárolt, ugye, a UFC leányvállalatában, tehát hogy ő így kaszál
4: ezen. Anyavállalatában,
1: igen.
4: Igen, nem tudom, hogy milyen összegben, de igen.
3: Hát biztos egyet-kettőt, ahogy ismerjük.
4: Sok vád érte ezzel kapcsolatban őket.
1: És mi van veled, Ádám? Oké, egy kicsit elszóltam magam, azért bocsánat, de mi van a bunyóddal? Hogy állsz most, mi történik? Itthon vagy most, mész-e vissza?
4: Most itthon vagyok, nekem még egy mérkőzésem van ebben a szervezetben, valószínűleg 2027-ig van szerződésem, és aztán meglátjuk, még nem tudok semmi biztosat mondani, de nekem az én menedzserem, pont ugyanaz a menedzser, aki Justin Gaethje-nek mondjuk, ott volt most, pont nézem a közvetítés, a nyakában van Justin Gaethje, lehet, hogy máshol fogom folytatni a karrierem, erről még nem tudok nagyon semmit mondani, de nekem most kell egy nagy győzelem, az utolsó mérkőzésem sajnos nem sikerült, szóval most az a fókusz, de elsősorban most a kislányom.
2: Tudok neked egy jó ellenfelet tudok, esetleg a Balástól megvernéd.
4: Én benne lennék.
2: Figyelj, most a magasznak feszültség.
4: Parlamenti gálán megcsinálhatjuk.
2: Az országház előtt, ahogy összeverrek téged, Balázs, nem akarod?
1: Azért nem, én már a gyerekemet küldöm, inkább Benit beküldöm. Azt tudom, hogy néha ott van ő is, meg találkozhattok.
4: Így van, mi találkoztunk, igen.
2: Viszont
4: igen,
2: azt mondják,
1: hogy egy helyen edzetek.
2: Ahol érdemes, az Babót. Babóton egy MMA.
3: Babót vegyek az MMA. Ez az.
2: Tessék, így van, szerintem is Babót MMA.
1: Igen, ezt állam biztos, hogy van egy fesztivál Babóton, nem tudjuk, hogy honnan, miképpen, de elképesztő line-upot raknak össze, és évről évre fejlődnek. Figyelj, itt valaki kérdezi, hogy McGregorra mi a helyzet? Ez az 5 éve ígért visszatérés jön, nem jön, lesz ebből valami, ez csak PR?
4: Most érkezik majd a másik nagy UFC rendezvény, ez a International Fight Week, azt hiszem júliusban, és úgy néz ki, hogy Conor McGregor is visszatér. De igen, és pont akkor jelentették be ezt a hírt, amikor a Netflix rendezett MMA gálát, szóval nagyon-nagyon-nagyon okosan halad előre a UFC. elképesztő, ahova jutottak, tényleg azt mondják, hogy, hogy talán ez a második Super Bowl, amit most is rendeztek a Fehérház gáláján, tehát hogy olyan nézettséget remélnek. Én nem gondolom, de 20 év alatt ahová jutott, vagy 30 év alatt ahová jutott a MMA, meg a UFC, az elképesztő, mindenkiről beszél.
1: Hát a Conor McGregor visszatérésed az nagyjából azóta lebegtetik, mióta ő nyugdíjba vonult, hogy visszajön.
4: Hát már elég régóta.
1: Igen.
4: De igen, akkor hiszem el, ha látom.
1: Akkor már tényleg csak a Khabibnak kell visszatérni, és akkor mindenki visszajött, aki számított ebben a sportban.
4: Hát az, annál nagyobb meccset nem lehet rendezni soha, mint ami, ha megrendeznének egy Conor Khabib visszavágót, akkor az mindenféle rekordot megdöntene. Igen.
1: Én mindig mondom a Beninek, bár ő sokkal jobban érte ez meg a Noel is, hogy szerintem a minden idők meccse volt a Khabib Conor. Tehát, hogy az valami olyan történet volt, és két olyan sztori fortott össze, hogy azóta se láttunk ilyet. Ugye ezt
4: is
1: nem szeretett.
4: Nem is fogunk.
1: Tehát az
4: a nem is fogunk.
1: Az
4: a Conor McGregor egy is megismerhetetlen, és szerintem a Khabib is Conornak köszönhető. Ha Conor nem lett volna, akkor ez az egész dagesztáni vonal nem lett volna olyan, amilyen most. Minden Conornak köszönhető, és Conor egy is megismételhetetlen szerintem.
1: Igen, elképesztő volt.
2: Viszont
1: ez.
2: Egy kocsmában, ha találkoztak, simán összever.
1: Nem akarnék a Conorral összeakadni, se a Khabibbal. Egyikőjükkel se nagyon nem nagyon valószínű, hogy győztesen jössz ki ebből. Ádám, vigyázz magadra, örülök, hogy beszéltünk, és hát reméljük akkor a bunyód minél előbb összejön. Mi azért nagyon
4: drukkolunk. Köszönöm szépen.
1: Menjen a bunyó. Köszi, hogy beszéltünk, és akkor jó magánéletezés, csak így finoman mondom. Még egyszer nem mondom, hát valaki nem hallotta az elejét, nagyon drukkolunk, jó?
4: Köszönöm szépen.
1: Hello. Tartson neked titkot a sebesség. Nem tudtam, gyerekek, bocsánat. Hát a megérzésem és a rutinom súgta, hogy ezt nem biztos, de hát mondom akkor.
3: De ha már ott vagy, akkor csak elmondod.
1: Csak gratulálunk ehhez a kis gyermekágyáshoz.
2: Nem azért van a megérzés, hogy felüljük a racionalitással? Hát de hogy nem. Igen.
1: Most kapcsoltam, de nem a trollfocit hívtátok?
3: Nem.
1: Az Ádám azért egy kicsit jobban ért a bunyóhoz.
2: Na, miért nincsenek ilyen verekedések?
1: Hát, ez egy jó kérdés. Van MMA, meg minden, de nyilván ilyen szintű bunyók azért nálunk nincsenek. De Babótra az MMA, gyerekek, hát innen egy ugrásra vagyunk. Dana White-nak el kell mondani, hogy jöjjön Babótra.
2: Jelenleg a Blahán vannak az ilyen szintű verekedések, de amúgy egy.
1: Igen. El kell mondani a Dana White-nak, hogy hozzá Babót. Ahogy Babót fejlődik, itt hét év múlva a UFC gálát rendeznek. Úgyhogy
2: simán. Nagy csalódás volt, rákestem Dana White-ra, és kiderült, hogy ez nem egy szexi nő, hanem egy kopasz faszi.
1: Igen, Dana White, ez hogy... nagyjából úgy néz ki, mint a Joe Rogan testvére lenne. Egy kopasz faszi, és az ő kezében van minden sportoló és mindenki a UFC-nél hatalmas nagy befolyással.
2: Akkor ezzel nem találkoztunk soha.
3: Akkor Babót vegye meg Dana White-ot. Kész, akkor miénk az egész.
1: A UFC gálát Babótra. Ez lesz a 2025-es évünk.
2: Milyen arcod, ha karom megjelenne Babót?
1: Sírnék. Figyelj. Még elhozzák a Charles Oliveirát vagy a Topolyát, azonnal megnéznénk. Na jövő mindjárt egy perc, pontosan 7:30 itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható subsettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
3: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
8: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Találkozik két zenész.
10: Rögtön láttam rajtad, hogy nem egy sima fiú bandás csávó vagy.
11: Te meg túl jó vagy mulató zenésznek.
9: Az egyik sztár, a másik lúzer.
12: Ez az én dalom, én írtam.
13: Szerinted olyan könnyű slágert csinálni egy dalból?
9: Paul Rudd, Nick Jonas. Életem legjobb száma a mozikban.
14: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
0: Reklámot hallottak.
15: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
16: Hallja, a víz csobog, a sör habzik, a természet hív. Várja Önt a Körösföld üdülő szalazokban. Saját stég, strand, büfé, terembérlés és teljes körű ellátás egy helyen. A Körösföld üdülő egész évben várja a vendégeket. Keresse Facebook oldalunkat, vagy hívja a 0620 324 34 11-es telefonszámot. Körösföld üdülő.
17: Legyen szó tanulásról vagy hobbiról, minden kedves tanulni vágyót várunk szeretettel a Gyulai Szakképzési Centrum iskoláiban, Békés vármegye egész területén az alábbi ingyenes képzéseinkkel. Festő, mázoló, tapétázó, fodrász, vállalkozás ügyviteli ügyintéző, informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikus, szoftverfejlesztő és tesztelő, épületgépész technikus, kereskedő és webáruházi technikus, logisztikai technikus, cukrász, gépi és CNC forgácsoló, mentőápoló, pénzügyi és számviteli ügyintéző, turisztikai technikus. Bővebb felvilágosításért hívják iskolánkat a 0666 561 420-as telefonszámon.
16: Júniusban kihagyhatatlan Kia akció a Körös Autócentrumnál. Kia Sportage már 9.349.000 forinttól elérhető. Finanszírozás akár 0%-os THM-mel. Ne maradjon le! Látogasson el a Körös Autócentrumba! Az akció részleteiről érdeklődjön márka kereskedésünkben. Körös Autócentrum, Békés Csaba, Szarvasi út 66.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Hány óra?
20: Hajnal 2.
19: Megint nem alszol?
20: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
19: Próbáld ki te is a Sedakurt.
2: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
19: Alszol.
2: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
21: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
15: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
15: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak.
2: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Nehézségeket okozott az asszály, Csabai könyvbörze jótékony céllal megkezdődött a Szarvasi Vízi Színház nyári évada. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Jönnek a részletek. Az elmúlt napokban érkezett csapadéknak örülnek a gazdálkodók, igaz, a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. Az asszály nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is megviseli, veszélyeztetve ezzel az állattartást, hangsúlyozta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke.
4: Minden csapadéknak nagyon örül a mezőgazdaság, mindegyik ágazata, nem csak a növénytermesztés és a kertészeti kultúrákban, hanem az állattartás tekintetében a legelőre alapozott tartás technológiánál elengedhetetlen a csapadék. Szeretnénk többet kapni, de sajnos csak a felső rétegben van ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek, és sajnos vannak olyan területei az országnak, ahol az állatok takarmányozása veszélybe kerül.
3: Megtartották a 9. Csabai könyvbörzét Békés Csabán, írja a beol.hu. A Békés megyei könyvtár előtt rendezett eseményen 50 árus kínálta megunt vagy feleslegesé vált könyveit új gazdáknak. A kötetek mellett társasjátékok, gyerekjátékok, DVD-k, újságok és bakelit lemezek közül is válogathattak a látogatók. A civil kezdeményezéssel életre hívott rendezvény jótékony célt is szolgált. Adományokat gyűjtöttek a körösladányi Sipos Robi gyógykezelésére és műtétjére, a sütivásár bevétele pedig a Békés Csabai Fiatalok programjait támogatja. Elindult a Szarvasi Vízi Színház idei nyári programsorozata, amely augusztus 24-éig várja a közönséget, tudatta a behír.hu. A nyár során több mint 60 előadást láthatnak a nézők. Musicalek, vígjátékok, bohózatok, krimi komédiák, operettek és családi programok is szerepelnek a kínálatban. Idén először az Erkel Színház is csatlakozik a fellépők sorához, míg a Békés Csaba Jókai Színház 3 előadással lesz jelen Szarvason. A Cervinus Fesztivál 15. nyári évada szintén a program sorozat része, a szezont pedig hagyományosan díjátadó gála zárja majd. Az időjárásról. Ma túlnyomó részt borult marad az ég, de rövidebb időszakokra nap is kisüthet, főként a késő délutáni óráktól. A nyugati szél mérsékelt marad, számottevő csapadék nem várható, de futó záporok, zivatarok még kialakulhatnak. Békés Csabán ma maximum 23 fok lesz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a családi fürdőmedencék kivitelezője, az Alföld Pool Kft. www.alföldpool.hu.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: legyen!
1: 3-4-8 lesz pontosan. 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Tatabánya, vértesszülős, M1-es autópálya lefelhajtónál sok rendőr szondáztat minden sávban, emiatt torlódási alakulóban. Barbie, drága vagy, köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk. Ezt a zenét hallva érzem a szabadság illatát, tengerpart, koktélok, stb. Szabika. Egyébként tényleg jó hangulata van ennek a zenék. Ilyen egy dallam megy végig, bambuléo, meg egy ütem és egy sor. De na, igen, ez egy ilyen hangulatos kis zene, igen. Lélekben valahol Gran Canárián voltam egy koktéllal a kezemben, aztán kinéztem az irodából az esős főútra, és majdnem le is ugrottam, inkább írja egy másik hallgatók. De tényleg jó ez a dal, ezt valahogy mi is szeretjük. Erre most én is úgy felkaptam a fejem, hogy ez milyen dal, mert ez többször ment már nálunk. De szerethető. Na, gyerekek, viszont nem tudom, hogy láttátok-e, hát azért erről pár mondatot beszéljünk, mert felfoghatatlan, ami történt. Néztétek ezt a braziliai bungee jumpingos történetet? Vágtátok, hogy mi történt?
2: És felkerült a netre az összes olyan videó, amikor tehát a teljes ugrás fent van gyakorlatilag.
1: Fent van a neten, hogy ez egy Brazíliában, egy Limérában található kis község, egy 21 éves nő, ami nem is, hát tulajdonképpen nem is bungee jumping, hanem egy ilyen rope jump nevezetű ugrás. És azt látod, hogy hát felfoghatod, amit látsz. Ugye azt nézed, hogy az ugrás szervező csapat ez fölemeli az egyenként a delikvenseket, és kétféleképpen választhatod, hogy hogy ugrasz rá. Vagy leugrasz magadtól, vagy pedig ők fölemelnek, kivisznek az emelvény szélére, és hát tulajdonképpen így beledobnak a semmibe. Ugye? Ez történik valójában. Na most a videón az látszik, hogy ők fölemelnek egy 21 éves nőt a fejük fölé, és elindulnak vele a szakadék felé, vagy a hát ennek a ugró platformnak a vége felé. És azt látod, ami nem hiszed a szemednek, ugye ott van a videó, hogy nincs a nőn rajta a kötél. És ezek ledobják. Rengeteg videó van most már előről, hátulról, oldalról. Ketten dobják le a nőt, és hárman küldik, rajta van kötél.
2: Hárman nézik. Ahogy ez történik, és senki nem szól egy büdös szót sem.
3: És na, itt a kötél összetekerve. És senkinek fel nem tűnik föl a lábát fogó csávónak. Azt
2: és
3: hogy?
2: Csípőredett kézzel nézi, ahogy a semmiben eltűnik ez a nő.
1: Na most várjál, megnézem több videót, és hogy üvöltöznek nekik közben, hogy emberek, a kötél, ugye elsétálnak vele a híd széléhez, és ledobják, a mélybe dobják. A háttérből többen kiabálni kezdenek, észreveszik, hogy a biztonsági kötél ugye az magán az ugró platformon maradt, és hát nem rögzítették a nőt a kötélhez, az ugrás előtt.
2: Ez nagyon vékony ez a kötél, az a kötél egyáltalán?
1: Ez az a kötél, igen, de itt van egy csomó olyan felvétel, amikor van rajta kötél, ott neki ott a bal oldalán ott lóg a kötél, tehát ez nem ugyanaz az ugrás, ott a kötél, látod?
2: Aha, igen, de az a fickón van. Igen,
1: szerintem ez az ugrás, igen. Itt. És ledobják kötél nélkül.
3: De ott van egy kötél, itt van, látod? Itt elől.
1: Igen.
3: Ez kellett volna, hogy rákötve legyen a szerencsétlen lányra.
1: De ez se tűnik ilyen vastagnak, ugye ez nem klasszik bungee jumping, ez egy ilyen hinta jellegű, ilyen swingen jellegű dolog, itt nem ránt vissza a kötél, hanem ledobnak, és te úgy szépen kilengesz valahogy, és hát ilyen félig meddig ez ilyen hinta jellegű. A nő kiírta egyébként a posztjára az ugrás előtt, hogy ki volt az az őrült, aki hagyta, hogy leugorjak egy hídról, írta az ő saját bejegyzésében, pár órával később pedig ledobták kötél nélkül. Kiderült, hogy 6 embert előállítottak, 3 oktatót őrizetbe vettek, nem tudtak egyértelmű magyarázatot adni arra, hogy kinek kellett volna rögzíteni a kötelet, nem tudták, hogy miért nem ellenőrizték, és azt se tudták, hogy miért nem vették észre, hogy nincs rajta kötél. Hát valószínűleg csatton voltak mindennel.
2: Azt akartam, hogy mindenki be volt tépve rettenetesen. Nézzek a srácnak a testtartását, ahogy van, hogy ő teljesen már. Tehát nem fókuszáltam.
3: Hát meg nézd ilyen... meg, hogy ahogy eldobják a nőt, reakció nélkül
2: igen,
3: állnak.
2: Igen.
3: Tehát
2: igen.
3: Még ott sincs, hogy megfogod a fejed, hogy úristen, mekkora hülye vagyok.
1: Igen.
3: Ott állnak,
1: semmi nem látszik rajtuk. Kiderült egyébként, hogy 11 000 fontot kérnek az ugrásért, de hogy nekik ezen a hídon nem volt engedélyük, és tehát nem is végezhettek volna ilyen ugrást, elmenekültek a kihallgatás elől, és valahol később találták meg az alkalmazottakat bujkálva. Gondold el, hogy eleve Brazíliában valahol sétálgatsz. Tehát, hogy nem is nagyon vállalkoznál arra, hogy leugorjál ilyen körülmények között. Ránézel arra a hídra, az emberekre, a kötélre, azt mondta, hogy biztos, hogy nem itt akarok bungee jumpingolni, vagy swingezni, vagy bármi. Hát de hogy a nő se vette észre, hogy nincs rajta kötél.
3: Igen,
1: nem akarom őt hibáztatni.
3: Igen, meg nem is tudjuk hibáztatni. Szerintem akkora parában vagy ebben a teljesen pillanatban, nem tudom, hogy ugrott-e. Igen, ilyen hipnotikus állapotban, nem tudom, hogy előtte ő már ugrott-e vagy sem.
1: Na, de ennek van azért egy becsatolása. Belépsz egy beülőbe, fölveszed a beülőt.
2: Életedben nem csináltál még ilyet.
3: Akkor fogalmad nincs, de a beülőbe ő beszállt. Azt fölhúzták, és ott én azt gondolnám, hogy azon már rajta van a kötél, érted?
1: Aha.
3: És simán, hagynám magam, mert akkora stresszbe
1: vagy. Te valószínűleg vagy adrenalinnal, igen.
3: Beülsz a beülőbe, azt meghúzzák rajtad, azt gondolt, hogy kész, rendben vagyok, ott van a kötél a végén, gyerünk.
1: Igen,
3: csak ez nem volt.
1: És kiabálnak nekik, hogy a kötél emberek, a kötél, ők emelik a csajt a fejük fölé, ketten, a harmadik elindítja, és elindulnak vele a hídnak a végéhez. Ugye, vagy ennek az ugró platform, ezek ilyen pillérek, amik így belógnak a hídról. És mi is és ledobják a semmibe. Hát figyelj, én ilyet még nem láttam. Életemben nem láttam. És utána állnak, és néznek, hogy aha, jó, hát nem volt rajta kötél, ja, ez tényleg durva. És utána abban a pillanatban elmenekültek a helyszínről. Valószínűleg szét voltak kábítószerezve. Tehát, hogy ezt normális ember nem így csinálja. Hoztál hat alkalmazottat, kifizetted nekik az óránkénti $3, teljesen csőhülyék voltak, semmi engedélyed nem volt rá, jöttek a turisták, és aztán egyszer csak izért ledobtak. Tehát felfoghatatlan tényleg. Nagyon megrázó a videó.
2: Nagyon, és
1: ilyet még nem
2: 21
1: láttam.
2: Ez gyakorlatilag egy tinédzser még, tehát ez nagyon-nagyon fiatal. És gondolom, hogy ez egy ilyen nagy nyaralás volt, nagyon jól akarta érezni magát, de figyelj, egyszerűen az van, hogy ahogy nézem a hátát ennek a fickónak, aki csípőre teszi a kezét, mint a ledobták a szikláról.
1: Figyelj, csípőre teszi a kezét, és azt hallott, hogy magák a szemtanúk, akik ott vannak, kiabálnak, hogy nincs kötél, nincs, és nem állnak meg, mennek, sétálnak vele a hídhoz. Tehát olyan, mintha valamilyen áldozati szertartás lenne, az egész teljesen bizarr.
2: A szervezők azt hiszem, levideózza, úgyhogy egészen a puffanásig, figyelj.
1: Levideózták. Azt nem tudom, hogy a videó készítőjének feltűnte, hogy nincs kötél, és ő azért kezdte el videózni, vagy és beledobják a semmibe.
2: Hát egyedül voltam, hogy vagy barátokkal?
1: Nem, ő barátokkal volt. Ő barátokkal volt. Figyeljetek, ilyeneket nem, szóval, hogy nem is tudom, nem tudom, honnan tudod eldönteni, hogy jó helyen ugrasz-e, vagy nem.
2: Szerintem honnan tudod eldönteni, hogy ki van írva, hogy lehet ugrani, akkor ez szar hely, és akkor ne ugorj le. De annyira fölöslegesnek tartom a bungee jumpingot, de annyira, hogy
1: nem ugranál le?
2: Figyelj, nem tudod, hogy milyen a fizikai állapotod, mert senki nem megy előtte egy gerinc gyógyászhoz, vagy egy MR-re, vagy egy nem tudom micsoda. Egy rettenetes erővel megrántanak gyakorlatilag, tehát bokánál fogva, vagy csípőnél, bokánál nem.
1: Hát van, amikor a csípőhöz kötik, bokához kötik a bungee-t, igen, a visszarántós kötél, az bokára van kötve, igen.
2: Tehát, hogy nem tudod, hogy milyen az érrendszere, nem tudod, hogy mi van tényleg a felszín alatt. Szerintem ez egy olyan indokolatlan stressz, egy nagyon pici, egy ilyen pillanatért, ami biztos szuper jó érzés, bár gondolom már a dizájner drogok ugyanezt tudják, de mindegy, nem ez a lényeg, hogy ellenőrző körülmények között, nem, soha nem drogozatok. Nem, de hogy a lényeg, hogy szerintem ez teljes, tehát annyira felesleges.
3: És akkor még a szervezeteden kívül ott van az emberi tényező, ami itt bejött sajnos.
2: Tehát három ember volt, és mind a három.
1: Ott a kötél minősége.
3: Ott a kötél állapota, hogy biztos vagyok benne, hogy ezeket ellenőrzik, meg van szakító szilárdság, meg minden. De most hogy minden reggel három ember így meghúzgálja? Ó, ez
1: elvileg
3: még jó
1: ezeknél
3: lesz.
1: A kötelknél ugye ugrószám van, és biztosítva van, hogy te mondjuk a 11 ezernél lenne bajba, de 8 ezernél neked mondjuk cserélni kell. Aha. Ez nem biztos, hogy reális szám, de hogy ugye az ugrásszámot kell neked.
2: Hát ez a három fél ember biztos aztán rengeteget számolt.
1: Megszámolták, de ugye
2: komoly
1: cégek azt mondják, hogy ez a kötél, ez 11 ezer ugrás simán, de 8 ezernél már bőven elő van írva a csere, hogy neked ezt cserélned kell. Tényleg egyébként egészen durva, hogy mennyi mindenbe kell ott megbíznod. Tehát, hogy a technikai személyzetbe, a kötélbe. Na de ezen a helyen, ahogy ez kinéz ez a hegy, ahogy kinéz az a híd, ahogy ezek az emberek ott állnak, hát az egészen látszik, hogy ez valami ilyen két szakmunkás gyorsan kitelepült egy hídra, és dobál le mindenkit. Felfoghatatlan, ahogy az kinéz, kifeszítve egy zászlót,
3: egy
1: mint a cégnek a hirdetésén.
3: Igen, molinó.
1: Hát egy ilyen rossz molinót, érted, te turistaként. Nincs az Isten, hogy te itt leugorjál. Tehát azonnal megszólal egy ilyen hang, nem, hogy jaj.
2: És hát ki vannak biztosítva? Ez a legdurább. Tehát, hogy a három fickó ki van biztosítva?
3: Mégiscsak kisétálnak
2: hát
3: erre a peremre.
2: Hát ez elég veszélyes ez a perem, ugye? Igen, de tehát, hogy ez nagyon kemény.
1: Igen, teljesen, tényleg megdöbbentő egyébként. De ilyen balesetekben volt már Magyarországon is, szakadt le kosár, szakadt el kötél, tehát ez megtörténik. Siófokon is volt valami komoly baleset, úgyhogy...
2: Én, amit a legdurrában bevállaltam, az a Práterben, ugye ott Ausztriában van ez a nagyon durva vidámpark, és ott van a Kugel nevű cucc, amikor egy ilyen hajlított fémvázban van egy ilyen golyó, tehát a 4 vagy 5 ilyen, tehát ilyen vastag fém, nem tudom mi, ez ilyen csőből csináltak egy golyót, és az két oldalt két bungee jumping kötélek kilövik 100 méterre. Na, abba beültem.
1: Ja, hogy ilyen kabinon befölülnek. Beültél?
2: Úgy kabin, hogy egy ilyen izé van, mert egy ilyen ülés van, és akkor körülötte van ez a haj. Nem önszántamból ültem.
1: Ne be, csináld!
3: Ittas volt a kisasszony.
2: Hanem N. Lilla osztálytársamnak a bulingolására ültem be, és együtt beültünk pontosabban. Van róla videó is. Én szüntelenül káromkodok, ő pedig csukott szemmel sikít, de a lényeg, hogy beültem, igen, és ez is, tehát ez nagyon durva volt, de abban a hitben ültem be, hogy egyrészt benne vagyok ebbe a fémgolyóba.
3: Az megvéd.
2: Az biztos, hogy meghalok, de legalább egy helyen találnak meg. A másik pedig az, hogy két gumikötél van, nem egy.
1: Hogy két oldalról igen, vagy lebeszítve.
3: Hogyha az egyik szakad, akkor a másik még mindig.
1: És ez a gumikötél. Felhúzzák a két kötelet, és utána téged kilőnek.
2: Igen, és ez a gumikötél, soda, ez ilyen vastag, ilyen 10 centi vastag, ilyen óriás tudsz. És hogy valószínűleg, akkor nem voltam tisztában a fizika törvényeivel annyira, mint most, és akkor...
3: Beülnél még egyszer?
2: Abba beülnék, amúgy, mert akkor egyszer nem haltam meg, úgyhogy
1: ez a katapult, az a neve, nem? Nem van egy kabin, megfeszítik két oldalt a kötelet, és kilövik a kabint. És forog a kabin, ugye még jó esetben egy pöröksz így maga tengelye körül.
2: Nem emlékszem.
1: Nem pördültél át?
2: Nem emlékszem.
3: A saját hányásod a szemedbe folyt.
1: Én nem szeretem, vannak ilyen elájulós videók, hogy ülnek benne, és ugye azok vannak rögzítve, hogy elájul, összeállja magát, apuka a gyerekkel, gyerek kicsekkol, tehát simán elájul.
2: Nem, annyi lilák is hatalmas mellei voltak, hogy nekem annyi, hogy az arcukba tolta, hogy nagyon durva a gravitációs. De ennyit.
1: Megfulladt a barátod, megfulladt a saját mellébe. Igen. Hát gyerekek, legyetek nagyon óvatosak ezekkel, tényleg. Szóval jó kérdés, hogy ér-e ennyit. Valószínűleg az élmény nagyon nagy, de nem tudom, nem biztos.
3: Meg mi alapján tudsz dönteni? Tehát, hogy velük igen, velük meg nem.
1: Hát Ázsiában szerintem nagyon nehezen, Dél-Amerikában nagyon nehezen, tehát ez például európai cégek szerintem olyan szabványok vannak, olyan minőség ellenőrzés van, annyira szigorúak a törvények, ahol nem bungee-znék, az mondjuk Ázsia. Tehát Dél-Amerikában igen. Sem. Nagyon nehezen. Tehát, hogy szerintem teljesen mások a minőség biztosítási törvények.
3: Főleg, hogyha van valami a szájában a csávónak, akkor hagyjátok ki.
1: Azt gondolom, hogy nem ugyanúgy számolják az ugrásokat, mint ahogy Európában ez mondjuk a szabványnál elő van írva, hogy mikor cserélsz kötelet, meg hogy cserélsz kötelet. Nem nagyon vállalkozzék rá.
2: Nem meg az igazság, hogyha ezt a fajta adrenalint kívánod, akkor miért nem mész, akkor tényleg egy ilyen repülős dologra tudod, mint amikor leengednek egy ilyen ejtőernyő, vagy húznak egy motorcsónak után, vagy tehát, hogy a maga a zuhanás, okay. az hogyan?
1: Jó, hogy mondom, hogy Ázsiában nem mennék el, most voltam, hogy nem olyan régen Fülöp-szigeteken, a dzsungel fölött úgy kanopizol, hogy az egyik leghosszabb kanopipálya van, két ilyen, nem tudom, kokalevelre trágó csávó így beköt, befekszel így előre, felemelik a lábadat, rögzítenek, és hason csúszol úgy, hogy hárman csúsztok egymás mellett, az őserdő felett 50 méterre, egy ilyen 3 kilométeres kanopipályán. Úgyhogy csávot...
3: És lementél?
1: Persze.
3: Ja, jó van.
1: Persze, lecsúsztam.
3: Jó, tehát Ázsiában nem csinálunk ilyeneket, kivéve...
1: A Fülöp-szigeteken, mert ott ez a mucsácsú, ez nagyon meggyőzött.
2: Azt megnéztem volna az arcát, hogy én beállok a sorba. Kicsit megnyújt ez a kötél, hogy...
1: Unatkozva így befektet, így előrelők, hogy feküdjél előre, kalapba van, közben issza ezt a nem tudom milyen mateteáját, valamit ott bingizik a hátadon, és akkor elhangzik egy síp szó, akkor így belök. És a másik oldalon meg készülnek téged elkapni úgy, hogy olyan gyorsan mész, hogy nem tudod, hogy fogsz megállni, aztán kiderül, hogy van egy fékező rendszerük, ami azért téged megállít, mire leszednek. Nem vagy nyugodt. De ha már ott voltunk, hát akkor már le kell lecsúszni.
3: Ittunk is valamit, hogy ne, menjünk át!
1: Akkor már lecsúszol, tehát akkor már nincs mentség, igen.
2: Én mondjuk a libegőre sem mernék felülni, csak ennyit mondok neked.
1: Na, most felújították.
2: Majd néztem, és az van, hogy egy pont olyan, mint hogyha egy válfa ráakaszkodna, tudod, egy drótra.
1: Igen, egy ilyen drót rá teszik,
2: ponton,
1: igen.
2: Egy ponton tart, és nem tudom elképzelni, hogy én beülök, mert nem belül a lányom, hogy akkor az hogyan lesz kiegyensúlyozott.
1: Igen. Hát lehet, hogy másik oldalon szólnak, hogy...
2: Elnézést!
1: Áj!
2: Kisasszonyka!
1: Menet, állj!
2: Vagy mi van akkor?
1: Fölszólnak fönt a
2: izére. Igen.
1: János, egynél szedjétek le.
2: Darabos a mozgása ennek. Hogy van ez?
1: Ja, kemény gyerekek. Úgyhogy tényleg vigyázzatok. Kérdezik valaki, hogy meghalt a nő? Hát, 40 méterről sajnos. Megpróbáltak újra érezni, nyilván tragédia a történet. Úgyhogy tényleg durva videó. Baleset a gyorsforgalmin a Kökinél, és felé vezető oldalon zöld fefekült ezt nekünk. Köszönjük szépen, ez most egészen friss. 3 perc pontosan. 8 óra, itt vagyunk, mindjárt a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifut.

Bohóz Balázsékkal a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fece nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
2: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Well,

0: Sopron Festre a Rádió 1-en.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
3: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
2: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
4: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
5: Buongiorno!
6: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben is a fiat.hu oldalon.
7: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a Hell Ice Coffee Latte 299 forint, törzsvásárlóknak a Karaván őrölt pörkölt kávé 1399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
8: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
12: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
11: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
13: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezménnyel a teljes vásárlásra 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
14: Notino.
15: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
16: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
17: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
18: Hallja, a víz csobog, a sör habzik, a természet hív. Várja Önt a Körösföld üdülő szalazukban. Saját stég, strand, büfé, terembérlés és teljes körű ellátás egy helyen. A Körösföld üdülő egész évben várja a vendégeket. Keresse Facebook oldalunkat, vagy hívja a 0620 324 34 11-es telefonszámot. Körösföld üdülő. Júniusban kihagyhatatlan Kia akció a Körös Autócentrumnál. Kia Sportage már 9.349.000 forinttól elérhető. Finanszírozás akár 0%-os THM-mel. Ne maradjon le! Látogasson el a Körös Autócentrumba! Az akció részleteiről érdeklődjön márka kereskedésünkben. Körös Autócentrum, Békés Csaba, Szarvasi út 66.
19: Kia.

0: drukkolsz a VB alatt a Plazma Centerben, te lehetsz a nyertes. Gyere plazmát adni június 11-e és július 19-e között, és tippeld meg, ki nyeri a 2026-os foci világbajnokságot. Minden plazma adásnál tippelhetsz, így minél többször jössz, annál nagyobb eséllyel viheted haza a fődíjat, egy vadonatúj okos tévét. A részletekért irány a plazmacenter.hu.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
3: Köszönjük!
0: Rádió 1! Reklámot hallottak.
2: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Könnyebben lehet eljutni vonattal a Balatonhoz, számítanak a véradókra, halászlés, badételek Dánfokon. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Június 20-ától életbe lép a MÁV balatoni főszezoni menetrendje. A magyar tenger felé évente már több millióan utaznak vonattal, ezért idén is kiemelt figyelmet kap a térség. A vasúti változtatások a gyorsabb és kiszámíthatóbb eljutást szolgálják a nyári csúcsidőszakban. Tájékoztatta rádiónkat Váci Viktor, a MÁV csoport szóvivője.
5: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között, több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegyváltása. Kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
4: Elindul a közvetlen Békés Csaba Balaton vonat, a Csabai tekergő is, amely hétvégenként és ünnepnapokon átszállás nélkül szállítja az utasokat a Balaton északi partjáig. Ezen a héten is várják a véradókat Békés vármegye több településén. A beol.hu összeállításából kiderül, hogy az intézeti helyszínek, így a Békés Csabai területi vérellátó intézet, az Orosház és a Gyulai transzfúziós osztályok mellett kihelyezett véradásokon is lehet segíteni. Többek között kedden a békési Békés Baptista imaházban, szerdán a Mezőkovácsházai művelődési házban, a Békés Szent András idősek klubjában és a Szarvasi Tesco-ban is lehet vért adni. A vér mesterségesen nem állítható elő, ezért szükséges a készletek folyamatos pótlása. Megtartották a 7. Békés vármegyei vadász és horgásznapot Békés-Dánfokon, számolt be a beol.hu. A program részeként 30 csapat indult a körösvölgyi halászlés halételkészítő versenyen, míg a vadásznapon 22 csapat főzött vadételeket. A hagyományos fogások mellett különlegességek is készültek, köztük halikrából édesség és szarvashúsból hamburger. A rendezvényen látványhajtelepítést is tartottak, a vadásznapi program végén pedig több szakmai elismerést adtak át. Az időjárásról. Ma túlnyomó részt borult marad az ég, de rövidebb időszakokra nap is kisüthet, főként a késő délutáni óráktól. A nyugati szél mérsékelt marad, számottevő csapadék nem várható, de futó záporok, zivatarok még kialakulhatnak. Békés Csabán ma maximum 23 fok lesz.
0: Az időjárás jelentés támogatója, a klímamegoldások szakértője, a Sebi Klíma. Sebi kötőjel klíma.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Rázskó Eszter! Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Itt vagyunk gyerekek, 8 óra után, 13 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Eszter, hello Feri,
2: hello.
1: És jövő hét pénteken hajózunk, erről beszéljünk azért két mondatot, hogy...
3: Yes.
1: Tudunk már adatokat? Tudunk már...
3: Hány csomós lesz a szél?
1: Hány, milyen időjárás lesz? Hol lesznek a sirályok? Mi történik? Mikor indul a komp? Honnan
3: sorba
1: indul a kikötő?
3: Sorba a lamantinokat.
1: Igen, jönnek a lamantinok, komp indul 7 óra 00, 6 óra 30 és 7 óra között felszállás, és gyerekek, sok 100 000 forint nyeremény, jó kis hajózás. 3-4, hoppá, ne, maradj lent. 3-4-10-re érünk vissza ugye a kikötőbe, és Zamárdiból indulunk.
3: Miért lett azt leírva azt a mondatot, kolbászevő verseny szavakkal.
1: Mert te már a játékokat is olvasod, hogy mi lesz ott, mert hogy vannak nekünk a Nádudvari, meg a DM, meg a Summersby. Figyeljetek, mi nem tudunk úgy kimenni, kitelepülni, hogy ne legyen legalább 3 szponzorunk, és sok 100 000 nyereményünk, és rengeteg telihűtő, Summersby üdítőnk, 100 000 forintos DM kártyánk, Kamado grill sütőnk. Ezeket visszük föl a hajóra, és hát tele vagyunk fellépőkkel, tele vagyunk sztárvendégekkel.
2: Így van, de jöjjenek előbb a részletek! Hattól mi már ott vagyunk, 6:30 jöhettek fel a hajóra. 7-kor indulunk. Tihanyban kikötés, ki lehet
1: azt
2: szállni.
1: Nem értjük azt a kikötést, de kössünk ki, se beszállni nem tudtok, mert nem száll le senki, és valószínűleg teltház lesz, de azért megállunk egy kicsit Tihanyban. Szokásos mód, és a BSV zenekart visszük most magunkkal.
3: Egy levendulás fajlaltot azért nyalogassatok el, hanem
1: tényleg. Igen.
2: Ha hoz valaki.
3: Igen.
2: Reggel 7-kor BSV és... Metzger Viki
1: és a BS, ugye már volt Velhellónk, volt Valmarunk, volt Halott pénzünk, volt Follow the Flow-nk, tehát hogy tényleg végigmentünk a nagyokon, és most a BSV-vel hát egy fiatalítunk egy kicsit, őket is nagyon szeretjük, nagyon kedveljük, úgyhogy ők jönnek majd velünk a hajózásra jövő hét péntek. Jó, onnan indulunk a szokásos kikötőből.
2: Így van, és a szokásos magas szintű kiművelt játékokat fogjuk majd játszani.
1: Hát
2: óriási, hogy hívják, brainstorming voltak.
1: Hatalmas.
2: Tudjátok, hogy nagyon-nagyon nagy erőt teszünk
3: soha
2: minden
3: nem
2: egyes játékunkba.
3: És soha nem
2: lettem kapcsit
3: kiabálni, csak mondom nektek. Akkor emlékeztek el? Hogy...
4: Mindenki rám figyelje, ha nem figyeltek rám.
1: Ott le lettünk szúrva, igen. Nagyon le lettünk szúrva.
3: És az a másik nagyon fontos tényező van még, hogy az időjárás nem fogja elrontani ezt a bulit, ugyanis be van fedve a komp. És most Balázs befedte a tekintetét.
2: Ez egy fedett komp?
3: Igen.
1: De miért fedett a komp?
2: Mert ez egy ilyen komp. Nem tudták lebontani a tetejét miattunk.
1: Ja, várj, mert nem még a régi éjjel, de amikor az új komppal megyünk megint.
3: Igen, az olyan fedett, úgyhogy bent is tudtok majd mulatozni, hogy majd fúj az idő. Megesik a...
2: Fúj az idő.
1: Megesik a szél.
3: Köszönöm, Feri, hogy rákérdezted, hogy és elhoztam magammal.
1: Na. Gyerekek, de várjál, mondd el, hogy ez mi, mert ez egy generáció, nem tudja, hogy mi ez.
3: Elmondom, hogy a kezemben tartok egy Hahota magazint, ez a 100. kiadás, és csak azért áll a rendelkezésemre, mert összevesztem a lányommal, eltiltottam mindenféle mesenézéstől, és azért a hosszú autóutat benzinkúton vásárolt magazinokkal kellett kibekkelnie, úgyhogy mindent megtudott az árcáppalási rutinomról, illetve kapott egy Hahota 100-at, ez büntetésként.
2: Ez még van.
1: Van még ez, hogy Hahota. 8-as, 9-esek vicclapja, kicsi, apró kis könyveske.
3: Semmi nem indokolja, hogy Igen,
1: már akkor is teljesen értelmetlenül szarvicek voltak benne, de akkor a Hahotát nagyon sokan olvasták, mint Ludas Matyi Hahota, hát ezek egy nagy vicc könyvek voltak, ugye? Hetibe, havibe, nem tudom, hogy jelent meg, de az fura, hogy ez most van még.
2: Kicsi képregényben, viccek, tömintelen mennyiségben.
3: És a végére ráírják, hogy kik felelősek ezért. Tehát ott van, tessék, Gyöngy Kálmán, Jelenszky László, Kelemen István és Marabu, aki a nevét ugye nem vállalja, de gondolom, hogy azért van ebben hathatós hozzászólása. Nem tudom, csak egy ilyen bevezető jó, csak hogy kapjatok egy ilyen képet arról, hogy mit tartalmaz több oldalon keresztül.
1: Na,
3: a Hahota magazin.
1: Gyere, Hahota, egyet.
3: Egy csak egy rövid viccet.
1: Egy rövid viccet.
3: Most muszáj vagyok kicsit kikapcsolni így a központi idegrendszeremet. Na, felkészültetek?
1: Igen.
3: Lelazultatok?
1: Nagyon
3: Ánuszod?
1: Jó.
3: Rendben van? Fogadjuk,
2: hogy kezdődik? Két
1: Grósz és Hans, Móriczka vagy Kovácsék. Tehát ilyen rettenetesen szar viccek vannak benne. Jó, most addig ezen mindenfél órában egyet föl kell olvasnod, jó?
2: Ne,
1: ez az örökségem.
2: Én maradok itt vele.
1: Nem, igen. Tessék!
3: Ez ez most amúgy egy regresszió, ami most kerülni fog, de jó. Buszon. Elnézést, szabad a hely? Persze. Hey!
1: Na ez volt a havuta 1985-ben.
2: Viszont, nagyon jól olvas viccet.
1: És elmondom,
2: egyébként hogy... nagyon jól csinálta. Elmondom, tehát hangok változtatva, habitus beletéve, óriási.
1: És ezt kicsit meg fogom jegyezni, mert egyébként ez nem annyira szar. Szabad a hely? Hey! Elmondom, hogy ez minden fesztiválon nyáron háromszor el
2: fogom
3: sütni.
1: Szerintem ebben jöhet még egy. Szabad a hely? Hey! Meg vagyunk. Szeretem. Jó, jó.
3: Titeket, úgyhogy legyen valami nagyon rossz.
1: Túl magasra tetted, de igen, ez most nem.
3: Jó, telefonon. Halló, itt szembeszél. Halló, itt meg hátszél.
1: Na, ez már szar. Ez már szar. Ez már szar.
3: Érted, ahogy leválik a bőröd a csontodról.
1: Már jegyzetelek, szabad a hely. Tudom, hogy ez az én humorszintemet jelzi. Jó, szabad
3: jó, tessék, ezt fogod szeretni. Ezt fogod szeretni. Szeretem. Jó, igen. Balázs, ez csak neked.
1: Igen, tessék. A fagyis víz benne van, lapoz már oda.
3: Biztos, hogy benne van. Biztos, hogy benne van. Igen. Na, mi ez a csámcsogás a kocsiban? Hát a műszer, fal.
1: Na. Na ez a haota. Ez a haota. De ki veszi ezt még meg, gyerekek? Hogy van ennek, amikor egy magyar nemzet heti lesz a napiból?
2: Igen,
1: nem nagy baj, mondjuk meg őszintén. Na de ki vesz meg egy haotát ilyen inséges időben?
3: Aktuál mikor... politika, jöhet?
1: Hogyne.
3: Feleség a férjnek. Nézd, hogy háborog a Tisza? Persze, mert most dobtam bele a süteményt, amit anyád sütött.
1: Úristen, de szar!
3: Annyira rossz, és annyira rossz, és annyira fájdalmas, és nagyon sok minden van még itt.
2: Ezek az emberek, akik így leülnek, így vicceket írni.
1: Megírják, ezt megírják konkrétan.
2: De van egy ilyen ötletelés?
1: Nem írt tart már a humorszintet.
2: Igen, szerinted a Tiszáról tudunk egy viccet írni? Aha, igen, igen, hullámzik.
1: Igen.
2: Hogy?
1: Igen.
3: Mit csinált Walt Disney egy csinos hölgyel? Elmegy vele Ron Disney.
1: Várj, ezt nem is értem.
2: Mi van?
3: Walt Disney.
2: Walt Disney, Ron Disney.
1: Ez csak, hogy
3: rímel? Mit csinál egy csinos hölgyel?
1: Ez csak, hogy ennyi rímel?
3: Elmegy vele Ron Disney.
1: Ron Disney?
3: Disney.
1: És nincs egy fekete humor, vagy nincs valami durvább viccek, vagy fagyis viccek, vagy nincs egy 18 pluszos viccek, nem újult meg kicsit a hahota? Na tessék.
3: Hogy rabolják ki a halárust?
1: Nem tudom.
3: Fel a kezeggel!
1: De milyen lelkesen olvassa? De milyen lelkesen olvassa?
3: A gyereknek is így szoktam, tudod. Azért.
2: Fagyis vicc nincs benne.
1: Tényleg nézzed már meg a fagyis viccet. Kikérem magamnak, hogy nincs benne a fagyis vicc.
3: Rengeteg benne a képregény. Igen. Igen, igen. És... Na jó. Anya.
1: Anya,
3: az iskolában Backstreet Boysnak hívnak. Kik hívnak így? Everybody! Yeah!
1: Elmondom neked, hogy ez 1-től 5-ig egy 3-as. Nálam ez egy 3-as vicc. Én ezt bírom.
3: Srácok!
1: Na gyerekek, jól van, vágjunk akkor bele, mert itt kaptunk több visszajelzést arról, hogy dühöngenek az utasok, és egy kicsit fapadozzunk, kitör a nyári szünet, gyerekek.
3: Sajnos nem vagyok kalandó ezt
1: kifejteni. Látjátok, én elkezdeném a témát. Én elkezdeném. Tehát én legalább felvezetem, nekem 9:30-kor el kell mennem, gyerekek, mert a 9-kor a fontos meccse van a gyereknek. Itt hagylak benneteket.
2: De... Az a baj, hogy a havotta is, a vidd már a könyvet, légy
3: szíves. Ezt
1: fogjátok kapni, tízig ezt fogja olvasni.
3: Hogyan szólítod meg az Apple Store-ban dolgozó szakembert?
1: Nem tudom.
3: Hello! Légy szíves, állj meg egy szóra.
1: Mi van?
2: Állj.
3: Állj meg.
1: Ja, hogy állj
2: meg.
3: Állj meg. Na, ezt most leteszem ide, és megvárom, hogy Zsül
2: annak ki tudnád lopni, amíg nem figyel?
3: De hogyha kimegyek, és itt fogtok kacarászni Zsüllel, akkor pontosan tudod, ki a közösség.
1: Igen. Ki az, aki ezeket írja, jelentkezzen, aki még ír a haotába.
2: Ott van, mennyi, név szerint
1: mennyit fizetnek ezzel.
3: Valaki nézze meg az Ábra KKT-nak mekkora a bevétele évesített, a másik pedig, hogy Marabú miért nem vállalja az arcát.
1: Azt mondja,
3: hogy
1: a Balázsi cége adja ki ezeket.
2: Túlárazva.
1: Igen, most egy kicsit túlárazva, igen. Budakeszi út off baleset miatt lezárva.
3: Ja, és itt vannak az újságok, amiket mi kiadnak, figyelj, ők adják ki az olasz rejtvény magyaroknak.
1: Bocsánat, aki írta ezt a baleset miatt lezárva.
3: Igen.
1: Budakeszi út off. Az írja már meg, hogy hol van pontosan ez a baleset. Ez most eléggé fontos nekem. balesetűt miért lezárva Budakeszi út. Csak hogy fölülről nem lehet megközelíteni, alulról nem lehet megközelíteni, motorsal se lehet megközelíteni, honnan lehet, nem lehet bemenni a Budakeszi útra.
2: Na?
3: Azt nem tudom, de engem többen megfenyegettek.
1: Írjátok meg ezt, Léci, hogy mi az Isten van. Jó, honnan van lezárva a Budakeszi út? El kell indulnom, mert 9-kor a gyereknek nagyon fontos iskolai rendezvénye van, és ezzel mindenképpen ott kell lennem.
3: Plusz, ahol ott a magazinban van a még 80 oldal.
2: A Budai Központi Kerületi Bíróságnál van valami.
1: Budapesti Kerületi Bíróságnál. Igen. Ilyenkor alulról zárják a Budakeszi utat, vagy fölülről zárják? Ez jól
2: lenne. Mi vagyok én? Egy...
1: Pécs felül írja valaki, Pécs felül.
3: Felülről.
1: Csak hogy oda kellene érnem, és ez eléggé fontos, hogy odaérjek.
2: De a fölé kell, a Budakeszi Bíróság fölé kell, vagy Budaörsi?
1: Budakeszi Bíróság fölé kellene mennem.
2: Fölé, akkor fölülről menjél.
1: Fölülről menjek?
2: Szerintem igen.
1: Jó.
2: Mert ott van lezárva.
3: Menjél csak, innentől átveszem.
1: El kell indulnom.
3: Hazamegy egy gyerek, hogy
1: iskolába. Bocsánat, drága hallgatók, nekem az
2: Gyula, a baj. Nagyon sok zenét készít.
1: Én itt hagyom ezt a süllyedőhajót, szerettem volna a vizeres hírt elmondani, de magatokra vessetek, tessék. El kell mennem, gyerekek, jó? Mert akkor viszont így baleset van ott, úgyhogy oda kell érnem.
2: Menjél szépen, puszíjuk a gyerekeket, és akkor holnap várunk vissza. Jó?
3: Van, már lesz szóval visszajönni, csak mondom neked, mert mondom.
2: Mert valószínűleg beszéltek.
3: Száz 112 oldal van még hátra, srácok, úgyhogy kapaszkodjatok, most kezdődik a mulatás. Annál nagyon tetszik ez az irány. Ja, Istenem.
2: Feri... Legalább egy rajongód van ezzel a szarral.
3: Feri, elhagyott minket édesapánk, most mihez kezdjük?
2: Á, két árva gyerek egy hülye hahotával hagytok így bennünket, érted?
3: És Zsül nagyon rutinosan beült a Balázs helyére.
2: Nagyon Zsül, helyes.
3: Egy szinkhangot adjál, hogy tudjuk, hogy jól vagy.
2: Nagyon helyes, valakinek át kell venni ilyenkor a vezérlés. Nézd meg, Gyula a NASA feliratú pórlóját vette föl mára. Tudta, hogy mire számíthatunk a mai napon.
3: Ennyi. Annyit szeretnénk kérni, hogy Balázs most motorral fog menni ebbe a Budakeszi irányba, úgyhogy ha látjátok, hogy jön a Balázs, akkor mindenki álljon félre, nagyon fontos dolga van. Nagyon siet. Nagyon fontos, hogy időben megérkezzen. Úgyhogy látok valakit, aki valószínűleg védőfelszerelés nélkül motorozik.
2: Nem.
3: És nagyon siet, mert nem tudja elvitte el magába, úgyhogy akkor gyerünk, hajrá Balázs.
2: Jó sisak van rajta, úgyhogy vigyázzatok.
3: Hordja azt a ilyen zöld színű mellényt, amit vettünk neki?
2: Hogy hordaná? Hát az egy felelős döntés lett volna. Azt kérlek szépen, amikor így beszereztük, ugye ezt a robbanós kis hírlájt mellényt, akkor az történt, hogy nagyon örült neki, letette, és azóta az mozdulatlanul porosan ott hever. Azóta több ezer kilométert mentünk közös túrán, mindig kérdezzük tőle, hogy Balázska mellényke, mondta, hogy ezt otthon hagytam.
3: Nekem ugye egy ilyen tanga kéne, ami felrobban, hogyha iszi. Egy robbanós tanga. Az amúgy van? Létezik?
2: Nem, ő egy ilyen felelőtlen fiú. Ez van. Na, jövünk vissza a hírek után mindjárt.
3: Ja.
0: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
6: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness-e márt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
0: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsi.

0: bankkártyát.
1: Hajósz Balázsékkal a Bahar kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jegyes szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fece nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
5: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
8: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Hiperakúzisomban nem bírom a hangos zajokat.
10: A tartozás összege 36 ezer dollár.
11: Honnan szerzel te ennyi pénzt?
9: Megoldom.
12: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
13: Mi történt magában, hangoló?
14: Nyisd ki a széfet.
12: A zongora hangoló. A mozikban.
15: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
16: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
17: Ahhoz tudom, június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
16: Ez az!
17: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
2: Reklámot hallottak.
4: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Évadzáró gálát tartott a Jókai Színház, Mezőhegyesen túráztak a gyaloglóklubok. A következő napokban érdemes lesz az Eget kémlelni. Köszöntöm Önöket! Jönnek a hírek Török Mónikától a Rádió 1-en. Hagyományos évadzáró és díjkiosztó gálával búcsúztatta az évadot a Békés Csabai Jókai Színház. Közösségi oldalukon számoltak be róla, hogy a teátrum előtti téren rendezett eseményen a közönség részleteket hallhatott az idei és a következő évad előadásaiból, miközben együtt ünnepelhette a társulat sikereit. A gála egyik legfontosabb pillanata a díjak átadása volt. A színház saját elismerését, a Gálfi gyűrűt idén Liszti Melinda színésznő kapta. Külön köszöntötték Felkai Esztert is, aki már 60 éve tagja a társulatnak. Az Orosházi Kórház egészségfejlesztési irodájának mezőhegyesi gyalogtúráján több mint 40-en vettek részt, olvasható a beol.hu-n. Az Orosházi és a Tótkomlósi gyaloglóklub tagjai egy 7 kilométeres útvonalat teljesítettek, amely során bejárták a Ménes udvar területét és a Fekete-tónál is megpihentek. A kirándulás résztvevői ellátogattak a mezőhegyesi helytörténeti gyűjteménybe is. Ez volt az idei harmadik közös vonattal szervezett túrájuk. Tapasztalataik szerint egyre nagyobb az érdeklődés a közösségi programok iránt. Érdemes lesz kémlelni az Eget a következő napokban, különleges együttállást figyelhetünk meg kedden és szerdán napnyugta után a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig a vékony holdsarló is csatlakozik, mondta rádiónknak Fogtár Zoltán, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A bolygókat, illetve a holdat szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség, viszont a Jupiter és a Vénusz rendkívül fényesek. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig. Ugye a nyugati horizont felé kell tekinteni, ez azt jelenti, hogy ezek az objektumok éppen lenyugvóban vannak, tehát egész éjszaka nem lát hatjuk őket. Nagyon fontos, hogy kitakarásmentes nyugati horizontra van szükségünk.
1: Az időjárásról. Ma túlnyomó részt borult marad az ég, de rövidebb időszakokra a nap is kisüthet, főként a késő délutáni óráktól. A nyugati szél mérsékelt marad, számottevő csapadék nem várható, de futó záporok, zivatarok még kialakulhatnak. Békés Csabán ma maximum 23 fok lesz. Az este folyamán 15, míg hajnalban 12 fok valószínű. És éjszaka már kiderül majd az ég. Köszönöm a figyelmüket!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is sláger megy.
1: Fél kilenc múlt 7 perccel, szevasztok, jó reggelt mindenkinek, Balázs úton, egy fekete motorost figyeljetek, jó, a Budakeszi út felé, fekete természetesen, jó. Tehát fekete. Miután elmondtuk neki, érted, hogy valami világosat, mert az látszik, ezután vásárolt be mindent feketét.
2: Tehát fekete motoron, egy fekete fickó ül, fekete bukósisakban, és nagyon-nagyon siet. Budakeszi úton fog menni. Úgyhogy meglátjátok, akkor ne csapjatok a fenekére, amit ugye először csinálnátok, igen, hanem csak engedjétek
1: nagyon szeret,
2: el. Igen,
1: amit nagyon szeret. Szeret.
2: Igen, igen.
1: Tehát ha délután találkoztok vele, akkor már nyugodtan csapjatok rá a fenekére. Most erős izgalmi állapotban van, most ne csapkodjátok
2: így
1: a fenekét.
2: Van, így van.
1: De egyébként meg oda fog érni, mert amikor dugó van, akkor ugye a másik irányból is dugó van, tehát nem jön senki szembe. Itt simán el tudsz menni a motoroddal az autók mellett, úgyhogy ott lesz az eseményen, Balázs.
2: Úgy lenne, hogy egy helikopter felé állna, ami egy mágnes felszuppantaná tudod a motort, és akkor csak ledobná utána a végén. Nagyon ez mekkora költségvetés?
1: Lett. Hát semmi, belefér. Jó. Neki belefér.
2: Neki belefér.
1: Na, mi van? Időjárás?
2: Időjárás.
1: Támogassuk meg, Zsűrt. Mire vársz? Mire vársz?
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Drága szerelvénybolt úr, mindig itt
2: van. Van, volt, lesz.
1: Gyerekek, itt a nyár, mindenki utazik, vagy legalábbis nagyon sokan, ha mindenki nem is, és újabb botrány kavarta meg a repülőgépes utas szállítás, hát nem is állóvizét, mert ez sose volt állóvíz, vízeres sztorink van. Hát ugye tudjátok, hogy a fapados légitársaságoknál van mindig az, hogy te elméletileg ingyenesen egy kis kézi podgyászt tudsz fölvinni, mint 30-40-szer, akármennyi a mérete, ezt aki szokott utazni, azt tudod, ha te nagyobbat akarsz vinni, mert hosszabbra mész, kell
2: elő
1: meleg ruha,
2: a forintot.
1: Akkor elő a forintot, megveszed ugye a nagyobb táskát, és azzal fölengednek. Igen ám, de szokott olyat csinálni minden egyes ilyen légitársaság, hogy van egy úgynevezett kis ketrecük, amit a beszálló utazós közönség elé oda tolnak, és azt mondják, hogy na kérem szépen, akkor itt van az ingyenes kis podgyászod, legyél olyan kedves, tedd bele, ha belemegy, akkor fölmehetsz, ha nem megy bele, akkor viszont virisd a lóvét.
2: Rossz nyelvek szerint az utasokkal is hasonló elbánásra lehet majd számítani.
1: Akkor mi aki, utazunk,
2: sehova nem megyünk, de 165 centig és 75 kilóig lehet majd utazni. Ha nem férsz át, amúgy ez nagyon vicces lenne, tudod, hogy lenne egy ilyen kartonfigura, és hogyha azon átférsz, mehetsz, ha nem, nem.
1: Jó, de a csípőméret, válméret, minden számít.
2: Simán csak át kellett sétálni, mint régen volt az ilyen, hát ilyen szórakoztató parkokban.
1: Igen, tudod, aki átfér, igen, az mehet. Jó, te mennyit taksálná magunkra? Tehát nekünk mennyivel kéne többet fizetni?
2: Hát attól függ, hogy mit számolnak embernek. Akkor vagy kettő, vagy három jegy lesz.
1: Plusz három jegyet. Na szóval az történt, hogy Alicante, a festői Alicante repterén több magyar utas is föl akart szállni a Wizz Air gépre, és mivel hát régi utazók, ugye sokszor utaztak, már tudták, hogy mekkora hátizsákot kell vinni, ezt a hátizsákot ők magukkal vitték, ám egyszer csak a ketreccel szembesültek, hogy ott a ketrec, és mindenkinek bele kell tenni a csomagját.
2: Azt tegyük hozzá, hogy a ketrec, az mindig attól függ, hogy az utaskísérőknek milyen kedvük van, mert...
1: Van kisebb ketrecük,
2: nem, hanem az, hogy valamikor egyáltalán nem nézik a ketrecet, valamikor csak túl akarnak lenni rajta, meg valamikor tök kedvesek, ilyen jó hangulatban vannak, valamikor meg már az elejétől fogva nagyon kekecek. És nem tudom, hogy ez a szintű...
1: Szerintem úgy, hogy kelt föl reggel, nem?
2: Hát vagy lehet, hogy rájuk pirítanak, tudod, hogy nem a számokat akarunk látni, srácok, és akkor van egy ilyen havi kvótájuk.
1: Van.
2: Igen, én ezt gondolom amúgy a BKV ellenőrökre is, hogy ők sem azért csinálják, mert szeretik, hanem van egy kvóta, amivel meg kell termelni a fizetésüket.
1: Lajos, szerda reggel van.
2: Így van.
1: Na, hát legyen akkor szíved. Tudod, mi a dolgod.
2: Legyen szíved.
1: Igen, ezt nem értem én is, hogy van egy csomó olyan, amikor simán beengednek, és van, amikor oda teszik, hogy ez mi alapján dől el. Hogy lehet, hogy ott olyankor mondjuk túl sok feladott podgyász van például, és ja, de nem, mert úgyis fölviszi, csak maximum fizetni kell érte.
2: Szerintem az egész csak full kitaláció azért, hogy pénzt adjanak be. Nincs semmilyen racionális alapja, mert ilyen alapon akkor tényleg az van, hogy akkor a 25 kilós utas, meg a 150 kilós utas a közötti különbség, az akkor miért tenni. Nincsen, igen.
1: Na, Alicantéban az történt, hogy az összes csomag, egyébként azon csomagok is, illetve a tulajdonosok, akiknek a csomagja simán belement a ketrecbe, tehát nem szorult, nem lógott ki, nem kellett belőle kipakolni, mert vannak ilyen trükkök is, nem kellett ugrálni a csomagon, hogy beférjen, tehát simán beleejtették a csomagot és kivették, ott is azt mondták, hogy már pedig te fizetni fogsz ezért. És nem volt rá racionális magyarázat, tehát itt olvastam egy Anita nevű hölgynek a beszámolóját, aki elmondta azt, hogy simán ő mint egy 3 hetente utazik, mert kint élnek, meg Magyarországon is, tudja, hogy mekkoranak kell lenni a bőrön, simán belefért a bőrön a izébe, vagy a kis hátizsák, és így is körülbelül 25 000 forintnak megfelelő összeget.
2: 25 000, hát annyiba kerül egy jegy. Igen, amúgy a vízelre, tehát az mi?
1: Egészen odáig kerül a nyiba, amíg nem akarsz ülőhelyet választani magadnak, nem akarsz még egy csomagot feladni, úgyhogy kiperkálta a 25 ezer forintot egy kis kiabálás után, és hazautazott. Én közben azon gondolkodtam, hogy gyerekek, azt a pénzt az kiszedi? A földi személyzeté lesz?
2: Igen. Nem az övék lesz, de ők szedik be. Tehát, hogy van ilyen kis kártyolvasó.
1: De akkor azt ők is döntik el, hogy most én mérek, vagy nem mérek?
2: Azt gondolod, hogy ilyen túlvezérelt földi személyzet csinált ezt az egészet?
1: Igen, hogy nem volt,
2: volt
1: este szex, vagy rosszul volt, vagy volt, fizetés. Vagy ne, pont ezt nem, volt kérdezik, szex.
2: Na, erre nagyon kérdezik, hogy van-e ezután kapnak-e jutalékot? Hogy a büntetések után kapnak-e jutalékot? Ez egy fontos kérdés.
1: Minél te, mert hogyha minél többet keresel vele, akkor...
2: Akkor értem.
1: Egyértelmű.
2: Akkor értem.
1: Egyértelmű.
2: Én úgy így csinálnám, tehát ha én ott lennék a vezető, akkor azt mondanám nektek, hogy srácok, minimál bér, és a többit szedjétek össze az utasoktól.
1: Csomagból.
2: Sósmogyoróból.
1: Van egy csomó ilyen szakma egyébként, ahol így fizetnek, hogy van egy minimál bér, és a többit neked kell megkeresni. Szerintem a Wizzair nem ilyen, de mindjárt kiderítjük.
2: Tulajdonosi szemlélet. Ezt várják el a légutas kísérőktől is.
1: A Wizzair magyar piacért felelős kommunikációs menedzsere, gyerekek, és ezt el kell mondjuk, hogy ő mindig egy perc alatt rendelkezésre áll, most csörgettük meg. Harangozó Olivia itt van velünk. Szia Olivia, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
1: Nagyon kedves vagy, köszönjük szépen, hogy ebben a vérzivataros hírben is rendelkezésre állsz.
2: Első kérdésünk, ez a beszélgetés ingyenes?
4: Abszolút ingyenes. Most hívott a kolléganőtök, hogy tudjuk-e kommentálni az ügyet, és természetesen örülünk, hogyha amit ebben mi el szeretnénk mondani, az minél többekhez eljut, mert fontos információ.
1: Így van, viszont egy 0690-es számon kellett.
2: Igen, egy teljesítés is igazolás, majd azért küldjük.
1: Na, rögtön az...
4: Egyébként, bocsánat, ha már ez így szóba jött, hadd tegyem hozzá, mert nincsen emeldíjas. Tehát, hogyha valaki minket felvasszon, emeldíjas.
2: Szinte jó szívűnek mondanám.
1: Igen, ez egy egészen kedves, aranyos, jó ír. Igen. Na, rögtön az első kérdés. Ez hogy megy, hogy egyszer, ugye az Eszter vetette föl azt, hogy van, amikor simán besétálunk a gépbe, senki rá nem néz a csomagunkra, hogy az befér-e a ketrezbe, vagy nem fér. Egyszer meg az egész gépet hát végig szivatják ezzel.
4: Igen, ez azt tudja, aki már rutinos utazó, és örülök, hogy már így több tapasztalatotok van többféle reptérről, az szerintem látszik, hogy a Wizzair már egy elég nagy cég, ami elég rendesen kinőtte magát, és több mint 50 országba repülünk, több mint 50 reptérre. Tehát ez igazából azt is jelenti, hogy ahány reptér, annyi szolgáltató, tehát annyi helyen kellett az úgynevezett ground operation, földi kiszolgáló személyzettel nekünk szerződéseket kötni. Ezek partner cégek, akiknek mi vagyunk a megbízói, viszont ők a végrehajtók, és az volt a tapasztalat, hogy sajnos most egy spanyol oldalon egy kicsit túlreagálták a helyzetet.
1: Tehát ezt a földi kiszolgáló személyzet csinálja. De nekik miért érdekük az, hogy beszedjék a lóvét?
4: Hát igazából ezt most én neked pontosan nem tudom megmondani.
1: Akkor úgy kérdezem, hogy ez a pénz, ez az övék, vagy ez a Wizzairé lesz?
4: Ez egy ilyen fel van osztva egyébként, hogy melyik része.
1: Aha, tehát, hogy ők is keresnek belőle, és ti is.
4: Itt valószínűleg ez volt a logika, igen, hogy ők ebben egy kicsit túlreagáltak a helyzetet. Annyit hagyd tegyek hozzá, hogy egyébként annak, hogy van egy ilyen fémkeret, és az, hogy mi korlátozzuk azt, hogy mekkora csomagokat engedünk fel a kabinba, ennek van logikája, ennek van értelme. Itt tényleg arról van szó, hogy ugye a kis táska beférjen a szék alá. Ez a nagyjából ezt lefedi ez a szájzer, ami a kis része ennek a fémkeretnek, az befér a szék alá, a nagyobb csomagok pedig a fenti tárolóba, és hogyha ezeket egyébként betartják az utasok, akkor minden további nélkül felengedik őket, hogy fel kéne, hogy
1: ez tök tiszta, igen, ez tök tiszta, hogy miért kell nektek, mert akkor mindenki ízével kétszer egy méteres bőröndel utazna ingyenesen, tehát én ezt abszolút értem, hogy miért kell ezt beszabályozni. Ugye az nem volt tiszta, hogy ezért a beengedését ki a felelős, de akkor a földi kiszolgáló személyzeté ez a buli.
4: Hát mi vagyunk a felelősök, mert mi vagyunk a megbízója a földi kiszolgálóknak, de igen, tehát ezt mi nem kértük tőlük, hogy ők ezt ilyen, hát nem is azt is szigorúan tartassák be, mert konkrétan nem a szabályokat tartották be.
1: Hanem mindenkit megbüntettek.
4: Pontosan, tehát nem írja el semmilyen szabály, hogy mondjuk így, nem tudom, hogyha valaki egy kicsit így megnyomja és úgy fér bele, akkor az még teljesen jó.
1: Na, ezt várjál, ezt kivesszük.
4: Én ilyeneket olvastam. Hogy...
1: Igen, ezt a megszólalásból, ezt ki fogom venni ezt a részt, hogyha kicsit belenyomja, akkor az még jó.
4: De persze, nyugodtan, mert ez így van.
2: Ami nagyon fontos kérdés, hogy kapnak amúgy jutalékot a beszedett pénzek után?
1: A földi kiszolgáló?
4: Én úgy ezt nem tudom biztosra mondani, mert ez is ilyen reptéri megállapodásoktól függ. Tehát itt mindegyik reptére külön szerződést köttetik, úgymond, és ez attól függ, hogy éppen melyik reptéről.
2: Tehát akkor csak ott kapnak jutalékot, ahol beszedik.
4: Ebben erre van lehetőség, nem tudom sajnos, hogy itt most a spanyoloknál ez így.
2: Ez megmagyaráznak a motivációt, meg annak a hiányát ilyen bizonyos esetekben.
1: Igen, ahol nincs jutalékot, beengedik.
2: Felesleges velük küzdeni. Meg ahogy sokszor azt látom, hogy késledeti magát a folyamatot is, ugye nagyon. Tehát, hogy ez az ellenőrzés azért szerintem időt veszel magától a szolgáltatástól. Hogy emiatt nem fordulhat elő késés például?
4: Emiatt ezt azért ők látják időben, hogy mennyi idejük van. Valóban ez úgy tűnhet, mintha ez itt többlet időt igényelne, de ők azt így látják, hogy mennyi idejük van, mikor hívják oda az embereket magához a kapuhoz, mikor kezdik el ezt ellenőrizni. Egyébként, hogyha nagyon kekeckednek, akkor még akár elképzelhető emiatt késés is, de mondjuk ilyenről mi nem tudunk, hogy mondjuk konkrétan emiatt lett volna késés.
1: Mi van azokkal az emberekkel, akik mondjuk ezen az alicantei járaton tartózkodtak, lefotózták, hogy az ő hátizsákjuk belefér ebbe a kis kalodába, megvan nekik a nem tudom hány eurós büntetés, ők most például panaszkodhatnak nálatok, és esetleg visszakapják a pénzüket? Vagy azt felejtsük el?
4: Persze, nem, tehát hogy nagyon jól tették, hogy lefotózták, és hogy megtartották a számlát. Tehát van erre egy ilyen panaszkezelő felülete a Wizzairnek, viszonylag a Google-be is beírva, tehát ez így elég könnyen kijön, de egyébként szerintem ezt mi a sajtóval is megosztottuk ennek külön a linkjét. Tehát itt fel kell menni itt a panaszküldő weboldalunkra, és akkor ott csatolva a fotót, illetve a számlát, és akkor a kollégák egyébként tudnak róla, ezt most kiemelten figyelik az ilyen típusú panaszokat, és természetesen a jogos panaszoknál visszatérítés jár.
1: Jó, tehát akkor ott kell ezt a weboldalon elintézni, és akkor visszakapom a pénzt.
4: Így.
1: Na, ez egy jó ír. Akkor ha már beszélünk, még egy fontos kérdés.
2: Nekem több is van, de mondja Feri,
1: és Eszter közben írja a listát. Ugye itt az olajválság miatt nagyon nagy hírek voltak, hogy rettenetesen drága lesz a repülés, nincs kerozin, minden légitársaság veszélyben van, és előfordulhat majd az is, hogy megvesszük a repülőjegyet. Mondjuk valamikor márciusban megvette valaki 12 000 forintért, és utólagosan a légitársaságok benyújthatják majd azt az igényüket, hogy hát haver, ha repülni akarsz, akkor nem 12-t kell fizetni, hanem 24-et, még a különbözetet pótolt ki, akkor repülhetsz.
4: Ezek sajtóhírek, és mi ezt nem tudjuk alátámasztani, sőt, tehát mi a teljes nyárra igazából garantálni tudjuk, nekünk is megvan a garancia arra, hogy mind üzemanyag tekintetében, mind menetrend tekintetében igazából a tervek szerint haladunk, tehát hogy nincs erről szó, és nem is játszunk erre, hogy itt mi utólag akarnánk ezeket visszavonni, teljesen nyugodtan mindenki. Amit eltervezett pihenést, azt nyugodtan foglalja le, mert hogyha nem lesz ebből probléma a nyáron.
1: Tehát van kerozin, nem megy följebb a jegy, ha már megvettem az árát. Jó,
4: anyagilag is nálunk így ez fedező van, tehát hogy ugye miatt nem is lesz drágább a jegy egyáltalán.
2: Tehát pont olcsóban kell lennie? Hogy lesz olaj?
4: Hát, egyébként ez egy dinamikus árazás nálunk is, nyilván a nyár az csúcsidőszak, de hogy alapvetően egyáltalán, sőt azt is látjuk, hogy igazából olcsóbbak vagyunk, mint tavaly nyáron.
1: Na most kapaszkodj, mert jönnek Eszter kérdései.
2: Elfelejtettem. Mindegy, túl sokáig kellett várni az a helyzet. Nem, igazából engem az érdekelt volna, hogy Ferit be tudjuk-e protezsálni valahogy légiutas kísérőnek, mert hogy én még soha...
1: nem férek el.
2: Igen, hogy én csak egy aprókat láttam velük, de hogy van neked nagy méretű testes légiutas kísérők is?
4: Vannak nagyon maszkulin alkatú légiutas kísérőink is, és nagyon-nagyon ügyesen végzik a dolgukat. Ugye nekik az a dolguk, hogyha bármi esetlegesen úgy adódna, akkor meg tudják menteni az utasok életét, és nagyon gyorsan meg tudják.
2: Na, most azt akarod mondani, hogy azok az apró jószágok?
4: Egyébként meglepődnétek, hogy mennyire ügyesek, és van is nekünk egy ilyen kiképzőközpont itt Budapesten, ahol egyébként titeket is várunk szeretettel, minden trükköt meg tudnak mutatni, hogy egyébként mire kell, hogy fel legyenek készülve, milyen képzéseket kapnak. Tehát minden egyes, akár apróbb termetű, akár nagyobb termetű légiutas kísérőket láttok, nagyon szigorú egészségügyi és vészkérítési vizsgákon mentek át, hogy ott lehessenek.
1: Na most én még a megboldogult szép maléves időszakban, malév géppel utaztam Bangkokba, és olyan hülyén ültem, hogy az öv az elszorította a gyomromat, és rosszul lettem, fölálltam éjszaka, mindenki aludt, és konkrétan ráájultam az egyik légiutas kísérőre, aki 45 kilós csaj volt. Olyan szépen tompított, esküszöm.
2: Rájult asszonságra.
1: Igen, oda mentem hozzá, hogy segítsen, mert nagyon rosszul. De ez akkor van? Már vége volt. Úgyhogy én megerősítem, tényleg nagyon ügyes.
2: Én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ezek is umpa-lumpa testalkatú hölgyek ezzel csak a segítségemre sietnek egy ilyen krízisben, de nagyon-nagyon örülök neki, hogy van magabiztosság bennük, mert akkor legalább elhiszik, hogy sikerülhet. És ez jó. Legalább akkor ebből még lehet valami.
4: Szituációs gyakorlatokat kellett nagyon, tehát nálunk az is az alapelv, mind a pilóták, mind a légitás kísérők részéről, hogy a legnehezebbre a szimulációban kell felkészülni, ott vannak a legdurvább helyzetek, azt sokkal jobban félnek, mint egy rendes repüléstől, mert a durvá helyzetek azok mindig a szimulációban történnek, és ha azokat megcsinálják, akkor egy sima repülés, ugye napi 1200 járatunk van, tehát azok már igazából rutin.
2: Még annyit, ha kérdezek meg, hogy tényleg létezik az a szenárió, hogyha valaki elszabadul a repülőgépen, akkor hozzákötözik az üléshez egy ilyen...
1: Ezt is ki akarja próbálni.
2: Most ezt mindegy, hogy miért kérdezem, csak azt szeretném tudni, hogy lehet-e kérni, van ez a, mi ez a karabiner, mert nem tudom, mi annak a neve, az a biztonsági foszabító, hogy azzal szokták, hogy van erre külön? Ilyen 10 méteres.
4: Van erre náluk egyébként, nem fogom elmondani, hogy hol meg pontosan micsoda, de erre is fel vannak készülve, hogy az a lényeg, hogy a többi utas biztonságát nem lehet veszélyeztetni, hogyha van olyan utas, aki olyan állapotban van, hogy többszöri verbális, szóbeli felszólításra sem hajlandó leállni, akkor igen, ilyenkor a többi utas biztonsága miatt őt.
1: És amikor üres géppel repülnek, az másra is jó, ha érted, mire gondolok.
2: Nagyon várom, hogy először menjünk valahol most ilyen céges csapatépítőre, mert terveim vannak és elképzeléseim. És nagyon szépen köszönjük, Olivia, hogy itt vagy nekünk, és attól függetlenül, hogy nem hiszünk neked, azért szeretünk veled beszélgetni.
1: De én hiszek, elég már. Jó, a lényeg az, hogy aki most így járt ezen a alicantei gépen, akkor ha megvannak a fotók, meg megvan a büntetés, akkor azt vissza lehet nálatok igényelni.
4: Így, pontosan.
1: Na, Olivia, köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen, és kellemes nyarat.
4: Nektek is köszönöm.
2: Eseménytelenséget kívánunk.
1: Köszönjük, hello. A Wizzair magyar piacért felelős kommunikációs menedzsere, harangozó Olivia válaszolt az összes értelmes kérdésükre, meg arra is, ami nem az volt.
2: Igen.
1: Ez a kikötözés,
2: kedves, türelmes
1: asszony. Láttam, hogy csillogott a szemed.
2: Hát tudom, hogy fogod bevégezni majd Marokkóból hazafele, amikor megyünk oda csapat építeni.
1: Lekötözve, megpulykázva.
2: Hát az egy dolog, de majd még nem látod, hogy a vércukrod, ami fog történni.
1: 5 perc múlva lesz, 9 óra, jövünk a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Hell Ice Coffee Latte 299 forint, törzsvásárlóknak a Karaván őrölt pörkölt kávé 1399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
5: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram dolletrapista sajt az önkiszolgáló pultban csak 199 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
7: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
8: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
9: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
10: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
11: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedben multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
12: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
13: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
2: Reklámot hallottak.
1: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Jó reggelt, szomszéd! Miért bosszankodik?
15: Mert ez a kocsi megint nem indul.
14: Pedig már az Isten pénzét ráköltötte. Miért nem vesz másikat?
15: Új autóra nincs pénzem. Használtból meg nem akarok még egy zsákba macskát.
14: De szomszéd, nem hallott még a Dustfelt autóról? Ők már 25 éve garanciát vállalnak az autóikra.
16: Most a 25 éves évforduló alkalmából akár 125.000 forint extra kedvezmény a készleten lévő használt autókra június 25-ig. Ne maradjon le! Automobil Körös Kft. Békés Csaba, Szarvasi út 74.
17: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
18: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
19: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
18: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
19: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
7: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Ahol a fény otthonra talál. Lámpák, csillárok, kültéri világítás.
3: takarítás, villanyszerelési anyagok, minden egy helyen. Vadvillamossági és lámpaszaküzlet, Békés Csaba, Bocskai 29.
20: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
21: Júniusban kihagyhatatlan Kia akció a Körös Autócentrumnál. Kia Sportage már 9.349.000 forinttól elérhető. Finanszírozás akár 0%-os THM-mel. Ne maradjon le! Látogasson el a Körös Autócentrumba! Az akció részleteiről érdeklődjön márka kereskedésünkben. Körös Autócentrum, Békés Csaba, Szarvasi út 66.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött

0: lemezjátszóknál Regan Lili, Medker Victoria, Yamina, Lofi Beggy, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Pure Beat, Antonio, Jauri és a Diszkós DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Nehézségeket okozott az asszály, Csabai könyvbörze jótékony céllal. Megkezdődött a Szarvasi Vízi Színház nyári évada. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Jönnek a részletek. Az elmúlt napokban érkezett csapadéknak örülnek a gazdálkodók, igaz, a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. Az asszály nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is megviseli, veszélyeztetve ezzel az állattartást, hangsúlyozta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke.
3: Minden csepp csapadéknak nagyon örül a mezőgazdaság, mindegyik ágazata, nem csak a növénytermesztési és a kertészeti kultúrákban, hanem az állattartás tekintetében a legelőre alapozott tartás technológiánál elengedhetetlen a csapadék. Szeretnénk többet kapni, de sajnos csak a felső rétegben van ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek, és sajnos vannak olyan területei az országnak, ahol az állatok takarmányozása veszélybe kerül.
2: Megtartották a 9. Csabai könyvbörzét Békés Csabán, írja a beol.hu. A Békés megyei könyvtár előtt rendezett eseményen 50 árus kínálta megunt vagy feleslegesé vált könyveit új gazdáknak. A kötetek mellett társasjátékok, gyerekjátékok, DVD-k, újságok és bakelit lemezek közül is válogathattak a látogatók. A civil kezdeményezéssel életre hívott rendezvény jótékony célt is szolgált. Adományokat gyűjtöttek a Körösladányi Sipos Robi gyógykezelésére és műtétjére, a sütivásár bevétele pedig a Békés Csabai Fiatalok programjait támogatja. Elindult a Szarvasi Vízi Színház idei nyári programsorozata, amely augusztus 24-éig várja a közönséget, tudatta a behír.hu. A nyár során több mint 60 előadást láthatnak a nézők. Musicalek, vígjátékok, bohózatok, krimi komédiák, operettek és családi programok is szerepelnek a kínálatban. Idén először az Erkel Színház is csatlakozik a fellépők sorához, míg a Békés Csabai Jókai Színház 3 előadással lesz jelen Szarvason. A Cervinus Fesztivál 15. nyári évada szintén a program sorozat része, a szezont pedig hagyományosan díjátadó gála zárja majd. Az időjárásról. Ma túlnyomó részt borult marad az ég, de rövidebb időszakokra nap is kisüthet, főként a

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter! Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: 4:10 lesz, 5 perc múlva jó reggelt, szevasztok! Eszterrel kettesben maradtunk, mert a főnöknek el kell szaladnia valami fontos dologra. Reméljük, hogy odaért a Budakeszi úti.
2: Úgyhogy most már csak az igazán tehetséges rádiósok vannak benne az éterben.
1: Meg és...
2: Így van. Akik mindig tudják, mikor mit kell mondani.
1: 81-es főút Bakony-Sárkánynál van baleset, és ezt nem hiszitek el. Újlipótvárosban, a Pozsonyi út környékén egy bazinagy nőstény szarvas szaladgál.
2: Tipikus újlipótvárosi viselkedés, csak ennyit mondanék.
1: Összevisz
2: a tipikus, nem tudom, jársz el mostanában Újlipótvárosban, de ott mindig ilyesmik történnek.
1: Na de álljunk már meg egy pillanatra, hogy kerül Újlipótvárosba a város kellős közepére a Pozsonyi útra egy szarvas?
2: Hát ott rengeteg jó étterem van.
1: úgyhogy beugrott egy sztékre.
2: Nem, szerintem, csak kinyitották hátul az ajtót. Sokan kérkednek, hogy milyen frissek a hozzávalók.
1: Gyerekek, de tényleg, hát beúszik a Dunán?
2: Hát én este besétált, és akkor rá nappalodott, és akkor most ott
1: van. És akkor ott van, igen. És csodálkozik. És éli az úri életet, iszik egy feketét eltartott kis ujjal.
2: Ha így van, akkor pedig kísérjetek vissza a lakásába, valószínűleg van neki.
1: Ott,
2: igen, igen. Nem tudom, hogy ismétek-e őt, de szegénynek most ez nagyon nagy stressz lehet azért.
1: Na, ha valaki látja, akkor kövessük, jó?
2: Egy képet küldjetek
1: már róla. Szarvas, szarvas vagy őz, ebben ugye nem vagyunk még biztosak egész pontosan. Pozsonyi út is környéke. Ha valakire

0: van képe, akkor küldje róla.
1: Jó.
0: Mi van? Időjárás, Zsül. Napos.
2: Az időjárás jelentés támogatója az Evans használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.
0: Na HR-esek gyöngye, most jössz te.
1: Na tessék, na figyelj, tégy próbára.
0: Hogy mi a megoldás erre az esetre, illetve hogy jogszerű-e? Egy Facebook csoportban kezdett el terjedni a hír, és hatalmas fölháborodást váltott ki, hogy az egyik nagyon nagy magyar cégnél pisi kártyát vezettek
1: hát
0: be.
1: Ez a magyar cég most másról is híres, nem csak a pisi kártyáról.
0: Van egyéb ügy is?
1: Van egyéb ügy is, igen. Ott vannak most dolgok, most ők előkerültek, mert vállaltak valamit, amit most nem akarnak megcsinálni, aha, kis állami támogatás jegyével. És igen, a pisi kártya.
0: Na jó, pisi kártya, tehát hogy néz ki a dolog? Én állok bent a soron, dolgozom, és egyszer csak azt mondom, hogy nekem pisilnem kell. Ha van pisi kártya, még szabad pisi kártya, akkor húzok egy pisi kártyát, kimegyek, és visszajövök a pisi kártyával. A B, mindenkinek van pisi kártyája, le kell adnom, ha kimegyek pisilni, mert itt azt írják, hogy 10 darab ilyen pisi kártya van 200 emberre.
1: Aha, hát ezt nem nevezném humánusnak, ez az egyik, a másik pedig az, hogy a munkatörvénykönyve szerint úgy van, a legelső, amikor én dolgoztam, akkor úgy volt, hogy óránként rendelkezésre kell álljon szünet. Tehát ez a szünet, ez mondjuk óránként, ha jól emlékszem, és nem akarok ostobaságot mondani, akkor 10 perc.
0: Aha.
1: Úgyhogy, ugye, 10 perc?
0: Amit arra használsz, amire akarsz. Tehát igen. Akkor ehetsz, ihatsz, hát, pisihetsz, kakihatsz, dohányozhatsz.
1: Felfüggeszted a munkatevékenységedet, és valamiféle rekreációs tevékenységet végzel. Ez a magad elé meredés a mosdóban is ezek közé számít szerintem.
0: 10 percig.
1: Igen, abszolút. Igen.
0: Meg hogy milyen ciki, hogy azt kell mondanod, hogy kérek egy pisi kártyát. Tehát, hogy onnantól kezdve mindenki tudja, hogy te pisilni mész, ami egyébként
1: nem... Szerintem ezért nem biztos, hogy kiközösítenek.
0: Nem egy szégyenli
1: való. Ott a húgyos! Na, tessék!
0: De már megint húgyozni megy. Fogadjunk, igen, hogy ez lesz a harmadik mondat, ami elhangzik egy cégnél, amikor kihúztad a pisi kártyát, mert mondjuk fölfáztál, többet ittál, neked sűrűbben kell pisilned, és mondjuk óránként kihúzod a pisi kártyát. Biztos, hogy ez lesz az első, hogy lesz egy hülye Sanyi, vagy Rozi, vagy akárkicsoda, aki na már megint pisilni megy a húgyos.
1: Jó, hát megkövésbé is ez a munkakörnyezet, akkor szerint ott van egyéb probléma is, mert HR szempontból ez is kiveri nálam biztosítékot, hogy ez felütheti a fejét, ez a morál egy csapaton belül, hogy ilyesmi egyáltalán szóba kerüljön. Inkább az ebben szerintem a nagyon nehéz, hogy hogyan sorolhatod háttérbe az ilyen biológiai funkciókat, mert ugye hát azért úgy van összerakva az emberi test, meg ilyesmi, hogy azért vannak szükségletei.
0: Igen, és ha jön,
1: és az jön. És ennek rendkívül sok egészségügyi kockázata lehet. Egyrészt, másrészt pedig szerintem senkinek nem az érdek, hogy valaki arra figyeljen, hogy be ne pisiljen.
0: Na most, hogyha én például hasmenéses vagyok ma, mert tegnap valamivel elcsaptam a gyomromat, akkor
1: te ne gyere dolgozni a gyárba szerintem, ahol élelmiszerek készülnek.
0: Ja, ez mondjuk ez igaz, jó, de mondjuk ez nem egy élelmiszer gyár, hanem bárhol más út is bevezették, 10 darab ilyen kártya van. Én stoppolhatok egyet egy egész napos kakira magamnak?
1: Igen, neked a szalagot bevezetik a mosdóba ilyenkor, és akkor ott előtted fog menni, te meg ülsz.
0: Érted? Tehát lehet egy olyan, hogy gyerekek, én ma, hát sajnos elcsaptam tegnap a hasam, úgyhogy én ma nagyon sokat fogok WC-re járni, mondjuk nem élelmiszeripari a gyár, hanem egy másik gyárban történik, és akkor azt mondom, hogy egy pisi kártya ma az enyém.
1: Hát figyelj, az igazság, hogy ilyen intézkedéseket tipikusan olyan emberek hoznak, akik nem HR-esekkel dolgoznak együtt, hanem praktikus szemszögből, ilyen vezetői szem, tulajdonosi szemlélettel meg akarnak oldani egy problémát, ami valójában csak az ő problémájuk. És itt pedig a probléma az, hogy szeretnék, hogyha nem élnének vissza az emberek a szünet adta jogukkal, szeretné, hogyha optimalizálhatna a termelésnek a mennyiségét, minőségét, és akkor ezért hoz ilyeneket, mint hogyha azt sugalva ezzel, hogy a dolgozók nem megbízhatóak, ugye, hogy nem lehet rájuk bízni, nekik mikor kell mosdóba menni, nehogy túl sokszor menjenek mosdóba, és ugye ezt akár dohányzásra használják meg egyéb dolgokra, vagy mobiltelefonozásra, stb. Csak ugye itt pont ez azért kontraproduktív, mert annyit érsz el vele, hogy rettenetesen érzik magukat az emberek a munkájukon.
0: Igen, rohadtul fognak utáni bejárni dolgozni.
1: Meg azt érezteted velük, hogy nem bízom meg bennük, ugye? Mert a gyerekként kezeled őket, vagy még gyerekként se, mert a gyerekeknél sincs az, hogy egyszer csak két ember mehet kipisilni, nem? Tehát egy általános iskolában se ez van. És ugye ilyenkor meg az benne szerintem nagyon nehéz, hogy neked valójában tulajdonosként inkább azzal kéne foglalkoznod, hogy a dolgozóid megértsék a perspektívádat, és hogy együtt akarjanak veled dolgozni annyira, hogy húzzák neked úgy az igát, ahogy te szeretnéd.
0: Ez egy soha... jó célkitűzés, igen, kell hozzá, úgy, hogy megértsék a dolgozók is, hogy mit akarunk elérni.
1: Soha nem a büntetéssel sikerül ezt elérni.
0: Vannak még ilyenek? Egyébként ezt hallgatóktól kérdezem, vagy kérdezzük, hogy amit így hát kvázi értelmetlenségnek gondolsz. Annak idején, amikor mi elkezdtünk dolgozni, ez nagyon-nagyon régen volt, a Békéscsabai BHG gyárba még volt ugye oda jártam nyári gyakorlatra, még volt leolvasó kártya. Tudod, be kell csekkolni vele. Ja, ja. Becsek, kicsek szépen. Aztán rájöttem, hogy egyébként ez nekünk is van, most csak már digitális, tehát nem olyan izé, de ott ki kellett tenni a kártyát, hogy voltak nevek, és akkor oda tetted a sajátodat, hogy te itt vagy.
1: Ez adminisztratív szempontból, ugye ez egy olyan dolog, hogy amikor valahol írnak, mert elvileg nem a kötelező írni ugye a jelenlétét, hogy mikor vagy bent, akkor ugye ezt megkönnyíti. Ez a hivatalos verziója ennek a sztorinak. Nyilván van ellenőrzési funkciója is, de ezek a felnőtt pórázok már azóta sokkal magasabb szinteken funkcionálnak. Most már ugye az van, hogy amikor jött a Covid, akkor megjött például a home office-nak a tömeges igénye, hogy ne leálljon sehol se a termelés, és ugye megengedték az embereknek azt, amit előtte nagyon sok cég nem mert megengedni, mert kilopják a szemüket is, és akkor ugye hazaengedték őket, és akkor rájuk tették ezt a digitális pórázt, amikor ugye nézik a tevékenységedet a monitoron, hogy mennyit mozog az egér, és a többi, és a többi. Utána pedig megpróbálták különböző vállalatirányítási rendszerekkel bebiztosítani magukat, hogy le tudod-e regisztrálni, hogy mi az, hogy elvégezte. Igen. Aha. A valóságban meg szerintem az a fontos, hogy szerintem a jó cégnél az van, hogy projekt alapú a munkavégzés, tehát a feladatnak kell lenni elvégezve, és nem szabad szerintem számon kérni, hogy ezt mennyi idő alatt készül el. Tehát, hogy ez most, hogyha valaki egy órát meg tudja csinálni a 3 órás munkát, akkor ne kelljen azt a 3 órát a monitor előtt tölteni. Tehát én ezt gondolom, hogy egy jó munkahelyen a projektmenedzserek ugye direktbe dolgozik a dolgozóval, az ismeri az ő képességeit, és hogy szerintem nem kell ezt számon kérni, a lényeg, hogy haladjon a munka.
0: Na de ugye itt jön az érdekes dolog, hogy egy csomó cég még ma is ezt úgy méri, hogyha ledolgoztad a 8 órát, akkor te jó munkás ember vagy.
1: Igen, ez nagy butaság. Ugye? Sőt.
0: Igen, hogyha én meg tudom csinálni 5 óra alatt azt a munkát, amit 8 alatt kéne megcsinálni, akkor én elvégeztem a feladatomat, köszönöm szépen, kalap, kabát, viszont látásra.
1: Ennek egy másik ilyen szerintem ilyen furcsa verziója az, amikor a dolgozók azzal próbálják bemutatni a saját munkamorájukat, amikor túlóráznak. Tehát amikor ott van a 9-10 órákat a munkáján, és utána elmondják az ilyen értékelő beszélgetéseken, de hát én heti 3-szor itt ülök este 8 óráig. És erre mondták azt a németek, hogy ha itt kell ülni este 8 óráig, hogy elvégezd ezt a munkát, akkor te valamit rosszul csinálsz.
0: Igen, nem vagy hatékony.
1: Hát vagy nem értesz ahhoz, amit csinálnod kell, ugye? Vagy valami más csinálsz munkaidőben. És ami ugye magyaroknál még egy plusz adalék, hogy vagy nem annyi munkád van, mint amennyit, amit mondtak, hogy lesz. Tehát, hogy túl vagy terhelve. De egy jó vállalatirányítási rendszernek azt kell például tudnia, hogy meg tudja mondani, hogy ki az, aki túl van terhelve, és hogy hol van mondjuk munkaerő hiány, tehát hova kell még plusz embereket allokálni ahhoz, hogy az megfelelő mennyiségi munkává változzon egy emberre.
0: Na kérlek szépen, egy vasipari cégnél ez biztos, hogy nincsen, így írja a hallgató. A hegesztőknek minden percükkel el kell számolni. Van a céges telefonon egy applikáció, és azt kell folyamatosan benyomni, hogy éppen te mit csinálsz. Tehát hegesztek, nem hegesztek, takarítok, pisilek. Cigi szünetem vagyok, darut kezelek, és hát, a többi, és a
1: de
0: többi.
1: De akarsz ilyen helyen dolgozni hegesztőként? Nem. Mert például hegesztőként szerintem rengeteg állás lehetőség áll rendelkezésre, iszonyatos munkabérük van, rettenetesen jól tudnak keresni, jó helyeken tudnak dolgozni.
0: Most fogsz ezért kapni?
1: Hát figyelj, ez van, hogy én nem vagyok biztos bennem, úgyhogy én hegesztőként szeretnék olyan helyen dolgozni, ahol ilyen szintű a bizalom, nem? Tehát, hogy...
0: De ez bizalom... Bizalom kérdése, hogy egyébként ennyire nyomon követnek? Tehát te akkor munkaadóként nem bízol meg az embereidben?
1: Hát azért lehet az kérdezed, is, hogy vagy az van, hogy a maga az irányítási rendszer van rosszul kidolgozott, tehát sok emberre jut egy főnök, és akkor nem tudják ugye belátni a munkának a mennyiségét, meg a visszaellenőrizhetőségét, vagy pedig egyszerűen csak az van, hogy hát most csúnyán fog fogalni, fillerbaszó valaki ott a cégnél, aki de azt értjük. Mondja, hogy igen, hogy szeretném, hogyha itt a utolsó forintig visszakerülne hozzám a befektetett pénzem, amit ugye munkabérre költök, ez is benne van. Ha azzal akarnánk indokolni, hogy ellenőrizni szeretnénk a hatékonyságunkat, akkor viszont időszakokat csinálnánk, amikor mérnénk a munkát.
0: Nem 0-24-ben.
1: Nem 0-24-ben, szerintem.
0: Na még egy izgalmas felvetés, leszoktam a kávéról, írja a hallgató. Onnantól kezdve, amíg a többiek kávészünetet tartottak, nekem kellett tartanom a frontot, mondván én úgyse kávézom. Szóvá tettem, hogy mivel nincs káros szenvedélyem, akkor nem jár a szünet, míg a többiek cigi és kávészünetet tartanak. Mondták, hogy nem.
1: Igen, ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy egyik kedvenc ilyen dolgozói habitusom az volt, amikor egy csaj lejárt cigizni a dohányosokkal, és akkor így, és akkor kérdeztem, hogy miért? Hát ha nekik is járnak, akkor nekem is kell. És nekem ez azért esik rosszul mondjuk HR-esként, mert ez azt jelenti, hogy ő nem ő nem vonódott be a munkájába, neki nem, nem engédzsel, tudod, így azzal, amit csinálnia kell, ez nem érdekli.
0: Hát
1: mert ugye azt nézik.
0: Állj már meg! Hát most ülünk tizen az irodában, négyen dohányoznak, és minden órában lemennek 8 percre cigizni. Akkor addig mi, akik nem dohányzunk, értve én igen, de mondjuk a többi, a nem dohányzók, addig melózzanak?
1: Nem, ő mindig lement azok, akik éppen lementek dohányozni, tehát nem az volt, hogy ugyanaz a négy ember ment, hanem akár még szobából lement valaki, ő lement velük, érted? Tehát, hogy így,
0: ez ügyes.
1: Hogy így, igen. Tehát ő mint egy ilyen földi helytartó, mint maga a láng a dohányzáshoz ott állt mindig, hogy hát de hát most dohányoznak, és de a csapat mindig cserélődött, tehát nem az volt. És én ebből azt szűrtem le, hogy őt nem érdekli, mi történik a munkahelyén, az érdekli, hogy mi van odakint, és neki odakint kell lennie. Igen, szóval ez más nyilván, de szerintem, ha teljesen őszinte akar lenni magával minden dolgozó, aki nem egy olyan helyen dolgozik, ahol tehát nem egy véglet a szituáció. A 8 órás munka az nem nagyon, tehát nem tud minden, az év minden napjában 8 órás munka lenni. Ez egy hülyeség. Tehát, hogy van, amikor az ember két órát dolgozik, van, amikor 10-et dolgozik, de nincs olyan, hogy ez fixen 8 óra. Ez, ha csak nem gyár, de nyilván a gyárban tud ez lenni, de hogy az összes, ami szellemi munka, az nem tud ugyanannyi lenni.
0: Igen, azt meg tud csinálni egyszer 5 óra alatt, egyszer meg 10 óra alatt.
1: Meg hát ember vagy. Van, hogy érzemleg annyira rossz helyzetben, hogy nem vagyok.
0: Jó, de nagy cégben van 400 ember, vagy ezen ember dolgozik. Hát ott nem tudsz mindenkire egyesével figyelni.
1: Igen, de ezért nehéz cégvezetőnek lenni, ezért kapják ők a nagy gempát a végén, ezért nem alszanak ők hajnal 3 után, ezért van nekik merevedési zavaruk, mert ez olyan szintű feszültség.
0: Honnan tudod ennyire jól?
1: Mert mindent tudok, Feri, mindent tudok. Tehát ez egy akkora Szilán! Feszültség, amit csak, de ő nem, ő, tehát ő alkalmazott.
0: Ő elég komoly,
1: de ő alkalmazott, az más, mert az más. A fura, az a nehéz, amikor tulajdonos vagy.
0: Aha.
1: És az van, hogy nagyon könnyű mutogatni rájuk, hogy miért ilyenek, meg miért gondolkodnak így, de azt a feszültséget, ami azt jelenti, hogy fizetést kell adni embereknek, hogy be kell jönni, tehát hogy ezt azért meg kell tapasztalni ahhoz, hogy megértsd, hogy a pszichózis hogy alakul ki. Mert könnyű őket rossznak feltüntetni, de valójában az egész HR-nek arról kéne szólnia, hogy összehangolja ezeket a fajta félelmeket és feszültséget a dolgozó és a tulajdonosi réteg vagy a vezető réteg között. De ők nem rossz emberek, nem azért csinálják, hanem mert így eszkalálódik az ő saját üldözési mániájuk.
0: Hát minden egyes ilyen elmebeteg tulajdonos valaha jó ember volt.
1: Ő elindult, neki volt egy álma.
0: És azt, ha beledöglünk, akkor is meg.
1: Ő valamikor bízott az emberekben, ő hitt az emberekben, ő azt gondolta, hogy ez menni fog, csak el kell nekik mondani, hogy mit csinálnak. És aztán jöttek olyan emberek, akik megmutatták, hogy ez nem így működik. És ugye, tehát nyilván ők is végigmentek egy tanulási folyamaton, ahol ezt szűrték le a végén, hogy nem szabad érzelmileg bevonódni, hanem úgy kell őket kezelni, mintha nem is tudom, mik lennének. És tudod, ezért kell kijönni az elefántcsontoronyból, és elmenni és racionalizálni a hülyeségeidet, nem elmenni teljesen a falig, hanem azt mondja, jó, oké, ezt értem, ez most túl van tolva, ezt most nem szabad. És erre kell a HR-es, hogy ezeket a madzagokat rángassa, hogy mi az, ami oké, mi az, ami nem oké.
0: Na most nézzétek meg ezt a nőt, aki reggel beállított egy rettetes ahotával is vicceket olvasott, és utána mit kaptunk?
1: Na, mondom neki, Pistike! Ki kiabál ennyire nálad?
0: Én úgy szeretem, hogy ilyen okos vagy. Ez nagyon menő volt.
1: Nincs ez sokszor szükségem, de azért...
0: Igen, ez nem az a műsor, hogy ahogy ezt sokszor előveszünk a hahotát annál inkább, de ez jó volt, köszönjük szépen.
1: Hát igazán nincs, mit nem volt interjú alanyunk, úgyhogy ma én voltam az. De nem, igazából csak az van, hogy ilyen az Feri, amikor valaki munkahelyeken dolgozik, akkor így magára szed ezt.
0: Istenem, ha egyszer kipróbálhatnám, még egyszer kipróbálhatnám. Én dolgoztam egy csomót ilyen helyen. Utáltam is, mint a szart, el is jöttem.
1: Hát figyelj, tök nehéz a munka. Tehát, hogy azért ezt a végén ezt azért ki kell mondjuk, hogy dolgozni nehéz, mert amikor bemész a munkaedre, akkor mindig lemondasz valamiről, amit amúgy otthon csinálhatnál.
0: És sokkal szívesebben, mint a munkát.
1: Igen, és amúgy
0: otthon vagy valahol máshol.
1: Igen, és munkáltatónak lenni is nehéz, de ez visz minket előre.
0: Na jó, szóval beszéltek a HR-rel, az a biztos. 5 perc múlva lesz 9:30, a hírek után jövünk a nap legjobb pillanataival.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na, mi lesz a mai program?
2: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
1: Vagyis?
2: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
1: És ha rock'n'roll, akkor...
2: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
3: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért. Június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
4: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
6: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
7: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
10: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
12: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Könnyebben lehet eljutni vonattal a Balatonhoz, számítanak a víradókra, halászlés, badételek Dánfokon. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Június 20-ától életbe lép a MÁV balatoni főszezoni menetrendje. A magyar tenger felé évente már több millióan utaznak vonattal, ezért idén is kiemelt figyelmet kap a térség. A vasúti változtatások a gyorsabb és kiszámíthatóbb eljutást szolgálják a nyári csúcsidőszakban. Tájékoztatta rádiónkat Váci Viktor, a MÁV csoport szóvivője.
2: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között, több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegy váltása, kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
1: Elindul a közvetlen Békés Csaba Balaton vonat, a Csabai tekergő is, amely hétvégenként és ünnepnapokon átszállás nélkül szállítja az utasokat a Balaton északi partjáig. Ezen a héten is várják a véradókat Békés vármegye több településén. A beol.hu összeállításából kiderül, hogy az intézeti helyszínek, így a Békés Csabai területi vérellátóintézet, az orvosház és a gyulai transzfúziós osztályok mellett kihelyezett véradásokon is lehet segíteni. Többek között kedden a békési Békés Baptista imaházban, szerdán a mezőkovácsházai művelődési házban, a Békés Szent Andrási idősek klubjában és a Szarvasi Tescóban is lehet vért adni. A vér mesterségesen nem állítható elő, ezért szükséges a készletek folyamatos pótlása. Megtartották a 7. Békés vármegyei vadász és horgásznapot Békés Dánfokon, számolt be a beol.hu. A program részeként 30 csapat indult a körösvölgyi halászlés halétel készítő versenyen, míg a vadásznapon 22 csapat főzött vadételeket. A hagyományos fogások mellett különlegességek is készültek, köztük halikrából édesség és szarvashúsból hamburger. A rendezvényen látványhaltelepítést is tartottak, a vadásznapi program végén pedig több szakmai elismerést adtak át. Az időjárásról. Ma túlnyomó részt borult marad az ég, de rövidebb időszakokra a nap is kisüthet, főként a késő délutáni óráktól. A nyugati szél mérsékelt marad, számottevő csapadék nem várható, de futó záporok, zivatarok még kialakulhatnak. Békés Csabán ma maximum 23 fok lesz, az este folyamán 15, míg hajnalban 12 fok valószínű. És éjszaka már kiderül majd az ég. Köszönöm a figyelmüket!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: legyen.
1: 8:50, Balázs ugye itt volt velünk 8:30-ig, csak aztán el kellett rohanjon, de holnap már megint jön, úgyhogy a Best of első részében ő is benne van, Borics Ádámmal beszéltünk, mert hogy Trump elnök kitalálta, hogy a UFC gálát azt a Fehérház kertjében kell
2: sátras megrendezni. Sátras
1: lagzi. Egy egészen komoly, igen, úgy kígyósan nálunk ilyet szoktak építeni, mikor lagzi van, csak egy kicsit olcsóbb. Igen, meg amikor többet lehet inni.
2: A rócsós időszakra emlékszem, még amikor mentek ezek a... Minek volt a rócsója? Amikor mentek ezek a kitelepülés Tesco parkolóba?
1: A mindenhova is. Mindenhova
2: volt
1: is.
2: Volt ennek szezonja.
1: Istenem, mi kezdtük a Danubius rádióval?
2: A jó világ.
1: De jó világ volt még, úgyhogy fölhívtuk Borics Ádám MMA harcost, akivel beszélgettünk a gáláról, és utána pedig egy vizere esetet próbáltunk földeríteni, hogy Alicante-ban ugye minden csomagot megbüntettek, 25 000 forintos büntetést kapott az is, akinek befért a ketrecébe a csomag, úgyhogy fölhívtuk a vizer szóvivőjét, hogy legyen olyan kedves, mondja el nekünk, hogy mi az igazság.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
3: Igen, azt mondja, 60-80 millió dollár a büdzséje ennek a sztorinak. 18-20 Babó. Milliárd forintból rendezik ezt.
2: Babó, ez semmi. Ebben egy Fási Ádám kotlet nem jön ki.
3: Adjad már itt, és ment már azért 18 milliárd teljesen értelmetlen dologra, úgyhogy ahhoz képest nem egy akkora, nem egy akkora összeg, 68 millió dollár.
2: De letaposták a füvet?
3: Egyébként igen, igen, igen, igen.
4: Hát sokan ez miatt is panaszkodtak, hogy a Fehérház kertje nem erre való. Szerintem elképesztő volt, amit
2: a magnóliák.
3: Hát figyelj, a csávó mennyire el van borulva, de tényleg, hogy ezt megengedi a fejlesztet, tényleg, igen. És mi van veled, Ádám?
4: Most itthon vagyok, nekem még egy mérkőzésem van ebben a szervezetben, valószínűleg 2027-ig van szerződésem, és aztán meglátjuk, még nem tudok semmi biztosat mondani, de nekem az én menedzserem, pont ugyanaz a menedzser, aki Justin Gaethje-nek mondjuk, ott volt most, pont nézem a közvetítés, a nyakában van Justin Gaethje, lehet, hogy máshol fogom folytatni a karrierem, erről még nem tudok nagyon semmit mondani, de nekem most kell egy nagy győzelem. Az utolsó mérkőzésem sajnos nem sikerült, szóval most az a fókusz, de elsősorban most a kislányom.
2: Nem tudok neked egy jó ellenfelet tudok esetleg a Balázstól megverni.
4: Én benne lennék,
2: Figyelj, most a magasztatnak feszültség.
4: Parlamenti gálán megcsinálhatjuk.
2: Az országház előtt, ahogy összeverrek téged, Balázs, nem akarod?
3: Azért nem, én már a gyerekemet küldöm, inkább Benit beküldöm. Azt tudom, hogy néha ott van ő is, meg találkozhatok.
4: Így van, mi találkoztunk, igen.
3: Viszont azt mondják, Benivel hogy egy helyen edzetek.
2: Ahol érdemes, az Babót. Babót ad egy MMA-re.
1: Babót vegye meg az MMA. Igen. Ez az.
2: Tessék, így van, szerintem is Babót MMA.
3: Igen, ezt állára biztos, hogy van egy fesztivál Babóton, nem tudjuk, hogy honnan, miképpen, de elképesztő line-upot raknak össze, és évről évre fejlődnek. Figyelj, itt valaki kérdezi, hogy McGregorra mi a helyzet? Ez az 5 éve ígért visszatérés jön, nem jön, lesz ebből valami, ez csak PR?
4: Most érkezik majd a másik nagy UFC rendezvény, ez a International Fight Week, azt hiszem júliusban, és úgy néz ki, hogy Conor McGregor is
3: ne
4: visszatér. De igen, és pont akkor jelentették be ezt a hírt, amikor a Netflix rendezett MMA gálát, ahol nagyon-nagyon-nagyon okosan halad előre a UFC, elképesztő hava jutottak, tényleg azt mondják, hogy talán ez a második Super Bowl, amit most is rendeztek a Fehérház gáláján, tehát hogy olyan nézettséget remélnek. Én nem gondolom, de 30 év alatt, ahova jutott a MMA, meg a UFC, az elképesztő, egészen mindenki erről beszél.
3: Hát a Conor McGregor visszatérésed az nagyjából azóta lebegtetik, mióta ő nyugdíjba vonult, hogy visszajön.
4: Hát már elég régóta.
3: Igen.
4: Akkor hiszem el, ha látom.
3: Akkor már tényleg csak a Khabibnak kell visszatérni, és akkor mindenki visszajött, aki számított ebben a sportban.
4: Hát az, annál nagyobb meccset nem lehet rendezni soha, mint ami, ha megrendeznének egy Conor Khabib visszavágót, akkor az mindenféle rekordot megdöntene.
3: Én mindig mondom a Beninek, bár ő sokkal jobban érte ez meg a Noel is, hogy szerintem a minden idők meccse volt a Khabib Conor. Tehát, hogy az valami olyan történet volt, és két olyan sztori fortott össze, hogy azóta se láttunk ilyet. Ugye ezt
4: is
3: nem szeretett.
4: Nem is fogunk.
3: Tehát az,
4: nem is fogunk.
3: Az
4: a Conor McGregor egy is megismerhetetlen, és szerintem a Khabib is Conornak köszönhető. Ha Conor nem lett volna, akkor ez az egész dagesztáni vonal nem lett volna olyan, amilyen most. Minden Conornak köszönhető, és Conor egy is megismételhetetlen szerintem.
3: Ádám, vigyázz magadra, örülök, hogy beszéltünk, hát reméljük akkor a bunyód minél előbb összejön. Mi azért nagyon
4: köszönöm drukkolunk. Szépen.
1: Ez a pénz, ez az övék, vagy ez a vizeré lesz?
5: Fel van osztva egyébként, hogy melyik része
1: hová megy. Tehát, hogy ők is keresnek belőle, és ti is.
5: Itt valószínűleg ez volt a logika, igen, hogy ők ebben egy kicsit túlreagáltak a helyzetet. Annyit hagy tegyek hozzá, hogy egyébként annak, hogy van egy ilyen fémkeret, és az, hogy mi korlátozzuk azt, hogy mekkora csomagokat engedünk a kabinba, ennek van logikája, ennek van értelme. Itt tényleg arról van szó, hogy ugye a kis táska beférjen a szék alá. Ez a nagyjából ezt lefedi ez a szájzer, ami a kis része ennek a fémkeretnek, az befér a szék alá, a nagyobb csomagok pedig a fenti tárolóba, és hogyha ezeket egyébként betartják az utasok, akkor minden további nélkül felengedik őket, hogy fel kéne, hogy
1: ez tök tiszta, igen, ez tök tiszta, hogy miért kell nektek, mert akkor mindenki ízével kétszer egy méteres bőröndel utazna ingyenesen, tehát én ezt abszolút értem, hogy miért kell ezt beszabályozni. Ugye az nem volt tiszta, hogy ezért a beengedésért ki a felelős, de akkor a földi kiszolgáló személyzeté ez a buli.
5: Hát mi vagyunk a felelősök, mi vagyunk a megbízója a földi kiszolgálóknak, de igen, tehát ezt mi nem kértük tőlük, hogy ők ezt ilyen, hát nem is azt is szigorúan tartassák be, mert konkrétan nem a szabályokat tartották be.
1: Hanem mindenkit megbüntettek.
5: Pontosan, tehát nem írja elő semmilyen szabály, hogy mondjuk így, nem tudom, hogyha valaki egy kicsit így megnyomja és úgy fér bele, akkor az még teljesen jó.
1: Na tehát, ezt várjál, ezt kivesszük.
5: Én ilyeket olvastam. Hogy...
1: Igen, ezt a megszólalásból, ezt ki fogom venni ezt a részt, hogyha kicsit belenyomja, akkor az még jó.
5: Tehát persze, nyugodtan, mert ez így van.
2: Ami nagyon fontos kérdés, hogy kapnak amúgy jutalékot a beszedett pénzek után?
5: Ezt nem tudom biztosra mondani, mert ez is ilyen reptéri megállapodásoktól függ. Tehát itt mindegyik reptére külön szerződés köttetik, úgymond, és ez attól függ, hogy éppen melyik reptéről van.
2: Tehát akkor csak ott kapnak jutalékot, ahol beszedik?
1: 5 euró per fő.
5: Ahol erre van lehetőség, nem tudom sajnos, hogy itt most a spanyoloknál ez így.
2: Ez megmagyaráznak a motivációt, meg annak a hiányát ilyen bizonyos esetekben. Ja,
1: ahol nincs jutalékot, beengedik.
2: Felesleges velük küzdeni. Meg ahogy sokszor azt látom, hogy késledeti magát a folyamatot is, ugye nagyon. Tehát, hogy ez az ellenőrzés azért szerintem időt veszel magától a szolgáltatástól, hogy emiatt nem fordulhat elő késés például?
5: Emiatt ezt azért ők látják időben, hogy mennyi idejük van. Valóban ez úgy tűnhet, mintha ez így több lett időt igényelne, de ők azt így látják, hogy mennyi idejük van, mikor hívják oda az embereket magához a kapuhoz, mikor kezdik el ezt ellenőrizni. Egyébként, hogyha nagyon kekeckednek, akkor még akár elképzelhető emiatt késés is, de mondjuk ilyenről mi nem tudunk, hogy mondjuk konkrétan emiatt lett volna késés.
1: Mi van azokkal az emberekkel, akik mondjuk ezen az alicantei járaton tartózkodtak, lefotózták, hogy az ő hátizsákjuk belefér ebbe a kis kalodába, megvan nekik a nem tudom hány eurós büntetés, ők most például panaszkodhatnak nálatok, és esetleg visszakapják a pénzüket? Vagy azt felejtsük el?
5: Is. Persze, nem, tehát hogy nagyon jól tették, hogy lefotózták, és hogy megtartották a számlát, tehát van erre egy ilyen panaszkezelő felülete a Wizzairnek, viszonylag a Google-be is beírva, tehát ez így elég könnyen kijön, de egyébként szerintem ezt mi a sajtóval is megosztottuk ennek külön a linkjét, tehát itt fel kell menni itt a panaszküldő weboldalunkra, és akkor ott csatolva a fotót, illetve a számlát, és akkor a kollégák egyébként tudnak róla, ezt most kiemelten figyelik az ilyen típusú panaszokat, és természetesen a jogos panaszoknál visszatérítés jár.
1: Akkor ha már beszélünk, még egy fontos kérdés. Az olajválság miatt nagyon nagy hírek voltak, hogy rettetesen drága lesz a repülés, nincs kerozin, minden légitársaság veszélyben van, és előfordulhat majd az is, hogy megvesszük a repülőjegyet, mondjuk valamikor márciusban megvette valaki 12 000 forintért, és utólagosan a légitársaságok benyújthatják majd azt az igényüket, hogy hát haver, ha repülni akarsz, akkor nem 12-t kell fizetni, hanem 24-et, még a különbözetet pótolt ki, akkor repülhetsz.
5: Ezek sajtóhírek, és mi ezt nem tudjuk alátámasztani, tehát nincs erről szó, és nem is játszunk erre, hogy itt mi utólag akarnánk ezeket visszavonni, teljesen nyugodtan mindenki. Amit eltervezett pihenést, azt nyugodtan foglalja le, mert hogy nem lesz ebből probléma a nyáron.
0: Balázsik! A Rádió Egyen!
1: Hamarosan 10 óra van, úgyhogy elindítottuk a hétfőt, holnap megint jövünk, akkor már Balázs is lesz, de ugye ma is volt csak 8:30-ig.
2: Aki akarta, hallotta.
1: Aki akarta, hallotta, osszátok be. Jóból ugye keveset adnak, azt szokták mondani. Van nagyon jó támogatója van a naphallgatójának, Csípet Ropi, jó, nagyon szeretem.
6: Balázsék.
1: Ez hát óriási! Szevasz, Péter!
2: Vegy tiszta siker! Ezt hát, úgy hívják.
6: Köszönöm.
1: Nagyon-nagyon szívesen. Az van, hogy ugye Eszter hozott ma egy hahotta könyvet nekünk, és óriási vicceket olvasott, ezért megőrült a hallgatóság jelentős része.
6: Igen,
1: és
6: igen.
1: És hát viszonylag jó vicceket, meg kevésbé jókat is küldött nekünk. Te küldted az egyik pályaművet, ami így szól.
6: Igen.
2: Mert játsszuk el, úgy legyen az, hogy én vagyok az apa, te meg a fiú, jó?
6: Jó, rendben.
2: Mert hogy a Ferivel játsszuk el, vagy veled játsszuk el?
1: A Péterrel is
2: jó, eljátsz. Péter, akkor játsszuk el együtt. Én vagyok az apa, jó?
6: Jó, rendben.
2: Mert?
6: Mert, hogy ne.
2: Mit iszol, kisfiam?
6: Savat.
2: Mit?
1: Hát így sokkal jobb volt, mint olvasva.
2: Szeretem.
1: Zseni volt, figyelj, mutatjuk, mi az ajándékod.
6: Köszönöm.
7: Gratulálunk! Az önnyereménye egy Bluetooth vízálló hangszóró és egy Csipetropi válogatás a Csipetropi jóvoltából.
6: Nagyon jó.
1: Hát nagyon szívesen, ilyen jó viccre megérdemled.
2: Nem
6: számítottam rátok, őszinte leszek.
1: És ugye mondtad, hogy Balázsék, tehát van balázsékos ajándék, csomag is, full extráztuk a hétfődet. Szevasz, hello!
6: Nagyon, sziasztok, szép napot, sziasztok!
2: Neked is szia.
1: Jó, holnap ne hozd a hahotát, jössz holnap?
2: Nem viszem haza, ez most itt lesz, rendszeresítettük, és a 101. kiadvány pedig nem sokára érkezik, csak mondom nektek.
1: Arra, borzongva várom.
2: Június 30-án jelenik meg a 101. hahota.
1: Jó, visszatérünk rá, meg holnap mi is visszatérünk, reggel jövünk. Szevasztok!
2: Puszi!
0: Na,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-e.

0: Sopron Festre a Rádió 1-en.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
5: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Ne várj, használd az Urzinolt.
5: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
6: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezménnyel a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
10: Notino. Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Országszerte több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
11: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
12: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
13: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
2: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Jó reggelt, szomszéd! Miért bosszankodik?
15: Mert ez a kocsi megint nem indul. Pedig már az Isten pénzét ráköltöttem.
14: Miért nem vesz másikat?
15: Új autóra nincs pénzem. Használtból meg nem akarok még egy zsákba macskát.
14: De szomszéd, nem hallott még a Dustfelt autóról? Ők már 25 éve garanciát vállalnak az autóikra.
16: Most a 25 éves évforduló alkalmából akár 125 ezer forint extra kedvezmény a készleten lévő használt autókra június 25-éig. Ne maradjon le! Automobil Körös Kft. Békés Csaba, Szarvasi út 74.
17: Legyen szó tanulásról vagy hobbiról, minden kedves tanulni vágyót várunk szeretettel a Gyulai Szakképzési Centrum iskoláiban, Békésvár megye egész területén az alábbi ingyenes képzéseinkkel. Festő, mázoló, tapétázó, fodrász, vállalkozás ügyviteli ügyintéző, informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikus, szoftverfejlesztő és tesztelő, épületgépész technikus, kereskedő és webáruházi technikus, logisztikai technikus, cukrász, gépi és CNC forgácsoló, mentőápoló, pénzügyi pénzügyi és számviteli ügyintéző, turisztikai technikus. Bővebb felvilágosításért hívják iskolánkat a 0666 561 420-as telefonszámon.
18: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán a Gyulai úti körforgalom mellett.
19: Hivatott főnök, itt ez a pár lepedő. Mossátok tisztára. Már is indulunk a digbuildhez.
20: Pénzt ugyan nem mosunk, de a szennyest ránk bízhatja. Hozzuk, visszük, akár 12 órán belül is. Ideális szálláshelyek, panziók és hotelek számára. Tisztamegoldás.hu. Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
21: Júniusban kihagyhatatlan Kia akció a Körös Autócentrumnál. Kia Sportage már 9.349.000 forinttól elérhető. Finanszírozás akár 0%-os THM-mel. Ne maradjon le! Látogasson el a Körös Autócentrumba! Az akció részleteiről érdeklődjön márka kereskedésünkben. Körös Autócentrum Békés Csaba, Szarvasi út 66.
22: Kia. Movement that inspires.
0: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a rádió.

0: kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
1: Köszönjük!
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költ.

0: Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy. A nyár kedvenc rádiójában egymás után jönnek a legvidámabb zenék, még akkor is, ha csak keleten észak-keleten volt igazán szép napsütéses a reggel. Nagyon sok a felhő az országban, a nyugati részeken eső is volt, van, ahol most is esik. Amúgy ma változóan napos felhős idő vár ránk egész nap.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Avens használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.
0: Nem baj, Atis hozza továbbra is a nyár kedvenc.

0: Egy hölgyeim és uraim, most indul a játék. Július 2-án, 3-án, 4-én jön a Sopron Fest a Prodigy-vel és a magyar fesztiválzenekarok legjavával. Páros napi jegy nyerhető tőlem. Ráadásul egy tetszőlegesen választható napra. Csak 10-ként kell elérni a 20-as 311-en, és a fülembe kell sikítani a rádió eszlogenjét. Sok sikert kívánok mindenkinek, amíg jönnek a hívások, információk és zenék. Ray Daltontól a Do It Again biztosan jön. Hozok egy jó kis Topic dalt, Ace Evanescen és az ATB-vel, de itt lesz Lady Gaga is és az Abrakadabra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
5: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifut.

0: Balázsékkal, a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a számos termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, persze nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139 900 forint. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Grill rajongók, figyelem! A Metro heti bajnok ajánlatában a Metro Shave cson nélküli friss import sertéskaraj minimum 3 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1149 forint június 15-e és 21-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
2: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
6: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10 000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a Libri.hu oldalon.
7: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
8: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak.
9: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: long, long time.
1: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Július 2-3-4 Sopron Fest, és ez is egy olyan fesztivál lesz, amit megtömünk vidám, boldog Rádió 1 hallgatókkal, akik szeretnek bulizni, akik szeretnék jól érezni magukat. Halló!
2: Sziasztia, a játékra jelentkezek!
1: Szia, hogy hívnak téged?
2: Marci vagyok, Szegedről éppen most parkolok, behallottam, hogy játék van, mond, át erre rá kell repülni, mert hiába szegedi vagyok, Sopron itt van egy köpésre, hogyha kell.
1: Jó nagyot kell ahhoz produkálni.
2: Hát, yeah. Van tüdő. Ha,
1: akkor eresz ki a hangot, kérem a Rádió 1 szlogenjét.
2: Rádió 1, csak igazi, mai sláger meg!
1: 10. lettél!
2: Ez az! Ez fantasztikus, tehát ez elsejtem, köszönöm.
1: Mutatok valamit?
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Ezt így elvitted tőlünk.
2: Ó, nagyon király.
1: És drága Rádió 1-esek, lesz itt még játék. Nagyon sok a következő órában is, délután és este is a kívánság műsorban.

0: Rádió 1 foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Tegnap este történelmi győzelemmel mutatkozott be a német válogatott a foci világbajnokságon. 7-1-re valósággal tönkretette a torna újoncát, Curaçaót, akik történetük első VB gólját ugyan megszerezték, de a végeredménynek aztán nem örülhettek. A magyar idő szerint este 10 órakor kezdődött Hollandia-Japán mérkőzés 2-2-es döntetlennel zárult. A hollandok agresszív játéka 3 sárga lapot jelentett az este folyamán. A késő éjszakai mérkőzésen Elefántcsontpart 1-0-ra elverte Ecuador, és a számunkra kora reggel zajlott Svédország-Tunézia mérkőzésen kiütéses győzelemmel robbant be a svéd válogatott, 5-1-re verte el azt a Tunéziát, akik a fél idő előtt még szereztek egy szépítő gólt, de a végeredmény elkeserítő lett számukra.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4.

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
3: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Összegzette több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
8: Úgy is tett.
9: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
0: Reklámot hallottak.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a munka mellé, a mázlistáknak a pihenés, a nyaralás mellé. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. A magyarok kis százaléka ilyenkor szeret nyaralni menni, és nagyon remélem, hogy ők magukkal vitték a Rádió 1-et, bárhol is legyen az ember idén nyáron, mobilnettel, tengerparton, medence mellett, túrázás közben is szuper jól jönnek ezek a zenék. Ezt például Sam Felt úgy hozta össze, hogy

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: ebbe az inkább késő tavaszias időbe, mert miután a front szépen elhagyja az országot, változóan napos felhős időnk lesz, a szél viszont időnként felerősödhet ezután is, 23-24 fok körül lesz ma a maximum, ennél nem lesz több.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ígértem, hogy lesz még ma délelőtt játék Sopron Fest páros belépőkért. Még egy icipicit húzom az időt, mert most Balázs egy következő nagy dobásáról mutatom az információkat, aztán a zenék között érkezik a nagy Rádió 1-es kedvenc a Lucas Graham-től.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: kártyát.
1: Hajósz Balázsékkal a Bahar kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: Mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fece nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, aki készen áll arra, hogy egy őrült nagyot bulizzon a Rádió Egy segítségével, az most kezdjen el telefonálni a játék kapcsán. Mert hogy július 2-án, 3-án, 4-én Sopron Fest fellép a Prodigy, Azaria, a Bagosi, Betonhofi, Carson Coma, Jude Law, Halott Pénz, a Kispál, sok-sok fellépő, még a hazai fesztivál zenekarok legjobbjai, és én páros napi jegyet adok a 10. telefonálónak. A forrodrótunk 20-as 311-111, hajrá, hajrá, Rádió Egyesek, sok sikert!

0: Rádió 1, csak igazi mai slágerbe. Ugye mondtam, július 2-3-4 Sopron Fest, erről sem maradhatnak le a Rádió 1 hallgatók, ezen a héten sok mindenkit bejuttatunk majd. Halló!
1: Szia! Játékot szeretnék jelentkezni.
0: Mi ez az izgalom?
1: Meglepődtem, hogy felvetted.
0: Hogy hívnak téged?
1: Szabina,
0: honnan csörögtél?
1: Hát Sopronból, de jelenleg úton vagyok, Ausztriában.
0: Hallom, autózgatsz nagyon, de ezek szerint Sopronból szeretné bejutni a Sopron Festre.
1: Hát igen, nagyon.
0: Hát akkor kérném a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: 10. lettél!
1: De mondod!
0: De bizony!
1: Tényleg nem gondoltam volna.
0: Te vagy az óra más listája, úgyhogy mutatom, hogy mi a tiéd.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Nagyon örülök. Jaj, de jó.
0: És ez a játék délután folytatódik. Egész héten beszerezhetőek a páros napi jegyek a Rádió 1-en, csak figyelni kell a műsorunkat, mikor indul.

0: csak igazi mai sláger megy. Ahogy mondtam, fogunk még játszani a mai nap folyamán sokszor, de most a Daily Mixet indítjuk majd az ebéd mellé. Sok-sok zenével, minimális beszéddel. Az olasz DJ Hypaton kezd hamarosan. Ez az Out of My Head.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán. Well

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető, telefonál 10-ként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis?
4: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu.
6: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
7: Június 13 és 19 között.
6: Ez az!
7: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
8: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
9: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
10: Majd ha... Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
11: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
12: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
2: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Jó reggelt, szomszéd! Miért bosszankodik?
14: Mert ez a kocsi megint nem indul. Pedig már az Isten pénzét ráköltötte.
13: Miért nem vesz másikat?
14: Új autóra nincs pénzem. Használtból meg nem akarok még egy zsákba macskát.
13: De szomszéd, nem hallott még a Dustfelt autóról? Ők már 25 éve garanciát vállalnak az autóikra.
15: Most a 25 éves évforduló alkalmából akár 125.000 forint extra kedvezmény a készleten lévő használt autókra június 25-éig. Ne maradjon le! Automobil Körös Kft. Békés Csaba, Szarvasi út 74.
16: Legyen szó tanulás vagy hobbiról, minden kedves tanulni vágyót várunk szeretettel a Gyulai Szakképzési Centrum iskoláiban, Békésvár megye egész területén az alábbi ingyenes képzéseinkkel. Festő, mázoló, tapétázó, fodrász, vállalkozás ügyviteli ügyintéző, informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikus, szoftverfejlesztő és tesztelő, épületgépész technikus, kereskedő és webáruházi technikus, logisztikai technikus, cukrász, gépi és CNC forgácsoló, mentőápoló, pénzügyi és számviteli ügyintéző, turisztikai technikus. Bővebb felvilágosításért hívják iskolánkat a 0666 561 420-as telefonszámon.
17: Hallja, a víz csobog, a sör habzik, a természet hív. Várja Önt a Körösföld üdülő szalazukban. Saját stég, strand, büfé, terembérlés és teljes körű ellátás egy helyen. A Körösföld üdülő egész évben várja a vendégeket. Keresse Facebook oldalunkat, vagy hívja a 0620 324 34 11-es telefonszámot. Körösföld üdülő. Júniusban kihagyhatatlan Kia akció a Körös Autócentrumnál. Kia Sportage már 9.349.000 forinttól elérhető. Finanszírozás akár 0%-os THM-mel. Ne maradjon le! Látogasson el a Körös Autócentrumba! Az akció részleteiről érdeklődjön márka kereskedésünkben. Körös Autócentrum, Békés Csaba, Szarvasi út 66.
18: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak.
19: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
20: Köszöntöm Önöket, jönnek a villámhírek Török Mónikától. Megtartották a 9. Csabai könyvbörzét Békés Csabán, írja a beol.hu. A Békés megyei könyvtár előtt nem csak könyvek cseréltek gazdát, adományokat gyűjtöttek és sütivásárt is tartottak jótékony céllal. Elindult a Szarvasi Vízi Színház idei nyári programsorozata, amely augusztus 24-éig várja a közönséget, tudatta a behír.hu. A nyár során több mint 60 előadást láthatnak a nézők. Az Orosházi Kórház egészségfejlesztési irodájának mezőhegyesi gyalogtúráján több mint 40-en vettek részt, olvasható a beol.hu-n. Az Orosházi és a Tóth-Komlósi gyaloglóklubok tagjai egy 7 kilométeres útvonalat teljesítettek. Néhány felhő lesz az éken, mérséklődik a szél, Békés Csabán hajnalra 12 fokig hűl a levegő. Köszönöm a figyelmet!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
21: És most!
22: Rádió
21: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, mi

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes hétfő délutánt kívánok. Üdvözlöm Önöket június 15. napján is. Egy jó kis déli mixet hallanak a mikrofonnál mostantól velem Oszival. Jöhetnek az üzenetek 30-22-12-900. Jó étvágyat kívánok az ebédhez. Már is megyünk tovább. Egy Sheeran igazi mai slágerével itt a Camera Serial remixében.

igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en, Békés Csaba leghallgatottabb rádiójában. 2 perccel járunk fél egy után, a Daily Mixet hallják ma is velem Oszival. SMS Viber telefonszámunk a 30-22-12-900. A múzeumok éjszakáját ajánlom a figyelmükbe. Most szombaton, 20-án 17 órától várják az érdeklődőket a Munkácsi Mihály Múzeumban. Kellemes időtöltést a programokhoz, most pedig Bibi Rex és a Faithless közösével folytatjuk. Ez a New Religion.

Ez a 104 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Kellemes hétfő délután önöknek, a Daily Mix-et hallják 2 perccel 3-4 1 után. Egy mai véradást ajánlok a figyelmükbe, amely este 6-ig tart Békés Csabán a területi vérellátó intézetben. Ez a Gyulai úton található, ha tehetik, menjenek el és segítsenek másokon. Most pedig folytatjuk Eva Max igazi mai slágerével itt a Kings and Queens a 104-en.

0: Igazi mai slágerek változatosan 1 és 2 között is itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes hétfő délutánt kívánok. A Daily Mixet hallották velem Oszival. Mindjárt indítok egy újabb órát, jön Ray Dalton újdonsága. Perc, és az infók után ez lesz a Blood Running, aztán természetesen ajánlom még figyelmükbe további programokat is. Maradjanak velünk!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szőnyegtisztítás, Digbuild Kft. Kárpit tisztítás, Digbuild Kft. Szőnyegtisztítás, Digbuild Kft. Kárpit tisztítás, Digbuild Kft.
4: Júniusban kihagyhatatlan Kia akció a Körös Autócentrumnál. Kia Sportage már 9.349.000 forinttól elérhető. Finanszírozás akár 0%-os THM-mel. Ne maradjon le! Látogasson el a Körös Autócentrumba! Az akció részleteiről érdeklődjön márka kereskedésünkben. Körös Autócentrum, Békés Csaba, Szarvasi út 66.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Hány óra?
7: Hajnal 2.
6: Megint nem alszol?
7: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
6: Próbáld ki te is a Sedacurt.
8: A Sedacur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
6: Alszol.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Oszival. Csak igazi.

Ez a 104 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy 4 perccel 13 óra után. Folytatjuk, kettő kiállítást ajánlok a figyelmükbe, mind a kettőt a Munkácsy Mihály Múzeumban lehet megtekinteni. Az egyik az a 47. városi gyermekrajz kiállítás, a másik pedig az eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Most pedig folytatjuk Lana Del Rey igazi mai slágerével. Ez a Summertime Sadness itt a 104-en.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. 104 Rádió Egy. Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Igazi mai slágerek változatosan itt a 104 rádió, egyen Békés Csaba leghallgatottabb rádiójában. 3 perccel járunk fél kettő után. Már is ajánlok figyelmükbe egy pár programot. A csabai nyár keretén belül a Munkácsi negyedben 20-án szombaton délután 5 órától lesz egy nyári városismereti séta, amiről a negyed mesél. Kalandozások a Munkácsi negyedben, és 20-án szombaton este 7-től a Réti hídon hidi koncert is lesz a Bartók Béla vegyes karral. Várják önöket, mi pedig a 21 Pilots igazi mai slágerével megyünk tovább. Itt a Hitans.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes hétfő délutánt kívánok. Pontosan 3:42 van. Oszlán Csosszi Norbertet hallották az elmúlt 2 órában. Köszönöm megtisztelő figyelmüket és búcsúzom Taylor Swift igazi mai slágerével itt az Apple Light, majd jön még Avicii és a Wake Me Up. Az igazi mai slágereket 2 után is mi játsszuk önöknek, én pedig holnap délben menetrend szerint jövök a Daily Mix-el. Maradjanak a legjobbakkal, minden jót!

0: 104 Rádió.
1: Az újabb zenei óra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Hoppá! Szerintem ez piros lap.
5: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
6: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő góljackpotból is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
7: Na, mi lesz a mai program?
8: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
7: Vagyis
8: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
7: És ha rock'n'roll, akkor...
8: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
9: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: baby.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

0: nyáriasabb lesz, több napsütéssel, úgyhogy készülünk lélekben a nyaralásra ezekkel a zenékkel.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Evans használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője Budaörsön és online.

0: Nagy foci BB hírek a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A magyar idő szerint 18 órakor kezdődő Spanyolország zöld foki köztársaság mérkőzésen a H-csoportban igazi Dávid és Góliát csatára számíthatunk ma. Spanyolországot sokan ugye a végső győzelemre is esélyesnek tartják. A 21 órakor kezdődő mérkőzésen Belgium csap össze Egyiptommal a G-csoportban. Igazi csemegére számít a sportsajtó, főleg, hogy Kevin De Bruyne utolsó nagy VB-tornájára fókuszálnak. Éjfélkor kezdődik majd a Szaúd-Arábia-Uruguay mérkőzés a H-csoportban, és hajnali 3 órakor lesz látható az Irán-Új-Zéland mérkőzés a G-csoportban. A FIFA ranglistáján 20. helyen álló Irán története során először jutott ki egymás után kétszer a világbajnokságra, és ez óriási önbizalmat ad nekik.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 1 bemutatja. Július

0: Prodigy a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy. Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető, telefonál 10-ként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Július 2-án, 3-án és 4-én Sopron Fest olyan előadókkal, mint a Prodigy. Ott lesz Azaria, Bagosi, Betonhofi, Carson Coma, Jude Law, Halott Pénz, Valmar vagy éppen a Well Hello, és még mindig nem soroltam fel az összes fellépőt. Páros napi jegy a tét, hölgyeim és uraim, a hallgató által választott napra. Ez persze valakinek meg kellene nyernie. Halló!
1: Szia, Dani vagyok, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Dani, honnan hívtál, mit csinálsz?
1: Győrből. Éppenséggel az egyik ügyfelemet tartok ki, alkatrész beszerzés szempontjából.
0: Úton vagy, autózol?
1: Igen, igen.
0: Sokat hallgatsz minket, úgyhogy tudod a szlogenünket.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Tizedikként hívtál fel, miközben autózol.
1: Köszönöm szépen. Nagyon örülök, nagyon örülök.
0: Figyelj!
1: Pont mentem, és egy busz pont rajta volt az egész Molinói Sopron Festnek, úgyhogy gondoltam, pont jókor jöttem, éppen ideértem az ügyfélhez, akkor mondtad pont ezt szlogent, úgyhogy...
0: Akkor még hallani is fogsz róla, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
0: Sőt, akkor ott is leszel?
1: Ott leszünk mindenféleképpen.
0: És ki lesz még ott? Ez itt a kérdés. Játék a következő órában is lesz a Rádió Egyen.

0: Ez a Rádió 1, és azonnal indul az újabb zenei óra ezzel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
5: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

Bohóz Balázsékkal a Bahar Kopján. Tömj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fece nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
4: És most a kérdés az ajándék falitöltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándék falitöltővel viheti haza?
5: Azt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
4: Ez az!
5: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
6: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat, és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
7: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhelyjel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
8: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
9: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
8: Ugrunk egy bombát!
9: Szállás.hu. Úgy is tett!
10: Buongiorno!
11: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap! Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a vöröshagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
13: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szuper délutánt kívánok mindenkinek, Györke Attila vagyok, aki erre az órára is intézi a páros belépőket a Sopron Festre. Igen. Aki figyel majd és jókor telefonál, az páros belépőjegyet nyerhet. Bármelyik napon felhasználható majd. Szólni fogok természetesen, amikor indul a játék. De ha már nagy fesztiválok és bulik, akkor itt van az énekesnő BB Rexa, akinek a hangja szuper jól szól kisebb klubokban is, stadionokban is, fesztiválokon is. Ja, és hát persze a rádiókból is. Hölgyeim és uraim, ez a

0: Jaj, csak igazi ma is láger megy a folytatásban is. Holnaptól elstartol az igazi nyár is. Már 27-28 fokot is mérhetünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4.

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj 10-én, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
4: Július 2-3-4.
2: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta. Ne várj, használd az Urzinolt! Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Hölgyeim és uraim, tettünk egy ígéretet, 2026 nyarán is a Rádió Egy intézi a legjobb bulikat, az élményeket, az emlékeket. Indítottunk ugye a Rádió Egy születésnapi fesztiváljával, nagyon-nagyon sok hallgatót juttottunk be a partira, és akkor most érkezik a Sopron Fest július 2-án, 3-án, 4-én. Nekem erre vannak páros belépőim. Valaki elvihet egyet, csak hívjon fel 10-ként, mostantól a forradalótól a 20-as 311-111-en, ha sikerül, Rádió Egy szlogennel lehet nyerni. Sok sikert kívánok mindenkinek!

0: Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy. Július legelején Sopronban jön a Sopron Fest a Prodigyvel és a magyar fesztivál zenekarok legjobb neveivel. A 10. telefonálót bejuttatom oda. Halló?
1: Rádió 1, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, hogy hívnak téged?
1: Fodor Zsolt.
0: Zsolti, úton, ahogy hallom, honnan éppen?
1: Így van, hát itt Hollókő magassága.
0: Hol vagyok? Ja, megvan, Hollókő. Jól szólunk Hollókőn?
1: Nagyon jó.
0: Mit hallottál, mi a szlogenünk?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Mert felhívtál 10-ként Hollókőről!
1: Ez az! Szuper!
0: Meg se állj Sopronig, jó?
1: Oké, rendben van. Nagyon szuper.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Köszönöm szépen!
0: Páros nap

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj!

0: foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Tegnap este történelmi győzelemmel mutatkozott be a német válogatott a foci világbajnokságon. 7-1-re valósággal tönkretette a torna újoncát, Curaçaót, akik történetük első VB gólját ugye megszerezték, de a végeredménynek aztán nem örülhettek. A magyar idő szerint este 10 órakor kezdődött Hollandia-Japán mérkőzés 2-2-es döntetlennel zárult. A hollandok agresszív játéka 3 sárga lapot jelentett az este folyamán. A késő éjszakai mérkőzésen Elefántcsontpart 1-0-ra elverte Ecuador, és a számunkra kora reggel zajlott Svédország-Tunézia mérkőzésen kiütéses győzelemmel robbant be a svéd válogatott, 5-1-re verte el azt a Tunéziát, akik a fél idő előtt még szereztek egy szépítő gólt, de a végeredmény elkeserítő lett számukra.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja. Július

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető telefonál 10-ként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Júniusban kihagyhatatlan Kia akció a Körös Autócentrumnál. Kia Sportage már 9.349.000 forinttól elérhető, finanszírozás akár 0%-os THM-mel. Ne maradjon le! Látogasson el a Körös Autócentrumba! Az akció részleteiről érdeklődjön márka kereskedésünkben. Körös Autócentrum, Békés Csaba, Szarvasi út 66.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
6: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
5: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
6: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
7: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Ahol a fény otthonra talál. Lámpák, csillárok, kültéri világítás, villanyszerelési anyagok, minden egy helyen. Vadvillamossági és lámpaszaküzlet, Békés Csaba, Bocskai 29.
9: Legyen szó tanulásról vagy hobbiról, minden kedves tanulni vágyót várunk szeretettel a Gyulai Szakképzési Centrum iskoláiban, Békésvár megye egész területén az alábbi ingyenes képzéseinkkel. Festő, mázoló, tapétázó, fodrász, vállalkozás ügyviteli ügyintéző, informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikus, szoftverfejlesztő és tesztelő, épületgépész technikus, kereskedő és webáruházi technikus, logisztikai technikus, cukrász, gépi és CNC forgácsoló, mentőápoló, pénzügyi és számviteli ügyintéző, turisztikai technikus. Bővebb felvilágosításért hívják iskolánkat a 0666-561-420-as telefonszámon.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
10: Köszöntöm Önöket, jönnek a villámhírek Török Mónikától. Hagyományos évadzáró és díjkiosztó gálával búcsúztatta az évadot a Békés Csabai Jókai Színház. Közösségi oldalukon számoltak be róla, hogy idén a Gálfi gyűrűt Liszti Melinda színésznő kapta. Elindul a közvetlen Békés Csaba Balaton vonat a Csabai tekergő is június 20-án, amely hétvégenként és ünnepnapokon átszállás nélkül szállítja az utasokat a Balaton északi partjáig. Megtartották a 7. Békés Vármegyei Vadász és Horgásznapot Békésdánfokon, számolt be a beo.hu. A program részeként 30 csapat indult a Körösvölgyi Halászlés halételkészítő versenyen, míg a vadásznapon 22 csapat főzött vadételeket. A folytatásban túlnyomóan derült lesz az ég felettünk néhány felhővel, mérséklődik a szél, és Békés Csabán 12 fokig hűl a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak így.

0: Rádió 1, csak igazi ma is láger megy. Szép délután mindenkinek, jó utat annak, aki vezet, én Györke Attila vagyok. Öttől ma is lesz live mix, Juhász Geri pihen, jön majd Király Tamás helyette, és ma Loving Arms mixel nekünk. Addig viszont még enyém a stúdió és autós barátaim természetesen ma is kapnak egy dalt. Ezt, Good Life!
1: Hey, we're Fast Boy, here on Radio 1 Hungary.

Ez a Rádió 1, 16 óra 18 perc, kaptam közlekedési híreket. Papu azt írta, Budapesten a Tökölin baleset volt a Dózsa-György úti kereszteződés felé haladva, és előtte nem sokkal. Sasa látta, hogy összeütközött két autó az 51-esen Dömsödön, az 51-es kilométernél, itt csak a félpályán lehet autózni. És névtelenül írta valaki, 6-os főút, 3 autó ütközött Pécsnél, a 209-es kilométernél. Jaj, ne legyen ebből baleseti statisztika verseny, jó? Mindenki vigyázzon magára türelmesen az utakon, és várjuk a további infókat a forradalmunk 20-as 311-111 SMS telefon Viber. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Oh,

Tudatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába. Kizárólag

0: Rádió 1 foci BB hírek a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A magyar idő szerint 18 órakor kezdődő Spanyolország zöldfoki köztársaság mérkőzésen a hátcsoportban igazi Dávid és Góliát csatára számíthatunk ma. Spanyolországot sokan ugye a végső győzelemre is esélyesnek tartják. A 21 órakor kezdődő mérkőzésen Belgium csap össze Egyiptommal a G csoportban. Igazi csemegére számít a sportsajtó, főleg, hogy Kevin De Bruyne utolsó nagy VB tornájára fókuszálnak. Éjfélkor kezdődik majd a Szaúd-Arábia-Uruguay mérkőzés a H csoportban, és hajnali 3 órakor lesz látható az Irán-Új-Zéland mérkőzés a G csoportban. A FIFA ranglistáján 20. helyen álló Irán története során először jutott ki egymás után kétszer a világbajnokságra, és ez óriási önbizalmat ad nekik.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: A 30 éves Pennyben ez is nyerő.
5: Meg ez is! És ez is!
4: Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer! Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
6: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
7: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
8: És most a kérdés az ajándék falitöltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándék falitöltővel viheti haza?
9: Ó, ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
8: Ez az!
9: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándék falitöltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
10: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az Algida Smile jégkrém 1499 forint. 3 termék vásárlásakor az OK Rudi 119 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
12: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
2: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyá.

Itt a Rádió 1-en, 16 óra 40 perckor közlekedési infók. Nagyon sok üzenetet kaptam. Hát beindult a délutáni csúcs. Az M4-esen kifelé haladva az Üllői lehajtónál, az M1-esen Győr felé Herceghalom és Bicske között tele van a pálya, de az M7-esen is a Török-Bálinti és az Érdi szakaszon is. Marci szólt, hogy az M6-oson a 190-es kilométernél dolgoznak a csomópontban, aszfaltoznak, úgyhogy lezárták a Budapest felé vezető oldalra felhajtó ágat. Bárki bármit lát, még szóljon SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat mindenkinek a Rádió 1-jel! Egy Tiesto-dalt indítottam most el, és hát apropó DJ-k, Loving Arms zenél 17 órától 18-ig a Rádió 1 Live Mixben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán. Well,

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető telefonál 10-ként! Mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis?
4: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energián, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
6: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
7: Autóüveg Pilkington.
8: A 30 éves Pennyben ez is nyerő, meg ez is, és ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
9: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással. Csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
10: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán. Notino.
11: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden King jégkrém 25% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
12: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
13: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
14: Buongiorno!
15: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
16: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
17: Legyen szó tanulásról vagy hobbiról, minden kedves tanulni vágyót várunk szeretettel a Gyulai Szakképzési Centrum iskoláiban, Békésvár megye egész területén az alábbi ingyenes képzéseinkkel. Festő, mázoló, tapétázó, fodrász, vállalkozás ügyviteli ügyintéző, informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikus, szoftverfejlesztő és tesztelő, épületgépész technikus, kereskedő és webáruházi technikus, logisztikai technikus, cukrász, gépi és CNC forgácsoló, mentőápoló, pénzügyi és számviteli ügyintéző, turisztikai technikus. Bővebb felvilágosításért hívják iskolánkat a 0666 561 420-as telefonszámon.
18: Melegfront UV figyelmeztetés hátán. A nyári melegben igazán nagy kincs egy jó légkondi.
14: Szuper hírünk van ezzel kapcsolatban, ugyanis plazmaadással most akár te is nyerhetsz egyet. Ha nem csak a Plazma Centerben szeretnéd élvezni a hűs, légkondicionált levegőt, teljesíts 8 plazmaadást július 31-ig, hogy részt vehess az augusztusi sorsoláson, és tiéd lehessen egy vadonatúj klíma beszereléssel együtt. A részletekért irány a plazmacenter.hu.
18: Júniusban kihagyhatatlan Kia akció a Körös Autócentrumnál. Kia Sportage már 9.349.000 forinttól elérhető. Finanszírozás akár 0%-os THM-mel. Ne maradjon le! Látogasson el a Körös Autócentrumba! Az akció részleteiről érdeklődjön márka kereskedésünkben. Körös Autócentrum, Békés Csaba, Szarvasi út 66.
19: Kia. Movement that inspires.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
20: Köszöntöm Önöket, jönnek a villámhírek Török Mónikától. Megtartották a 9. Csabai könyvbörzét Békés Csabán, írja beol.hu. A Békés megyei könyvtár előtt nem csak könyvek cseréltek gazdát, adományokat gyűjtöttek és süti vásárt is tartottak jótékony céllal. Elindult a Szarvasi Vízi Színház idei nyári programsorozata, amely augusztus 24-ig várja a közönséget, tudatta a behír.hu. A nyár során több mint 60 előadást láthatnak a nézők. Az Orosházi Kórház egészségfejlesztési irodájának mezőhegyesi gyalogtúráján több mint 40-en vettek részt, olvasható a beol.hu-n. Az Orosházi és a Tótkomlósi gyaloglóklubok tagjai egy 7 kilométeres útvonalat teljesítettek. Néhány felhő lesz az éken, mérséklődik a szél, Békés Csabán hajnalra 12 fokig hűl a levegő. Köszönöm a figyelmet!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1. Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött a Loving Arms, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
21: A Juhász Gergő helyett pedig a mikrofonnál Király Tamás. Szép napot mindenkinek, viszont valóban Loving Arms Andris itt van mellettem, óriási taps neked. Hello!
22: Hello, hello, hello! Mi valahogy mindig úgy alakul, hogy mindig, mikor helyettesíted Gerit, akkor mindig veled vagyok.
21: De várj, most ennek örülünk, vagy nem?
22: Nem, ennek örülünk, persze. Emlékszem, utoljára úgy váltunk el egymástól, hogyha mondhatok ilyet. Azt hiszem, még idén volt egy ilyen helyettesítés. Igen, mert ezek mindig annyira jó hangulatú adások, úgyhogy már mindig úgy válunk el egymástól, hogy nagyon várjuk a következőt. Úgyhogy itt is van.
21: És aki időközben bekapcsolta már a közvetítésünket, mert a YouTube-on és a Radio1.hu-n is élőben vagyunk, az látja, hogy teljesen spontán, de tökre összeöltöztünk, hogy a színi felsőben vagyunk, szóval csak igen, az különbözhet meg bennünket, hogy az egyikünk ki van gyúrva, a másik meg el van hízva, de aki ki van gyúrva,
22: az utóbbi vagyok én.
21: Aki ki van gyúrva, az indítja az első.
22: Mindegy, tényleg azt akartam megkérdezni, hogy így nagyon összeöltözünk, hogy milyen boxerben jöttél, de ezt majd később megbeszéljük. Zenéljünk egy kicsit, beszéljünk, zenéljünk egy picit. Itt is van Kashmir és a Wild Ride. Ezzel nyitjuk a délutáni Lánymixet. Maradjatok Tomival és velem a Loving Arms-szal.
23: At the turntables now, Loving Arms.

Rádió egy Live Mix. Rádió egy Live Mix. Délután 5-től 6-ig. A lemezjátszóknál!

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy benne pedig a Live Mix a lemezjátszóknál a Loving Arms. Egészen 6 óráig. Sziasztok, a Lébényi pihenő előtt torlódás az M1-esen Hegyeshalom felé. Egy kamiont láttam vészfilogóval, baleset konkrétan is, de mindkét csáv teljesen beállt. Óvatosan Anditól kaptuk az infót, nagyon köszönjük még egyszer M1-es Hegyeshalom felé, Lébényi pihenő előtt. Időközben pedig az előző zene alatt pont arról beszélgettünk Andrissal, hogy az megvan, hogy egy hét meg egy nap, az már Szent Iváné, és onnantól kezdve elkezdenek rövidülni a nappalok?
1: Igen, ezt nagyon sokszor mondjuk, hogy tulajdonképpen...
0: az mi?
1: Tehát majdnem, hogy minden nyár ilyen, hát, hogy vége a rádió és születésnapi fesztiválnak, utána kettőt csendintünk, és itt van az ősz. Itt van újra.
0: Így nem érted. Jó, azért még egy nagyon ne legyünk depressziósak így június 15-én, de azért ez döbbenet.
1: Igen, beindulnak itt a fesztiválok, utána meg tényleg így csetintésszerűen. De hát azt szokták mondani, hogy jó hangulatban, ugye mindig gyorsan telik az idő, úgyhogy a nyár az mindig tele van aktivitással, úgyhogy nagy valószínűséggel ennek ez az oka.
0: Így van. És ha már nagy fesztiválok, nagy bulik, akkor ne felejtsük el, idén is a rádió egy elviszi a hallgatóit a legnagyobb helyszínekre, a legnagyobb partikba. Ebben például a következő állomás az a Sopronfest lesz, a kívánság műsorban páros belépőket lehet majd tőlem nyerni, szóval már csak ezért is megéri maradni, és azért, mert most Taylor Swift jön, ugye?
1: Így igaz, nagyon szemfüles vagy. Van ebből a Taylor Swift Opalite-ból egy szuper jó remixem, úgyhogy úgy gondoltam ebbe a délutáni Live Mix-be, itt a Rádió 1-en ez nem maradhat ki. Úgyhogy ez következik itt a Rádió 1-en. Úgyhogy maradjatok jó hangulatban, jó zenékkel, Király Tomival, és velem a Loving Arms-szal itt a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, benne pedig a Live Mix megállás nélkül egészen 6 óráig. Viszont van egy nagyon fontos infóm, 18 óra 15 perctől, tehát picivel 6 után jön hozzánk Cookie, hétfőnként nem szokott itt lenni, de most nagyon jóka van, mert dalpremier lesz, a Vadi új dalát fogja bemutatni élőben, elsőként itt a Rádió egyen lehet hallani, tehát Cookie-tól a Fire-t, talán ezt már elárulhatom, de ha nem, akkor is megtettem.
1: Mindegy, a zenét azért nem mutatjuk meg, de ugye ennek örömére legalább egy francia DJ-től fogok majd zenét hozni, mert a következő az éppenséggel nem Cookie-tól, de ugyanúgy francia DJ-től van, és nem mástól, mint David Guetta-tól. Régi nagy kedvencünk ez, úgyhogy nagyon bele fog illeni ide a délutánba, úgyhogy hangerőt fel, hiszen jó hangulatban, és még mindig jó zenékkel megyünk tovább. David Guetta Memories következik itt a Rádió 1-en a délutáni Live Mixben.

Ez a Rádió egy Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig. Igazi mai slágerek egy mixben. Élőben a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A Loving Arms szerintem szenzációsat hozott ezen a délutánon. Kb. Így kell elindítani egy hétfőt.
1: Tényleg hétfő van. Utána meg pislogunk kettőt és péntek.
0: Igen, utána pislogunk kettőt és ősz. Igen, de addig még egy csomó buli, egy csomó fesztivál, ahol természetesen veled is lehet találkozni. Andris, zseniális volt, egy nagy tapsot hadd indítsak.
1: Köszönöm szépen. Hát neked kitartás a hétre, úgy tudom, hogy akkor te helyettesíted Gerit végig.
0: Majdnem végig, igen.
1: Majdnem végig.
0: De óriási lesz, mert tele leszünk játékkal, és 18 óra 15 perckor ma Kuki dalpremiér csak itt a Rádió 1-en. Ez pedig az a nagy kedvenc, amivel a következő órát indítom. Tóth Abigail, Accent, Sugar Daddy, pár perc, és ez jön a kívánság műsorba, ahova jöhetnek a kérések is. 0620 3111 111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
4: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat. Gyerünk!
5: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
3: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
6: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

Bajósz Balázsékkal a Bahar Kompján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanja jegyes szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, fece nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vásárolj a Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energián, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
6: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
9: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
8: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
10: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
11: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
12: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
13: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán. Notino.
14: Grill rajongók, figyelem! A Metro heti bajnok ajánlatában a Metro Shave csont nélküli friss import sertéskaraj minimum 3 kg-os kiszerelésben, kilója most csak bruttó 1149 forint, június 15-e és 21-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
15: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
16: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
17: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
18: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
19: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
14: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
20: a távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
21: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
22: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
23: Június 13 és 19 között.
22: Ez az!
23: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
24: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10 000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
25: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a szatmari.hu-n.
2: Reklámot hallottak.
26: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
27: Júniusban kihagyhatatlan Kia akció a Körös Autócentrumnál. Kia Sportage már 9.349.000 forinttól elérhető. Finanszírozás akár 0%-os THM-mel. Ne maradjon le! Látogasson el a Körös Autócentrumba! Az akció részleteiről érdeklődjön márka kereskedésünkben. Körös Autócentrum, Békés Csaba, Szarvasi út 66.
28: Kia. Movement that inspires.
29: Nálad Ronaldo és Portugália favorit? A címvédő Messiék? Az újonc zöldfoki szigetek? Bárkinek is szurkolsz, a VB alatt a Plazma Centerben te lehetsz a nyertes. Gyere plazmát adni június 11-e és július 19-e között, és tippeld meg, ki nyeri a 2026-os foci világbajnokságot. Minden plazma adásnál tippelhetsz, így minél többször jössz, annál nagyobb eséllyel viheted haza a fődíjat, egy vadonatúj okos tévét. A részletekért irány a plazmacenter.hu.
30: Hallja, a víz csobog, a sör habzik, a természet hív. Várja Önt a Körösföld üdülő szalazukban. Saját stég, strand, büfé, terembérlés és teljes körű ellátás egy helyen. A Körösföld üdülő egész évben várja a vendégeket. Keresse Facebook oldalunkat, vagy hívja a 0620 324 34 11-es telefonszámot. Körösföld üdülő.
31: Szőnyegtisztítás, Digbuild Kft. Kárpittisztítás, Digbuild Kft. Szőnyegtisztítás, Digbuild Kft. Kárpittisztítás, Digbuild Kft.
32: Jó reggelt, szomszéd! Miért bosszankodik?
33: Mert ez a kocsi megint nem indul. Pedig már az Isten pénzét ráköltötte.
32: Miért nem vesz másikat?
33: Új autóra nincs pénzem. Használtból meg nem akarok még egy zsákba macskát.
32: De szomszéd, nem hallott még a Dustfelt autóról? Ők már 25 éve garanciát vállalnak az autóikra.
34: Most a 25 éves évforduló alkalmából akár 125 000 forint extra kedvezmény a készleten lévő használt autókra június 25-éig. Ne maradjon le! Automobil Körös Kft. Békés Csaba, Szarvasi út 74.
2: Reklámot hallottak.
26: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
35: Köszöntöm Önöket! Jönnek a villámhírek Török Mónikától. Hagyományos évadzáró és díjkiosztó gálával búcsúztatta az évadot a Békés Csabai Jókai Színház. Közösségi oldalukon számoltak be róla, hogy idén a Gálfi gyűrűt Liszti Melinda színésznő kapta. Elindul a közvetlen Békés Csaba Balaton vonat a Csabai tekergő is június 20-án, amely hétvégenként és ünnepnapokon átszállás nélkül szállítja az utasokat a Balaton északi partjáig. Megtartották a 7. Békés Vármegyei Vadász és Horgász napot Békésdánfokon, számolt be a beo.hu. A program részeként 30 csapat indult a Körösvölgyi Halászlés halételkészítő versenyen, míg a vadásznapon 22 csapat főzött vadételeket. A folytatásban túlnyomóan derült lesz az ég felettünk néhány felhővel, mérséklődik a szél, és Békés Csabán 12 fokig hűl a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
26: És most!
2: Rádió 1!
26: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ez pedig már az élő kívánságműsor, kellemes délután mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, rengeteg dolgunk lesz ma, pár percen belül például érkezik hozzánk Kuki és bemutatja a legújabb dalát, de lesz Sopron Fest játék, és hát legfőképpen várom az üzeneteket, a kéréseket, 0620 311 111, Margó a vonalban elsőként, hello, szia!
1: Jó estét, ha nem tévedek, akkor mostantól van kívánságműsor.
0: Egyáltalán nem tévedsz, figyelek!
1: Igazából én szeretnék üzenni egy fiúnak, akit megbántottam, hogy nagyon sajnálom.
0: Ajaj, hát akkor engeszteljük ki mondjuk egy csillentől az Azizámmal, ugye az Azizám azt jelenti, hogy kedvesem. Szólsz hozzá?
1: Jó, nagyon szépen köszönöm.
0: Akkor ez jön már, és a további kéréseket pedig várjuk. Pár percen belül pedig érkezik Kuki is egy dalpremierrel. Elsőként hallhatjuk itt a Rádió 1-en a legújabb dalát, most viszont egy csillen a kívánság műsorban.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ahogy ígértük, egy extra meglepetésünk van ebben a pillanatban. A stúdióban mellettem itt van Cookie, és szerzőtársa Kárneri is. Óriási taps nektek. Sziasztok!
1: Sziasztok! Hello, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
0: Jól látni téged, Cookie, ezer éve nem találkoztunk személyesen, de végre.
1: Igen. Jól nézel ki!
0: Köszönöm szépen!
1: Te is! Köszönöm!
2: Semmi sem változik.
0: És milyen jó dologra találkoztunk, mert egy vadi új dalt

0: készítettél. Igen. Azt össze tudjuk számolni? Te tudod fejből, hogy hány dalot pörög már itt a Rádió 1-en?
1: Hújúj, ez húzós kérdés.
2: Kánerel, ez a negyedik.
1: De cím szerint, hogy mennyi volt?
0: Love Again, azt
2: tudti? Love Again, Vempaka, akkor volt Touch Me, és jön most az a bizonyos Fire.
0: Jó a cím! Ugye? És jó a dal is egyébként, mi az előbb pont meghallgattuk, és nagyon fontos info, élőben vagyunk természetesen a Facebookon és a YouTube-on, a Rádió1.hu-n is lehet bennünket nézni, miközben beszélgetünk. Mondjatok nekem néhány dolgot azért a dalról, mennyit melóztatok rajta?
1: Volt vele munka igazából, szerintem összességében egy ilyen 30 órával lehet
2: több
1: számolni.
2: Több, picikét több, ha ez a többször jött el, és viszont
1: plusz egy nulla.
2: Van egy dolog, amit kevesen tudnak rólam, velem könnyű dolgozni, mert 10 évig zongoráztam Franciaországban tanárral, és 7 évig voltam, mert édesapám profi zenész volt. És akkor valami jön, egy új ötlet, annyira könnyű lehet magyarázni Kánerrel, hogy most tegyünk ezt benne híd. Kicsit följebb, kicsit teljebb, mert például te fűtűz nekem valamit, rögtön lejátszom a zongorra, szóval nekem nagyon jó a fülem, de tényleg.
1: Ez
2: nem nagy kipűség, de tényleg azért szólfes, kota, ez nekem nem egy ilyen probléma, nem okoz probléma.
0: Igen, emlékszel, volt egy csapatépítő még jó néhány évvel ezelőtt, és ott volt egy zongora, és Kuki leült, és mindannyian azt hittük, hogy ez kamol, nem fog csinálni semmit, és úgy elkezdett játszani.
2: Igen.
0: Hát, hogy jó, oké, a Feri elkezdett gitározni, na nagyon működött. Na, viszont, hát szerintem akkor pont itt az ideje, hogy meghallgassuk ezt a dalt. Több mint 30 óra munka volt benne, és...
1: és a beatportot ne felejtsük el, tényleg.
0: Ja, tényleg.
1: Beatport, igen. A beatport.
2: Hihetetlen, a beatporton 22-en vagyunk.
1: Így van, a High Melodic House and Melodic Techno kategóriában jelenleg, úgyhogy...
2: Az erre ez nem semmi, de tényleg.
0: Az nagyon menő, hát igen. Akkor erre még egy tapsot hadd indítsak.
2: Ja, köszönöm szépen. Sokan vannak a stúdió előtt, sziasztok, lányok, fiúk, hello, hello. Köszönöm, hogy jöttetek, szervusz Mark.
0: Viszont rádióban most először.
1: Így van.
0: Így az igazi mai slágerek között Kuki, Kárner és a
3: Fire!

0: Cookie Carner és a Fire itt a Rádió Egyen elsőként élőben, és közben elindultak szerencsére a Viberek 0620 311 111. Sziasztok, ez eddig nagyon rendben van, ez még akkor jött, amikor éppen elindult a dal, aztán ez az eddigi kedvencem. Sziasztok, eddig a Love Again volt szerintem a legjobb Cookie-tól, most ez az aktuális favorit. Ezt Anna küldte egyébként.
1: De jó, ezt hallani, olvasni, arányosak vagytok.
2: Köszönöm tényleg szépen mindent tényleg, és tök fura amúgy, hogy eddig autóban hallgattuk meg egy olyan helyeken, ahol csak mi hallottuk, és most igen,
1: Most itt a rádióban
2: végre,
1: úgyhogy. Tamás, minivel takozok neked?
0: Figyelj, magszemmámat tudod, Revoluton, jó hátdobot, semmi vész. Na viccet félretéve, tényleg lehet kérni innentől a kívánság műsorban, lehet hallgatni természetesen online is, és tényleg még egyszer, nagyon nagyot mentek, azt mondjuk el még egyszer, hogy mekkorát?
1: 22-én? A Beatporton?
0: Azért ez nem
2: semmi, ez nem reméljük semmi. Megy majd feljebb is, de
1: most
2: hát
1: a második
2: majd...
1: vagyunk a Rádió Egy köszönhető.
0: Így van.
1: Bocsánat, Király Tamás köszönhető is.
0: Így azért ezt hangsúlyozok egy picit, köszönöm. Még egyszer, Cookie Carner, Fire, még az előző mondatodért egy nagy tapsot. Hadd indítsak újra.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszi szépen. Neked jó munkát, ígyatok Tamás, 0623-111-111, rekívánsan is a folyik. Bizony.
0: Sokkal jobb vagy, mint én.
1: Ciao,
0: köszi, hogy itt voltatok. Szia.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nincs most még éppen igazi nagy nyári hőség, de holnap már 27 fok lesz, aztán 30-33 hétvégén pedig akár 37 fokban is lehet bízni.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Na, jó nyári hír után pedig egy jó kis üzenet. Szia Tamás, én Zoli vagyok Szolnokról. Azt hittem, ennek a munkanapnak sose lesz vége. Kérlek, pörgessétek le az új Bibi Rexa dalt, hogy picit le tudjak fűzni erről a napról. Intézem! Viszont van itt még egy fontos info. A tizedik telefonáló, aki most hív minket és tudja a rádió eszlogent, egy páros belépőt kap tőlem a Sopron Festre. A számunk 0620-311-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönség kedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
4: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
3: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
4: Szállás.hu.
5: Úgy is tett.
6: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a vöröshagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Buongiorno!
8: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
9: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
10: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
12: A tartozás összege 36.000 dollár.
13: Honnan szerzelte ennyi pénzt?
11: Megoldom.
14: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
15: Mi történt magával, hangoló?
16: Nyisd ki a széfet.
14: A zongora hangoló. A mozikban.
17: Három dolog a tudatos babaváráshoz, te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
18: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
19: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé. 100 000 forintig.
20: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
21: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: beautiful things that I've got.
1: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, a telefonunk pedig folyamatosan csörög, elindítottam a játékot a Sopron Festre. Nézzük, ki lesz a tizedik Rádió 1, tessék!
2: Hello, Anna Mari vagyok.
1: Szia, Anna Mari, honnan csörögtél?
2: Tiszalökről.
1: És mit szeretnél?
2: Nagyon szeretnék nyerni a Sopron Festre.
1: Hanyadikként kellett ezt telefonálni?
2: Tizedik.
1: És képzeld, te vagy a tizedik!
2: Köszönöm! Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: Így is van!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Kivel fogsz menni?
2: A férjemmel, és nagyon boldog lesz, mert még ilyet soha nem csináltam. Le is tiltott róla, hogy ne is csináljak ilyet, és most megletem.
1: Miért tiltott le?
2: Hát, hogy ne szórakozzak ilyen hülyeségekkel, de ezt nem bírtam ki.
1: Hát, ha valami, akkor ez nem hülyeség. A páros belépi a tiétek, érezzétek nagyon jól magatokat.
2: Remegek!
1: De jó fej vagy!
2: Nagyon... Nem volt egy ilyen élményem, úgyhogy nagyon hálás vagyok, köszönöm szépen!
1: Én meg köszönöm, hogy játszottunk, és ez a Lady Gaga-dal is nektek szól, még az Abrakadabra itt a Rádió 1-en. Szép napot! Szia!
2: Nagyon köszönöm! Szép napot! Szia!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert sajnos sok közlekedési infónk van. A fővárosban például baleset a Hegyalja út elején, mindjárt az Erzsébet hídról, hogy felhajtunk. Az M5-ös autópályán pedig Budapest felé a 91 és a 86-os kilométer között korábban kigyulladt egy munkagép, a 87-es kilométernél a forgalmat megállították. Az oltási munkát befejezték, de még mindig hatalmas a torlódás. Aki teheti, a 102-es jelű Kunszállás és a 86-os jelű Kecskemét nyugatcsomópont között kerülhet az 5-ös főúton. Vezessen mindenki óvatosan is, jó utat! És jönnek közben a kérések is. Sziasztok, én szeretnék kérni egy igazi mai sláger Joel Corey-tól, hogy feldobja a délutáni műszakot, és üzenem a 26 A sofőrnek, ha még aktuális, én szívesen kávéznék. Köszönöm. Név nélkül jött az SMS, de azért bízom benne, hogy ez célba ér. Joel Corey pedig jön a Galantisszal. Ez a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió Edit csak igazi mai sláger megy. Szia Tamás, én Ecsirentől a kamerát szeretném kérni minden tanárnak, akinek már csak ez a hét van a suliból után a nyári szünet, még ha persze ott is lesz egy kis munkánk, ezt Laci küldte. Hát jó pihenés majd nektek. A vonalban pedig itt van Julcsi, te kinek üzennél és mit? Szia!
1: Kisztinek, a legjobb barátnőmnek köszönöm, hogy nagyon szeretem.
0: Neki is indítjuk mindjárt Ecsirentől a kamerát, oké?
1: Jó, rendben, köszönöm.
0: Viszont volna itt még egy fontos info. A következő órában is lesz játék. Páros belépőt lehet nyerni a Sopron Festre. Figyeljünk nagyon, hogy mikor indítom.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3

0: pénteken a műsorvezetőt telefonálj 10-én, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlásra 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
7: Notino.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
10: Mi?
11: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
9: Ugrunk egy bombát!
11: Szállás.hu.
12: Úgyis tett!
13: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
14: Buongiorno!
15: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
16: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
17: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
18: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
2: Reklámot hallottak.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
19: Több tetanuszt kaptam, mint amennyi kólát hittem. Tényleg, és akkor itt a tetanusz az megvan.
20: Bizony.
19: Segben nagyon fáj, izomba bele, bam, mindenre tetanusz, mindenre tetanusz.
21: A legfontosabbat felejtettem elmesélni, a fogaimat. Bocsánat,
20: nem kihető,
21: de ilyen gyerekfogaim vannak, kicsit az ománcon látszik, hogy nem olyan szépek. 2 évesen 2 maréklegóval leindultam a lépcsőn. És van egy csiga lépcső a házunkban.
20: És a legót pedig nem engedjük el.
21: Úgyhogy a második lépcsőn ugye rosszul léptem, és legurultam a lépcsőn, ráharaptam a lépcsőfokra, visszatolta a felső fogsoromat. És elájultam. Kérdeztem, hogy amúgy elvittetek a kórházba, hogy nem kellett, jobban lettél.
19: Elmúlt a beszédhibát. Azóta tökéletes.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
7: Köszöntöm Önöket, jönnek a villámhírek Török Mónikától. Megtartották a 9. Csabai könyvbörzét Békés Csabán, írja beol.hu. A Békés megyei könyvtár előtt nem csak könyvek cseréltek gazdát, adományokat gyűjtöttek és süti vásárt is tartottak jótékony céllal. Elindult a Szarvasi Vízi Színház idei nyári programsorozata, amely augusztus 24-éig várja a közönséget, tudatta a behír.hu. A nyár során több mint 60 előadást láthatnak a nézők. Az Orosházi Kórház egészségfejlesztési irodájának mezőhegyesi gyalogtúráján több mint 40-en vettek részt, olvasható a beol.hu-n. Az Orosházi és a Tótkomlósi gyaloglóklubok tagjai egy 7 kilométeres útvonalat teljesítettek. Néhány felhő lesz az éken, mérséklődik a szél, Békés Csabán hajnalra 12 fokig hűl a levegő. Köszönöm a figyelmet!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig a közlekedési infók. A fővárosban továbbra is fennakadás a Hegyalja út elején, hogyha az Erzsébet híd felé jövünk a felüljárónál. A feljárónál ugyanis történt egy baleset, és az M5-ös autópályán is továbbra is hatalmas dugó a 91-es és a 86-os kilométer között. Korábban ott kigyulladt egy munkagép, a 87-es kilométernél állították meg a forgalmat, az oltási munka befejeződött, de még mindig lényegében áll a forgalom, aki tud, az 5-ös főúton kerülhet, vezessen mindenki óvatosan, oké? Okay? A közlekedési infok után pedig Szilvia vonalban. Hello, szép estét!
1: Szép jó estét kívánok! Szeretnék egy számot kérni a exemnek.
0: Ó, oh, jaj. Milyen okból? Békülnél?
1: Hát éppen most délután szakítottam vele, vagyis hát ő szakított velem, és ezért szeretnék neki egy olyan dalt küldeni, amit mind a ketten ismerünk, és én nagyon szeretem, és igen.
0: De akkor békülnél, jól értem.
1: Igen.
0: Hát remélem, hogy sikerül. Mondtad, hogy van egy konkrét dal, amit mind a ketten szerettek. Kitől szóljon ez?
1: Regán Lili.
0: Oké. Tőle jön az igazi mai slágerés. Hát akkor szurkolok nektek, hogy béküljetek. Köszönöm, hogy hívtál. Minden jót neked. Szia!
1: Viszal!

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és az előző órában mondtam, hogy akár 37 fok is lehet a hétvégén, és pont aki benn volt a stúdióban a munkatársak közül, mindenkinek kikerekedett a szembe, hogy mennyi? De tényleg, akár 37 fok is lehet, jön a komoly nyár hétvégére.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Evans használt autószalon, a használt cégautók nemzetközi értékesítője, Budaörsön és online.
0: A kérések pedig folyamatosan pörögnek, Sanyi is itt van velünk, szia Tamás, nagy kéréssel fordulok hozzád. Először is boldog születésnapot szeretnék kívánni bátyámnak, Barninak. Másodszor pedig ma háromszor is nagybácsi lettem, sok erőt és egészséget a sógornőmnek, Evelynnek és a kicsinek, Dominiknak, hát akkor neki még egy taps. Nagyon gratulálok neki, sok időbe telt, mire megérkezett, erősek voltak, kitartottak, még egyszer gratulálok, és köszönöm a beolvasátok, Sanyi! Hát akkor jöhet a tejfakasztó, és jöhet egy igazi nyári kedvenc, Alex Kenji és a Bambolé, és jöhet egy játék, mert aki most hívtizedikként, és tudja a rádióeszlogent, páros belépőt nyer a Sopron Festre.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy páros belépőn van a Sopron Festre a 10. telefonálónak. Nézzük, hogy ki lesz ő. Hello, én Király Tamás vagyok, ez a rádió egy.
1: Halló, szia, Zsóka vagyok, játszani szeretnék.
0: Szia, Zsóka, honnan csörögtél?
1: Én Nagyborcáról.
0: És mit kell nekem mondanod?
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Képzel, te vagy a 10.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Jaj, de jó, örülök neki! Jaj, de jó, nagyon szépen köszönöm.
0: Tudod-e, hogy kivel mész bulizni?
1: Hát a lányommal.
0: Nagyon menő. Érezzétek jól magatokat.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak 10 perc és tartul a diszkós, itt jelzem már itt vannak, Hanvai PG, Bárány Attila és DJ Junior a stúdió előtt, mindjárt tövék a terep előtte, viszont még Viki kérése, sziasztok, Shawn Mendestől a There's Nothing Holding Me Back-et szeretném kérni, és küldeném a páromnak, üzenem, hogy nagyon-nagyon szeretem. Én akkor most ezt indítom, aztán pedig jön a diszkós, itt Király Tamást hallottátok, további kellemes estét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Július 4.

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető telefonál 10-ként, mondd a szlogen! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Hoppá! Szerintem ez piros lap!
4: Dehogy! Szerintem semmi nem volt!
5: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő goljackpotból is! Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
6: A Sopron Fest színpadán Azaria, Vagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
7: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
8: Na, mi lesz a mai program?
9: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
8: Vagyis
9: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
8: És ha rock'n'roll, akkor...
9: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
10: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedben multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
12: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.

0: On Radio 1. On Radio 1. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Köszöntöm Önöket! Jönnek a villámhírek Török Mónikától. Hagyományos évadzáró és díjkiosztó gálával búcsúztatta az évadot a Békés Csabai Jókai Színház. Közösségi oldalukon számoltak be róla, hogy idén a Gálfi gyűrűt Liszti Melinda színésznő kapta. Elindul a közvetlen Békés Csaba Balaton vonat a Csabai tekergő is június 20-án, amely hétvégenként és ünnepnapokon átszállás nélkül szállítja az utasokat a Balaton északi partjáig. Megtartották a 7. Békés Vármegyei Vadász és Horgász Napot Békésdánfokon, számolt be a beo.hu. A program részeként 30 csapat indult a Körösvölgyi Halászlés halételkészítő versenyen, míg a vadásznapon 22 csapat főzött vadételeket. A folytatásban túlnyomóan derült lesz az ég felettünk néhány felhővel, mérséklődik a szél, és Békés Csabán 12 fokig hűl a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Wide. Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő.
4: Kapaszkodjon! Indulunk! Disco!
5: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger, megy indul a Diszkósít Rádiós, és a hétfő este van, itt van Bárány Attila, itt van Hanvai PG, és a játszoknál a mikrofonoknál én DJ Junior.
6: Ladies and gentlemen, madame, hermadon, messi, hölgyem és uraim, fiúklánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG vagyok, és itt leszek este 9-ig, és már csak 5 napom van hátra, és itt a vég.
5: Hello, hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak. Véget ért a spanyol zöldfoki szigetek 0-0, figyelj, felejtsétek el ezt a focit legalább egy órára, mert addig a Diszkósít szól a rádió egyen.
6: És ma is lesz premier, Ricky a Poveri, Csá Itali, Csá More, DJ Junior eredeti valódi remixben, most viszont megindulunk. Villog itt a pendrive-on, bármi lehet, hogy megáll az adás, de mi élőben vagyunk, ez is ezt mutatja. Galantis-szel indulunk, és Joy Corey-val. Jó szórakozást mindenkinek!

0: Rádió egy csak igazi, ma is Sláger megy diszkosít, rédosan rettentően föl vagyunk körögve, DJ Junior Bárjától és jó magam, Hanvai PG.
1: Itt vagyok, már mondom is, már csak meg ki kell keresnem az okosból, hát az nem lesz meg, én csak butába tudom nyomni. Szóval az ünnepeltek ma, névnaposok ma többek között a Jolánok,

0: tippeteket.
1: Egy biztos, hogy valaki azt írja a TikTok csatornán, hogy nincs bekapcsolva a YouTube, pedig hát ugye én bekapcsoltam, szóval nem tudom, mi van vele, majd csekkoljuk, megnézzük, de ha más nem...
0: Már bekapcsoltam.
1: Na, már bekapcsolta.
2: Bár ennyit volt, igen.
1: Hogyha más nem, akkor gyertek a TikTokra, mert az sokkal jobb, mert ott nem csak akkor beszélünk, amikor itt a rádió, hanem 0-24-ben, és olyanok azt mondunk, hogy...
0: De lehet, hogy zenét akarnak hallgatni.
2: Igen, igen.
1: Spotify nagyon jó.
2: Az jutott még eszembe, hogy én szerdán elutazom egy kicsit Rómába, és az olasz dolgokról, meg a pizza készítő buli, ami volt nekünk, ugye a diszkosít pizza, ott mutattam be ezt a dalt, most már le is játszom itt a rádió, egy ilyen premier, érkezik Ricky a Poveri és a Chai Tali Chamore eredeti valódi DJ Juniorba, úgyhogy hadd szóljon!
0: Erre még visszatérünk majd.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, meg nagyon régen mondtam, és most érik, nagyon érik, úgyhogy gusztustalan népszerűek vagyunk, ennyit szerettem volna
1: mondani. És a Puskin szerint minden az anyagén múlik. Egyébként ez még fontos.
0: Ez nagyon fontos. Illetve azt, hogy Kusdra Patrik írt, és szeretne küldeni egy jó pörgős diszkosítás számot neki, jó? Tiszta szívből, ez a másik, illetve még annyit akartam mondani, hogy a 60 az új 50.
2: Igen. Bár én ezt túlja meg, hogy festeti haját.
1: Igen.
2: Na, amit... én még csak 49.
1: Én 49.
2: Még egy 3-4 nap.
1: Szombaton leszek egyébként ugyebár 50, és mindenkit várok sok-sok szeretettel a, mi ez, a Pesti Rakparton. Egy díjtalan rendezvényen lesz egy 5 órás szettet tolok, és előtte Fatboy Cimborám fog játszani 5 órát délután 6-tól. 11-ig, 11-től 4-ig pedig várok mindenki sok-sok szeretettel.
2: Én egyébként most szombaton, majd hogyha visszaérek Rómából, akkor érkezem majd a Szelidi Tóra hajnali fél 2-re. Most meg Hugo Liman Angel, Ultranet, eredeti való, DJ Junior-ban.
0: Amiben van R-O-M.
2: Igen, moving.
0: Az jó a Junior-nak.
1: A mai nap folyamán érte el ez a dala a Spotify-ra 13 millió meghallgatást.
2: Brutál, brutál.
0: Mondjuk nem így.
2: De ez egy nagyon jó verzió egyébként. Eredeti valódi csatornán is van.
1: Jú, ezt olyan.

0: Insane in the Brain, és ez Shannon Orgy, egyébként hollandok, és nagyon sok sztárral együtt énekelnek régi dalokba, legalábbis olyan diszkosítás dalokba is, amelyeket mi annó játszottunk, és ez egy vadonatúj egyébként, itt a Rádió 1-en az Esti Show-ban ez a diszkosít a Bárányjal, a Hanvaival, meg a Juniorral.
1: De Cypress volt egyébként, csak mondom.
0: Igen, azt mondom Cypress, de most Shannon Orgy.
2: Aha. Igen, egyébként.
1: Majd kell se érdekes senkit.
0: Na igen. Hát téged. Egyébként téged nagyon sok minden nem érdekel egy 60-hoz közel.
2: Ha már egyébként megemlítette Attila Borisz kutyámat a TikTokon, akkor mindenféleképpen el szeretném mondani, hogy ez a legnagyobb ajándék, amit az 50. születésnapromon kaptam, és én sosem hittem a lélekvándorlásban, de teljes mértékben egyértelmű, hogy ezt az édes kis angyal kis kutyust a diszkó küldte. Ugye ezt én publikálom, és kiteszek számomra hihetetlen dolgokat a Facebookomra, tessék csekkolni, mert nagyon-nagyon durva. És még két nagy ajándékom volt, ugye bár a TikTok oldalon csináltak nekem egy születésnapi dalt, és ugye bár a legeslegjobb jó barátom Fatboy csináltatott nekem egy ilyen kis szobrot diszkóról, és köszönöm szépen, szombaton ünnepünk.
1: Kutyák után fellépések, a héten 4 lesz, pénteken a Felvidéken, Füleken kezdek a Szlovákiai Magyarok Fesztiválon, és onnan megyek Bogácsra az idei nyári szezonban először. Szombaton pedig Ballószögön zenélek DJ Valasz Fesztiválján, onnan pedig Salgótarjánba teperünk át, ahol a strandon lesz szabadtéri buli. Bővebb információ rajongói oldalamon a Facebookon.
0: És megyünk tovább, kérem szépen, én szombaton, ha visszaérek Rómából, akkor megyek a Szeliditóra, a nyári nyitott szórakozóhelyre, és ott fogok zenélni. Most meg a folytatásban egy eredeti valódi DJ Junior kimon a YouTube csatornámon, lesz benne hegedű. Ez tiszta Róma, gyerekek. Rosalia, Björk, Yves Tumor, Bergen a diszkosítben.
2: De Róma vagy Róma?
1: Róma vagy Róma.
2: Igen, mely? Hosszú vagy rövidó?
1: Neki mindegy szerintem.

0: majd élőben a lemezeket itt a Rádió Egyen, úgyhogy várok mindenkit szeretettel, de persze holnap is. Sziasztok!
1: Ameddig a fölkerekén szolgálok, és zenek Hambai Pícsi voltam. Szombaton ugye vár itt a Pesti rakparton egy díjtalanul látogatható rendezvényen, egy 5 órás szettel várok mindenkit sok-sok szeretettel. 50 éves születésnapi partim lesz előtte, majd Fatboy címborám játszik 5 órát, és egy dologgal búcsúznék, ugye vár diszkó, amikor előre ment, akkor elment vele a lelkem, de most Borisszal visszaküldte, és ezt köszönöm a sorsommal. Szavaztok!
2: Én DJ Junior voltam, az a búcsúzom, hogy ez még itt egy premier lesz a végén, július 4-én Club Speed Budapesten, erről jutott eszembe ez a dal, mert hogy csináltam belőle egy új remixet, még játszottam a Spinbe, ez Jens Loops and Things, kérem szépen, és ez egy igazi trance, úgyhogy kicsit átdolgoztam, melodikussá tettem. Én búcsúzom mindenkitől, én mixeltem az elmúlt egy órában, és lesz majd buli a Szelidítónál szombaton. Szevasztok!

0: A műsor támogatója a Ballantine's Wide.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat, gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
5: Június 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázs.

Rákóczi Balázsékkal a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
3: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj 10-én, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális lesz velünk ez a következő három óra. Óriási dance-slágerekkel, extra újdonságokkal, valamint régi nagy klasszikusokkal felújított változatban. Mellette mindentől Metzger Viktória. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, sziasztok!
0: Rengeteg isteni zenét szeretnénk nektek bemutatni, kezdjük el!
1: Bizony, startoljunk is a World is Mine Radio Show-val. Itt is van már Robin Schulz és Szigala közöse, ez az AM to PM.

0: Crazy Town legendás klasszikusa, a Butterfly, Brad Easy gondolta újra. Ebből jövünk éppen kifelé a Rádió 1-en a Heard This Mine Radio Show-ban. Mellettem 11-ig Metzger Victoria a lemezjátszói mögött. Nagyon sokan kérik a Miss Mooddal és Nagy Bogival készített dalodat nálam a kívánság műsorban. Úgyhogy nagyon jól működik a Rádió 1 hallgatóknál. Nálad milyenek a visszajelzések?
1: Hát nagyon jó, képzeljétek el, hogy 3 hetes most már a dal, és túl vagyunk a 600 000 hallgatáson, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez óriási dolog. Én nagyon-nagyon örülök neki, szerintem nagyon-nagyon jól sikerült, és nagyon pozitív üzeneteket kaptunk a csajokkal együtt, és hát ugye nagyon jól sikerült a Rádió 1-es születésnapon is a bemutatója ennek a dalnak, úgyhogy imádtuk.
0: Bizonyám, úgyhogy menjünk bele.
1: Bizony, itt is van már a háttérben Nagy Bogi és Miss Mood, valamint én Metzger Victoria és az Éden.

0: Itlesz és Bibi Rexa, ez volt a New Religion a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Végre igazi nyár van, és ez azért is jó, mert hogy Viki most egy trikóban van, és végre látom a tetoválásokat, amiket alapvetően nem szoktam nézni, és most nagyon megakadt a szemem jó néhányon. Hány tetoválás van rajtad összesen?
1: Képzeljétek el, hogy még az első 4-5-nél számoltam, aztán ott megálltam, és most már nem tudom, ugye nekem a két teljes karom az tetoválva van.
0: Igen.
1: Igazából talán csak itt a hátsó rész az a felkaromnál, ami üres. Egyébként tervezek még oda is, csak azt nem látom, és az ideges.
0: Menő. Melyik a legfrissebb ezek közül, vagy melyik a legutóbbi?
1: Ez a kettő pillangó itt van, sőt három van. Szoktam egyébként tartani néhány évet, ugye nagyjából, hát egy ilyen 20 évet tetováltatok. Úgyhogy ez nem olyan régi, ez nagyjából egy fél éves tetkó.
0: Jól néz neki, menő.
1: Köszönöm szépen.
0: Na menjünk közben mi is tovább.
1: Bizony, érkezik is már egy újdonság tőlünk, úgyhogy hallgassátok szeretettel Fishert és a Tones and I-t, ez a Favor.

0: Itt a Rádió 1-es a World is Mine Radio Show hétfő este 11-ig Metzger Victoria a lemezjátszói mögött Alex Kenji jön, aki egy időben nagyon sokat járt hozzánk.
1: Igen, csomószor járt, mert nagyon sok slágere volt, amit játszottunk, aztán eltűnt elég hosszú időre. Magyarországon annyira nem volt jelen az ő munkássága, aztán most visszatért, és ugye rendszeresen lehet nálunk hallani a Bumble egy című trackjét, úgyhogy ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.

0: Max Tyler, Graduate és az Old School Flavor milyen zseniális zene. Itt a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban, Metzger Vikivel maradunk mind a ketten a stúdióban, és hát óriási energiákkal, meg óriási dalokkal jövünk majd vissza 10-től, például Martin Garrix és Ed Sheeran kollabjával, vagy éppen Gordóval és a Loco-Locóval.
1: Bizony, ne menjetek sehová!
2: Bírod még? A Third Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mine Radio Show is coming back.
4: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
7: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
8: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
6: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
2: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: Balázsékkal a Bahar Kompján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fece nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
2: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-e

0: a Sopron Festre a Rádió Egyen.
1: Hallgass a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: elmúlt este 10. Hello mindenkinek, zseniális zenék várnak rátok ebben az órában is. Még mindig Metzger Viktória, itt tőlem jobbra a Rádió 1 stúdiójában. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, sziasztok! Hoztam is egy óriási kedvencemet, Sidepiece-től nagyon sok mindent játszom, de ez a feldolgozása, ez egyszerűen zseniális, úgyhogy érkezik a Cry For You.

Mind Radio Show. A lemezjátszóknál Metzger Viktória. Metzger Viktória. Na most szólj hozzá a Facebookon. Facebook.com/Rádió 1 Hungary.

0: Itt a Rádió 1-es a World Is Mine Radio Show, Metzger Victoria lemezjátszói mögött jön a Stadium X-el és a Sam Gray-el közösen készített dalotok. Ennek már mind ennek a felállásnak lesz még folytatása?
1: Én nagyon szeretném, most megmondom őszintén, hogy nem beszélgettünk a fiúkkal róla, de simán el tudom képzelni, hogy ők nagyon sokszor voltak a saját rendezvényemen is a Metzger & Friends-en vendégek, és hát nagyon jó viszonyt ápolunk, nagyon szeretem a srácokat, úgyhogy én örülnék egy folytatásnak, majd beszélek velük, megpróbálom leütni. Ugyan. Azért a Stadium X nagyon nagyba van.
0: Bizonyám. Igen, és hát ugye idén felépnek a Tomorrowland-en mind a két hétvégén.
1: Bizony, és ugye tavaly is felléptek, úgyhogy nagyon menők a srácok. Tavaly például pont azért nem tudtak eljönni az egyik saját rendezvényemre, mert hirtelen bejött egy Tomorrowland, és akkor mondták, hogy ugye nem baj, hogy oda mentek. Mondom, viccelek? Mondom, mindjárt is lemondom, hadd kísérjek el titeket, úgyhogy a sajátomat is.
0: Ezt az indokot el lehet fogadni, hogy a Tomorrowland miatt nem jönnek.
1: Ezt el lehet, úgyhogy nagyon szeretem a srácokat, és nagyon örülök, hogy dolgozhattam velük együtt, és ilyen régóta jó kapcsolatot ápolhatok velük. Mehetünk is tovább a lecsület, még óval, csak itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

99-től a Rádió 1-en Magyarország legjobb DJ-ével. And the turntables now. Victoria Metzger.

0: Joel Corey és a Galantis Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en a Verdi is Mine Radio Show-ban, és nektek is érdemes ám jó sokáig maradni 11-ig Metzger Viki a lemezjátszói mögött, aztán Kollár is jön még 11 és éjfél között. A Medúza friss zenét készítettük közben nektek elő, neked hogy tetszik, Viki?
1: Hát amióta Medúza képben van, én azóta kedvelem Medúza munkásságát, és szerintem nagyon jól adja ezeket a deep, progresszív house trackeket, és egyébként a Don't Wanna Go Home is ilyen, tök jó remixek is vannak belőle, úgyhogy most ezzel folytatódik a Verdi is Mine Radio Show.

0: De jó volt ez, Three Drivers on a Vinyl és a Grease 2000 Max Tyler idei átiratában a Verb is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mellette Metzger Viki a lemezjátszói mögött, aki lassan kezdi a mai fináléját, jön tőle az utolsó 15 perc, aztán pedig Kollár is vár még rátok 11 és éjfél között, és egy baromi dögös, nagyon-nagyon nyári, fantasztikus house zene érkezik most Bob Sinclair-től és Kiesától.
1: És mindig mondom, hogy Kiesa egyébként a vokál tekintetében teljesen olyan, mint a Kylie Minogue énekelne ebbe a trackbe, de nagyon-nagyon jó. Én tök örülök, hogy teljesen más irányból is lehet vele így együtt dolgozni, mert ez menő, úgyhogy tőlük érkezik most az I Can't Wait.

0: Ki ma ezt hagyta a legvégére? Erős ez a hét, ami a fellépéseket illeti?
1: Nagyon durva, igen, már eléggé benne vagyunk a nyárban, jó idő tekintetében is és fellépések tekintetében is, úgyhogy a héten, kérlek szépen, figyeljetek nagyon jól, csütörtökön megyek egy buliba, ahol még nem tudják, hogy én fel fogok lépni. Úgyhogy figyeljétek az Instagramot, annyit árulhatok el, hogy Budapesten lesz, és nagyon különleges buli lesz. Pénteken pedig nyitjuk ugye a rezidenciámat Siófokon, a Metzkeren Ferencet, azt is nagyon-nagyon várom már, és sok mindenkit várok, szeretettel, képzeld el, Pixa is a vendégem lesz. Szereted
0: nem
1: a Pixát.
0: Mondod, ja, én nagyon! Üdvözlöm!
1: De át fogom adni neki, úgyhogy együtt fogunk bulizni, aztán szombaton duplázom, egyet megyek Győrbe is Vonyarcvashegyre, de nehéz szó ez, könyörgöm. Nehéz város. Aztán pedig vasárnap sincs megállás, és Fehérvárra megyek, az egyik legnagyobb fesztiválra.
0: Hát Viki, akkor jó bulikat kívánunk neked, köszi ezt a ma estét, ti pedig maradjatok mindenképpen, jön Kollár!
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen!
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4.

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj tizediként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Mine Radio Show starts now. Well, it's
1: mine. Hello mindenkinek, remélem bírjátok még innentől, Kollár diktálja az iramot. Hello, hello!
2: Kezdi Csoklom Rádió, egy sok szeretettel köszöntök mindenkit. Rúgjuk be az ajtót, kezdjük el a mai utolsó órát, ez még mindig a World is My Radio Show. Elsőként érkezik Kató és a Turn the Lights Off, ezzel folytatódik még egyszer a World is My Radio Show.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól és benne a World is Mine Radio Show. Mellettem Kollár a lemezjátszóim mögött hétfőnként 11 és éjfél között mindig ő nálunk az állandó rezidens. Hello Kollár, még egyszer.
1: Szia Geri, köszöntök sok szeretettel mindenkit. World is Mine Radio Show, megyünk tovább a lendületből, nem megyünk vissza. Jön az utolsó 30 perc, a következő második 30 perc. AM to PM, Robin Schulz és Szigala közöse, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.

0: Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, kollára lemezjátszói mögött Jennifer Lopez és David Guetta végre készítettek egy közös dalt. Nagyon jó lett, és nagyon érett már ez a kollab.
1: Igen, nagyon-nagyon kemény, hogy Jennifer Lopez és David Guetta nevét is egy dalba és egy mondatba említhetjük, de 2026-ra ez is megtörtént. Ez a Save Me Tonight, ezzel folytatódik a Third Is Mine Radio Show.

0: Mai szettjét is vissza tudjátok hallgatni már holnap a weboldalunkon és az applikációnkban. Nagyon köszi ezt az elmúlt egy órát, milyen lesz neked ez a hét?
1: A World is Mine-nal karöltve nyomjuk a nyári eseményeket, egyre több a nyári buli, hál' Istennek, és majd sok Rádió 1-es közös bulink is lesz a nyár folyamán különböző fesztiválokon. Várunk mindenkit sok szeretettel.
0: Mára tehát ennyi, köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, mindenkinek jó éjszakát!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a World is Mine után sincs megállás, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvenceket hozom nem sokára Katy Perry-től, Martin Garrix-től, vagy éppen Sam Feltől is, most viszont Ray-t választottam, ezt is imádjuk. Where is my husband? Ez jön itt a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ma is lesz játék, páros belépőért a Sopron Festre. 10 óra után, aki ügyesen telefonál 10-ként, tudja a rádió eszlogent, az be is zsebelheti. Addig pedig jönnek az igazi mai slágerek megállás nélkül. ATB Topi készében ezt is a Your Love, amit indítok.

nagy kedvenc, ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy 3/4-1 után is, a Balmar és a Színvak a hazai kedvencek közül, egy kis dob a végére. Bám, és megállás helyett az újabb nagy kedvencet már el is indítottam, Sam Feld, Rosaline, Heart Like Mine, ez jön itt a rádió egyen.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és a klasszikus hangképzést is tanuló Bibi Rexa folytatásban, aki mely időnként azért ezt be is mutatja, néha a színpadon, néha pedig interjúkban, hogy ő akár, hát én nem tudom megállapítani, hogy mennyire tökéletesen, de azért fűre elég jól tud énekelni operát is. Bizony, ez viszont most egy igazi mai sláger tőle, Bibi Rexa és a New Religion a rádió egyen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz